0: és hát az a megtiszteltetés ért minket, hogy Magyarországról és a igazgatóságról kettő darab konkrét látogatóközpont is bekerült ebbe a kiállításba. Egyrészt a Szeleta Park látogatóközpont, másrészt az Ipoly-Tarnóci ősmaradványok természetvédelmi terület látogatóközpontja. Úgyhogy kettővel is jelen voltunk ezen a kiállításon, és hát egy fél évig Velencében volt kiállítva ez a két látogatóközpontunk, mondjuk olyan illusztris társaságban, mint az Altamira Barlang látogatóközpont, tehát hogy azért ez nagyon megtisztelő, mi nem is gondoltuk, hogy ilyen illusztris körbe be tudunk kerülni, illetve még egyébként az igazgatóság területéről a Holló kő is be tudott kerülni, úgyhogy hát azért büszkék voltunk arról, hogy az 50-ből 40 hét mellett mi hárman magyarok ott tudtunk lenni, de egyébként a fél év leteltét követően megkérdeztek minket, hogy hozzájárulunk-e ahhoz, hogy a kiállítás elindul egy nemzetközi körútra, hogy vihetik-e a mi anyagunkat is, hát természetesen hogy ne, hát nagyon szeretnénk és szeretjük, hogyha jó hírünket viszik a világban, úgyhogy mai nap éppen nem tudom, hogy hol jár ez a kiállítás a világon, de a Szeleta Park látogatóközpont, meg az Ipoly-Tarnóci is úton van, és bárhol jár a világban, hogyha a látogató a kiállítási anyagon a táblákon lévő QR kódra rámegy, akkor a Szeleta Park látogatóközpont weboldalára irányítja, és ajánlanak minket, hogy olyan jó gyakorlat van, hogy érdemes eljönni, ha Magyarországon járnak ezekbe a látogatóközpontokba.
1: Hatalmas munka, de hatalmas eredmények is születtek, és sikerek születtek, ehhez szívből gratulálok. Így a beszélgetésünk végén azért nem mehetünk el egy friss hír mellett, miszerint megújult Miskolc és térsége turisztikai egyesület vezetése, új elnökévé Bíró Tibort választották. Milyen elképzelésekkel vette át az egyesület irányítását, tervez-e változtatásokat, vagy pedig folytatja az eddig megkezdett munkát?
0: Mindegyik. Tehát egyrészt folytatjuk az eddig megkezdett munkát, hiszen az előző vezetés jó alapokat teremtett arra, hogy tudjunk rá építkezni. Óhatatlanul egy nem csak elnökváltás, hanem elnökségi megújulás volt. Óhatatlanul más személyiségekkel vettük át a Turisztikai Egyesület irányítását. Nyilván egy kicsit mások az elképzeléseink, igazítjuk a mi gondolatainkhoz, illetve hát azért nagyon fontos, hogy a tagság elvárásaihoz és gondolataihoz a mi tevékenységünket. Jelenleg egy tájékozódási szakaszban vagyunk, már elkezdtünk olyan folyamatokat, amelyek azt hivatottak majd támogatni, hogy sokkal hatékonyabban tudjunk a térségben jelen lenni, és pont azt a szemléletet próbálom itt is megvalósítani, hogy nekünk látszanunk kell, nekünk jelen kell lenni, meg kell mutatni magunkat, hogy vagyunk és létezünk, és konkrétan meg kell fogalmazni azt, hogy milyen igényeket szeretnénk támasztani, akár a mindenkori városvezetés felé, akár mi az, amit mi tudunk hozzátenni Miskolc turisztikájához.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Még egyszer szívből gratulálok apró Urbe kitüntetéshez, és további sikeres munkát kívánok.
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és örültem, hogy itt lettem.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc város napján Pro Urbe díjban részesült Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetője, a Szeleta Park látogatóközpont korábbi vezetője, aki munkájával az elmúlt években jelentős mértékben hozzájárult Miskolc turisztikai értékeinek népszerűsítéséhez. A miskolci születésű szakember, aki ezer szállal kötődik szülővárosához, munkásságát így foglalta össze, kaptam egy kulcsot, amivel be tudtam lépni oda, ahol tudtam alkotni.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az idén 2%-os gazdasági növekedésre számít a miniszterelnök, jövő csütörtökön pedig aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Magyar Péter az RTL-nek adott interjúban azt is közölte, még augusztusban kifizetik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel megkaphatják a szép kártyán érkező összeget. Szólt arról is, hogy augusztus 20-ára befejeződhetnek az átvilágítások, és tájékoztathatják az embereket az ország valós állapotáról. Ígérete szerint csökkentik a kormányfő, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését is. Már a jövő hét második felében politikai megállapodást köthet Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a befagyasztott uniós forrásokról. A kormányfő az RTL-nek adott nagy interjújában elmondta, a cél a helyreállítási alapban ragadt 10,4 milliárd euró hazahozatala a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztésére. A pénzek lehívásához Magyarországnak több feltételt, köztük az integritás hatóság jogköreinek kiterjesztését és a vagyonkezelő alapítványok átalakítását kell teljesítenie nyár végéig. A miniszterelnök a brüsszeli egyeztetésekkel párhuzamosan Lengyelországban és Ausztriában is tárgyalásokat folytat. A szoros menetrend miatt a kormánytagok nem mennek szabadságra a nyáron, mivel az országos átvilágításokat augusztus 20-áig le akarják zárni. A tárgyalások során a korrupció ellenes lépések mellett a nyugdíj és adóreform kérdése is felmerült Brüsszellel, miközben a helyreállítási források igénylésének végső határideje alig néhány hónap múlva, augusztus 31-én jár le. Maximum fél éven belül teljesen átalakul a hazai közmédia, nyilatkozta a 24.hu-nak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a pünkösd utáni héten nyújtják be a parlamentnek a médiatörvény módosítását, amely véget vet a rendszer politikai elfogultságának. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány első lépésként már megszüntette az egyperces híradókat, valamint az orosz és kínai nyelvű adásokat. A tervek szerint az átmeneti időszakban szakértői vezetés irányítja majd az intézményt, miközben zajlik az MTVA pénzügyi átvizsgálása is a gyanús kiszervezések miatt. A miniszter úgy véli, az évi több mint 160 milliárd forintos költségvetés eddig nem a megfelelő célokra hasznosult. Új szárnyal bővül a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin Református Általános Iskola, mivel az intézmény teljesen kinőtte a Deák utcai központi épületét. Bán Csaba, a fenntartó Ótemplomi Református Egyházközség vezetőlelkésze elmondta, hogy a beruházáshoz 1 milliárd forintos támogatást kaptak. Az építési területen jelenleg is zajlanak a bontási munkálatok, hogy a telket letisztítva adhassák át a közbeszerzésen kiválasztandó kivitelezőnek. A tervek szerint a főépülettel megegyező magasságú pincével is rendelkező új szárny 2027 nyarára készülhet el. A fejlesztés révén véglegesen pont kerülhet az egyházközség és a város közötti korábbi éles viták végére is. Az új épületrész átadása után ugyanis a református iskola azonnal elhagyja a Petőfi utcai önkormányzati ingatlant, és az ott tanuló osztályok is átköltözhetnek a modernizált és kibővített Deák Ferenc utcai oktatási komplexumba. A Kárpátaljai Református Egyház is részt vett a Kijevben megrendezett Ukrajna nemzeti kisebbségeinek és őslakos népeinek szentelt fórumon. A Kulturális Sokszínűség napja alkalmából megtartott eseményen vallási közösségek, állami intézmények, civil szervezetek, diplomaták és katonák képviselték az ország különböző régióit. A református egyházat Zán Fábián Sándor püspök képviselte, akinek a megtiszteltetés jutott, hogy a rendezvény megható, felekezet közeli programpontjaként imádságot mondjon a hazáért és az igazságos tartós békéért. Az egyház fő fohászában külön megemlékezett a földjüket és szabadságukat védő ukrán katonákról, valamint a harcokban elhunytak gyászoló családjairól. A Kárpátaljai Református Egyház szerint a részvétel fontos bizonyságtétel amellett, hogy Ukrajna a különböző népek és kultúrák közös otthona. A fórum megerősítette, hogy a nemzeti sokszínűség Isten ajándéka és az egység adja azt az erőt, amely segíti a közösségeket a legnehezebb időkben is.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Először is mind magam, mind kollégáim nevében kívánok áldott pünkösdi ünnepet. Mai vendégünk Viski András erdélyi író lesz, akivel a Szentlélekről, az inspirációról és a pünkösdi ünnepről beszélgetünk.
2: Egyre közelebb került hozzám tulajdonképpen az évek múlásával ez a Szentlélek deficit, amivel a református egyház szerintem küzd. Ezért nagyon sokszor például az élményt kritizálja az egyház, élmény kritikában részesíti azokat, akiket áthat a lélek, és gyermekként tudnak örvendezni. Az utóbbi időben sokkal szabadabban viszonyulok ehhez. A Szentlélek gyermekké is tesz, érthetővé tesz olyan dolgokat, amelyeket korábban sohasem értettünk, mert megnöveli bennünk a bizalmat.
1: És persze szóba kerül majd az, hogy erdélyi reformátusként mit gondol a csíksomlyói búcsúról.
2: A csíksomlyói búcsú egy nagy politikai performance is lett, amiből nem következik az, hogy a búcsúnak ne lennének olyan momentumai, amelyek áthatják az emberi lelket. Itt leginkább a katolikus testvéreimre, testvéreinkre gondolok.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Viski András erdélyi író. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Szentlélek hívő vagyok, mondja Pünköst kapcsán Viski András író. Szerint a református egyház Szentlélek deficittel küzd, és sokszor épp ezért kritizálják azokat, akiket áthat a lélek, és akár gyermeki szívvel tudnak örülni. Mit jelent számára a pünköst? Hogyan inspirálja írói munkája során a Szentlélek? És mit gondol erdélyi magyar reformátusként a csíksomlyói búcsúról? Viski András erdélyi íróval, színházi dramaturggal beszélgetünk, aki a kitelepítés pünkösdi fejezeteiből is olvas hamarosan az Európa Rádió hallgatóinak. Egy kicsit a múltból szeretném indítani azt, hogy mit jelent önnek a pünkösd és a Szentlélek, és ha megtenné, hogy kicsit gyerekkorába visszagondol, akkor milyen emlékei vannak arról, hogy hogyan ünnepelték a pünkösd ünnepét, vagy miről beszéltek a szülei, vagy mit jelentett az önök családjának, az önök közösségének a pünkösd?
2: A pünkösd ünneplése emlékeztetem szerint mindig valamiféle erőfeszítéssel párosult. Most már azt gondolom erről, hogy tulajdonképpen összefügghet ez azzal, hogy a református hagyomány meglehetősen nehezen tud kezdeni valamit ezen az ünneppel. Maga a kifejezés is, hogy a Szentlélek kitöltetése, hát azt hiszem, hogy elég kevéssé érthetően hangzik a gyülekezet számára, hiszen nem a víz jelenik meg előttünk, hanem a szélzugás, kettős tüzes nyelvek, inkább valamiféle apokaliptikus jel, tehát a végidőknek a jele az, ami képileg fölrémlik, azt hiszem, a református gyülekezetek előtt, amihez az is párosul, ami nekem mindig örömmel tölti meg a szívemet és a tudatomat, hogy mindenféle nyelvet beszélő emberek ugyanazon megértésben részesülnek pünkösd napján. Az erőfeszítés meg éppen ezzel kapcsolatos, hogy valamilyen értelemben a pünkösdöt az apám a szószékről átadja a gyülekezetnek. Tulajdonképpen a pünkösd teljesíti be a megváltást. Pünkösdkor jönnek létre az első keresztény gyülekezetek valójában. Én meg személyesen tulajdonképpen engem a Szentlélek hite tesz tulajdonképpen keresztény.
1: Volt bármi olyan szokás, amire emlékszik a Viski családból gyerekként, ami kötődik a pünkösdhöz? Ugye most próbálom kötni ezt nyilván karácsonyhoz, húsvéthoz, amihez keresztény és nem keresztény családokban, közösségekben is van kapcsolódás. Ugye a pünkösd ilyen szempontból is nehezített pálya, és hogy egy ilyen lelkész családi közegben ez hogy történt, erre vagyok kíváncsi.
2: Arra emlékszem, hogy a pünkösd számomra mindig valamiféle túláradó napsütéssel, a virágok topzódó elindulásával függött össze, és ez hegyközpályhoz kapcsolódik, ahhoz a gyülekezethez, ahol édesapám parukját kapott a börtönévek után. Ugyanakkor meg, de hát ez sok mindennel hozhatnám végül is összefüggésbe, apám felolvasásaihoz kapcsolódik a Szentlélek számára is, de számomra is tulajdonképpen az inspirációt visszhangoztatta. És ezért mindig beemelte az irodalmat vagy a művészeteket általában a pünkösd ünneplésébe, és mindig beemelte azt a nagyon régre visszamenő hagyományt, hogy a keresztény pünköst tulajdonképpen a zsidó, tehát a választott nép Tóra adásának és a Tóra elfogadásának az ünnepével áll párban, és ez megint csak felmutatta a Szentíráshoz való kapcsolódását, mármint az apámé, és a mi Szentíráshoz való kapcsolódásunknak a jelentőségét, tehát hogy ebben a szellemben nevelt bennünket, hogy a Szentírás lehet a Úristennel való szóva állásnak talán akár a legfőbb korpusza is.
1: Ha már az inspirációt szóba hozta, akkor amikor ír, amikor megírta a kitelepítést mondjuk, ami a legújabb kötete, ugye sokat, sok helyen lehet róla hallani, akkor érezte azt, hogy a Szentlélek inspirálja, segíti az ön munkáját?
2: Tulajdonképpen mindig érzem a kitelepítés regényem esetében, meg felfokozottan éreztem, hiszen a könyv az egy bejelentett dialógus a Szentírással magával. A Szentírás visszhangoztatja az időt, egy családnak a történetét, és a Szentírás értelmezi tágabb értelemben az emberi történelmet, ezt a nagyon véres és bizony nagyon kegyetlen, a gyöngéknek, gyermekeknek, öregeknek, nőknek nem kedvező történelmet. Nem is tudom elképzelni másképpen az alkotást, mint inspirációt, hiszen egy író számára a nyelv olyan visszhangokat kezd kelteni, amibe bele tudja helyezni önmagát, és ami az olvasóval közös nyelvé válik. Ez egy csoda bizony, és én az inspirációnak más magyarázatát nem találom, de nem is biztos, hogy túl érdekes számomra, mint a Szentléleknek az érintését, mint belekerülést valamiféle egészen más térbe, ahol másképpen tekintünk rá a dolgokra, önmagunkra, saját történeteinkre, saját értetlenségünkre.
1: És ez az érintés, ez kegyelem ön szerint, vagy kitüntetett figyelem, vagy ezt mindannyian megkaphatnánk, megkapjuk? Szóval hogy látja, ez mennyire egy különleges dolog?
2: Az érintés sokszor tűz, tehát egy kényszerítést, egy lobogó és tűzforró kényszerítést érez az ember, amikor az inspiráció állapotába kerül, és hát én teljességgel biztos vagyok abban, hogy mindenki megérezheti ezt, átmehet ezen a tapasztalaton. Továbbá én azt hiszem, hogy a megváltásban hívő keresztény ember nem lehet csak karizmatikus. Tudom persze, hogy történeti értelemben karizmatikusnak lenni mást is jelent, de alapvetően a hívő ember karizmatikus, és ezt a megszólítottságot talán nem volna szabad semmilyen álalázattal vagy alázatoskodással elhárítania önmagától.
1: Visszaugorva az érintettségre, ez egyébként ön szerint összevethető azzal a mostani ilyen nagyon trendi kifejezéssel, hogy valaki flow-ba kerül, tehát amikor ilyen átszellemülten, elmélyülten tud alkotni, vagy lehet, hogy nem alkotni, de valamit kitartóan és hosszan és elmélyülten végezni?
2: A pszichológiának mindenre van magyarázata. Mindannyian pszichológusok vagyunk. Ez is ennek a kornak, amiben élünk, a veszélye, hiszen mindent meg tudunk magyarázni, és mindenre tudunk valamiféle lélektani magyarázatot nyújtani. Ez egy elképesztő csapda, mert olykor magát az empátiát és magát az irgalmat helyettesíti. A dolgok megmagyarázása az a legkizenfekvőbb kísértésévé vált a ma emberének. Én is azon veszem észre magamat, hogy pszichológiai magyarázatokat gyártok, miközben a nagyon elmélyült és a saját tudományukban excelláló pszichológusok figyelmeztetnek arra, hogy a felszínes magyarázatok nagyon is veszélyesek lehetnek. Vannak ilyen szavak, van ilyen szó, hogy flow, én nem mélyültem el túlzottan ebben, de hát olvasok ilyenfajta irodalmat, hiszen a színház tudományt is áthatja a pszichológikus gondolkodás. Én viszont azt hiszem, hogy a megérintettséget sokkal jobban leírja azt, hogy az a nyelv, amit akkor használok, vagy az az önkifejezés, ami akkor megszületik, vagy a fölismerés, amiben részesülök, az belehelyeződik valamiféle formában. Én inkább a forma létében és létezésében hiszek, semmint olykor nagyon is sokféle, és nagyon gyakran fájdalmasan felszínes magyarázatokba. A formába való belehelyeződés meg számomra azt jelenti, hogy a teremtettségemet át tudom élni, mint egy azonosulni tudok a teremtettségemmel. nem folyamatosan, nem folyamatos érzés, de amint az ember átmegy ezen a tapasztalaton, amiről talán a zene tud a legtöbbet, megerősödik abban, hogy a bukásainak is tud értelme lenni. És nem kell beleveszni, meg elveszni egy bukásba. Föl lehet emelkedni belőle, és a teremtettségérzés ad ehhez erőt. Azért futott ki a számon azt, hogy a zene ért a legtöbbet, mert a zeneírást, tehát a komponálást le lehet írni persze azzal, hogy flow, de ugyanakkor tudjuk pontosan, hogy milyen erős matematikai megkötöttségei vannak egy kompozíciónak. És ezek mind formai természetűek. Én nem olyan régen Gyöngyös Levente zeneszerző dolgozó szobájában ültem a számítógép előtt, és akkor, amikor kottát ír, egyszerre kell hidegfejűnek lenni, és egyszerre kell tűzforrónak lenni. Mert másképpen nem lehet kottát írni. Csak úgy, hogy a dolgok egészen pontosan ki vannak számítva, és a forma elkezdi visszhangoztatni az időt. Visszhangoztatja azt, amiben nagyon ritkán lehet részünk.
1: Ön írás közben érez valami hasonlót?
2: Ó, persze, persze, nagyon is. Elkezd vibrálni a mellkasom. Másképpen szedem a levegőt, nem tudok olyan zenét hallgatni írás közben, egyébként sohasem, írás közben sohasem, ami az érzelmeimre hat. Csak olyan zenét tudok hallgatni, ami valamiféle ritmust kínál, tehát nem narratív zenét hallgatok írás közben. Hogy egy példát is adjuk, például Morton Feldmant hallgatom írás közben is, az ő olykor 5,5 órás, nagyon is szeriális kompozíciói. Persze, én azt hiszem, hogy mindenki érzi ezt, de az írás mégsem ebből van, ahhoz, hogy az ember ilyen állapotba kerüljön, ahhoz nagyon hosszú felkészülési időszakoknak kell kitennie önmagát. És mikor belekerül az írás állapotába, nem biztos, hogy mindaz, amit akkor ír, az jó, lehet nagyon rossz is, másnap megnézi, harmadnap megnézi, negyednap megnézi, és nagyon elmélyülten elkezd dolgozni rajta. Tehát az inspirációt, mint egy közelebb viszi ahhoz a formához, ami akkor megérintette őt.
1: És a munkán túl Viski András milyen viszonyban van a Szentlélekkel?
2: Szentlélek hívő vagyok, és ebben a tapasztalatban részesülnöm kell ahhoz, hogy ez a hit újból és újból valóságos legyen. Tehát a puszta olvasása a Szentírásnak, tehát az a tény, hogy másképpen szólít meg maga a szöveg, ez lenyűgöző ajándék tud lenni, és nagyon komoly szellemi táplálék ugyanakkor.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pünköst kapcsán Viski András erdélyi íróval. Maradjanak az Európa Rádióval!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Súlyog Tamás köztársasági elnök kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát. A hivatalos tájékoztatás szerint a kabinet magasan képzett, komoly szakmai háttérrel rendelkező szakemberekre épít, és több területen a női szerepvállalás is hangsúlyos. Az új vezetők átlag életkora 49 év. A kinevezettek összesen 102 diplomával rendelkeznek. Az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztériumba 4 új vezető érkezik, köztük Árvai Nikolett parlamenti államtitkár és Búza László szakállatorvos. A belügyminisztérium csapatát 3 szakember erősíti. Halmai Ferenc Tibor rendészeti szakértő mellett a sportért felelős államtitkár, az olimpiai 5. többszörös világ és Európa bajnok 5-tusázó Kálnoki Kis Attila. A rendészeti államtitkári posztot Tóth Gábor korábbi budapesti rendőr főkapitány tölti be. Az egészségügyi minisztérium kinevezettjei között van Buga László belgyógyász kardiológus, aki Angliában is szerzett klinikai tapasztalatot, valamint Porpáci Krisztina, aki több mint 20 év háziorvosi gyakorlattal a háta mögött felel majd az alapellátásért. Az államtitkárok részletes életrajza már elérhető a kormányzati portálon. Magyar Péter szerint magasan képzett szakemberekre épít az új kormány. A miniszterelnök vasárnapi Facebook posztjában értékelte az 55 államtitkár kinevezését. Kiemelte, hogy a csapat tagjai összesen 103 diplomával rendelkeznek, és az államtitkári kar egyharmada nő. A kormányfő külön felhívta a figyelmet a Szociális és Családügyi Minisztériumra, ahol az összes kinevezett vezető nő, de női többség van az Oktatási és Környezetvédelmi tárcánál is. Magyar Péter elmondta, hogy a tisztségviselők csak nem felének doktori vagy professzori címe van, egyharmaduk pedig PhD fokozattal rendelkezik. A jogi, közgazdasági és műszaki hátterű szakemberek hivatalos névsora a vasárnapi Magyar Közlönyben jelent meg. Ruszin Szendi Romulus bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új vezetését. A tárcavezető vasárnapi videójában ismertette a 4 új államtitkár, valamint az 5 helyettes államtitkár névsorát. Kiemelte, az új csapat feladata a haderő fejlesztése és a nemzeti biztonság megerősítése lesz, a középpontba pedig a katonát helyezik. A parlamenti államtitkár Kürtős László, a honvédelmi felelős pedig Varga Attila lett. A kiberbiztonságért Kovács László vezérőrnagy felel, míg a jogi területet Gálóci Tömösvári Zsolt vezeti, akinek kulcs szerepe lesz az új honvédségi törvény előkészítésében. A tárcavezető megerősítette azt is, hogy a honvéd vezérkar élére Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel. Körforgásos megoldásokkal újítanák meg a divatipart a Duna régió országai. A Kékbolygó Alapítvány közleménye szerint az Óbudai Egyetemen tartották meg a TexDan és a GreenTex programok közös záróeseményét. A rendezvényen 9 ország szakemberei mutattak be alternatívákat a gyors divat pazarló működésével szemben. Az Európai Unióban évente 7 millió tonna textil hulladék keletkezik. A ruhák ráadásul mikroműanyagokkal szennyezik a környezetet. A projektek célja, hogy újrahasznosítás és újratervezés révén a textilek minél tovább használatban maradjanak. Az elért eredmények fenntartása érdekében a konferencián hivatalosan is megalakult a TexDan Dunai Körforgásos Textilipari Klaszter, amely a régiós együttműködést erősíti. Ursula von der Leyen üdvözölte a küszöbön álló amerikai-iráni megállapodást, hangsúlyozva a feszültségcsökkentés, a hormuzi szoros felszabadítása és a szabad hajózás fontosságát. Az Európai Bizottság elnöke szerint Iránnak be kell fejeznie a régiót destabilizáló tevékenységét, és nem fejleszthet atomfegyvert. Európa tartós diplomáciai megoldásért dolgozik, hogy megvédje az ellátási láncokat és az energiaárakat. A konfliktus lezárására tett kísérlet a diplomáciai megoldás felé mutat. A hadsoros összefoglaló rávilágít az európai érdekekre.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Viski András erdélyi íróval Pünköst kapcsán. Családregényéből, a kitelepítésből olvas majd fel pünkösdi történeteket. Viski András lelkész édesapját börtönbe zárták, édesanyját és testvéreit, és az akkor 2 éves Viski Andrást egy román lágerbe deportálták. A kitelepítés című regényében ennek a történetnek állít emléket. Interjú előtt szóba került, hogy van a kitelepítés regényében is pünkösdi fejezet. Megteszi, hogy egy pár mondatot olvas nekünk belőle?
2: Igen, kikerestük az interjú előtt. Az is a cím, hogy pünkösd egyébként. És ebben látszik ez a szentírás dialógus, amit ez a könyv folytat. Mikor pünkösd napja eljött, mindannyian egy akarattal együtt voltunk a barakban, apánkat leszámítva, de őt már a kezdetétől le kellett számítani, bármi történés velünk, minnyájunkat ellep a rű, mondjuk, vagy megszáll a tető, kivéve őt. Nem mintha őt nem lepné el, vagy nem szállná meg, dehogy. Tetőtől talpig rühös lesz ő is, és megkörnyékezi az ő kevés haját is a szép nevű pediculus humanus capitis tetű, de nem ugyanakkor, és nem ugyanazon a helyen. Nagy különbség. Mire fölmerülnének bennünk az ő rühei, meg az ő tetvei, már sem neki, sem nekünk nem számítanak sem a rühök, sem a tetvek, mert a tetűnél és őnél jóval gonoszabb skorbuttal van dolgunk éppen. Nényú az otthonon kopaszra nyírja az egész családot, és elégeti a hajunkat az utolsó tetőig, majd adok én nektek, mondja nényú, kölcsönkért nyírógépet csattogtatva a fejünk búbján, mintha bennünket büntetne a vörösre duzzat, szemmel láthatóan boldog vérszívók helyett. És ez így mez ez a fejezet tovább, beleolvasok máshol a fejezetbe, de most pünköst van, elvonultak a nagy hidege, mi meg életben maradtunk, anyánk kívánsára már délelőtt összegyülekeztünk, mint sátoros ünnepkor szokás, meghallgatni az ünnepi felolvasást. Egy akarattal együtt voltunk a frissen takarított barakban, a cselekedetek könyve szerint, és lőn nagy hirtelenségből az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, amely akár egy haragos, szokatlan küldetése súlyától ügyetlen mozgású angyal betöltötte az egész hajlékot, ahol együtt ültünk, de még mielőtt a pünkösdi csoda közöttünk is maradéktalanul bekövetkezett volna, mi a szökésről folytattunk vitát, Dolce Vita, szellemeskedett Feri elsőszülött testvér, aki a legalantasabb szóvicnek sem tudott ellenállni. Ne tegyünk úgy, mintha nem volnának mérlegelendő lehetőségek, igenis emelte fel a hangját. Egyéni és közös szabadságunk erőszakos megvonását nem szentesíthetjük beleegyezéssel. Arcul csaptak, igen, de mi már réges-rég odafordítottuk a másik arcunkat, több arc nincs, eljött a cselekvés ideje. És ez így megy tovább, a fejezet végére ugrottam, az égi madaraknál hatalmas égzengés hasította át a folyamatos szélzúgás, kettős tüzes nyelvek jelentek meg a fejünk felett, hirtelen áttetszővé vált a háztető. Anyánk, vagy valaki, mintha egyetlen mozdulattal repített volna ki bennünket az udvarra, mert a következő pillanatban ott álltunk egymás mellett a barak előtt, mint egy színes családi fotón, kivéve apánkat, és álmélkodva azt kérdeztük egymástól a Szentírás szavaival, hogy ugyan mi akar ez lenni. Hosszúra nyúlt, gyönyörű lángot nyaldosták a tetőgerincet. Külön-külön fogtak tüzet a reves lécekre csomózott nátszálak, hogy aztán egyetlen lobogásban egyesüljenek. A fedélszék után az emberhús színű sárból vert falak következtek, előbb pistákolva, majd egyre erősebben égni kezdett a sovány fabordázat, mintha bőr alatt fölisszanának a vérerek meg a csontok egy égő csipkebokor íme, amely a tóraadás napján pünköstkor a szemünk előtt hangtalanul porráig, és nem jön belőle hang, csak füst, erőtlenül fölfösszikrázó üszök, meg égre törő pernye, és ott lebeg a lélek is, némán is tanáttalanul, mint aki eltévesztette a házszámot. Anyán kilépett a cipőjéből. Őt követve szó nélkül levetettük mi is a miénket, mert szent ez a hely, ahol állunk.
1: Köszönjük a felolvasást. Kolozsváron szokott csipkebokor égni pünköstkor? Hogy vannak az elmúlt évek pünkösdjei? Most hogy ünnepel, hogyan éli meg mostanában ezt az ünnepet?
2: Talán szabadabban és önazonosabban, mert nagyon közel került hozzám, egyre közelebb került hozzám tulajdonképpen az évek múlásával ez a Szentlélek deficit, amivel a református egyház szerintem küzd. Ezért nagyon sokszor például az élményt kritizálja az egyház, élmény kritikában részesíti azokat, akiket áthat a lélek, és gyermekként tudnak örvendezni. Az utóbbi időben, mondom, sokkal szabadabban viszonyulok ehhez, a Szentlélek gyermekké is tesz, érthetővé tesz olyan dolgokat, amelyeket korábban sohasem értettünk, mert megnöveli bennünk a bizalmat. Ez történt egyébként az első pünkösd napján is. Mi itt Kolozsváron gyakran csak énekelünk pünköstkor, szabadon engedjük az éneklésnek ezt a különleges örömét, és a közös éneklés az persze különös ajándék, és nagyon nagy ajándék. És továbbá fölszabadítja az emberben, hiszen az apostolok cselekedete könyvének az egyik kulcsszava legalábbis az elején az, hogy a tanítványok bátrakká váltak. Én azt hiszem, az önkifejezésben is bátrakká válhatunk, vagy válunk, és elkerülhetetlenül azzá is válunk, azt hiszem, ebben a megérintettségben, ami a pünköstnek különös ajándéka, és nem most utolsó sorban a nevetségesség vállalásában is, hiszen pünköstkor részegeknek nézték az önkifejezésben magukat, boldogan elengedő tanítványokat, nevetségessé válni pedig jó, mert az ember közel kerül a maga gyermeki áttetszőségéhez, amire nagyon nagy szükségünk van, azt hiszem.
1: Köszönöm, még két ide kapcsolódó, de nagyon más irányú kérdésem lenne a pünkösddel kapcsolatban. Az egyik, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ön erdélyi reformátusként, erdélyi magyar reformátusként, így pontos a kérdés, érteni fogja, hogy miért mondom. Mit gondol a csíksomlyói búcsúról? Volt-e valaha ezen a búcsójáráson, és mit gondol erről?
2: Nem voltam még a csíksomlyói búcsún. Csíksomlyóban voltam, legalábbis nem voltam úgy a csíksomlyói búcsún, hogy ebből ez a nagy-nagy esemény lett volna. Voltam úgy a csíksomlyói búcsún még a 80-as években, amikor egészen mást jelentett. Akkor azért, mert egyetemistaként nagyon sok és nagyon kedves, elmélyült, hívő katolikus barátom is lett, akikkel persze azóta is tartjuk és tartom a kapcsolatot. A kérdés nagyon nehéz, mert mindig nehéz az a kérdés, ami érinti a politikumot is. A csíksomlyói búcsú egy nagy politikai performance is lett, amiből nem következik az, hogy a búcsúnak ne lennének olyan momentumai, amelyek áthatják az emberi lelket. Itt leginkább a katolikus testvéreimre, testvéreinkre gondolok. Azt mindenképpen szimptomatikusnak tartom, hogy azt látom, hogy protestánsok, nem csak reformátusok frusztráltnak érzik magukat, amiatt, hogy nincsen egy csíksomlyói búcsúja a protestantizmusnak. Tehát gondoljuk meg, hogy ez a fajta irigység leginkább akkor fakadhatna tiszta lélekből, hogyha átgondolnánk azt, hogy a protestáns identitás, vagy az, amit a protestáns kinyilatkoztatás ad a világnak, az más természetű, másfajta rítusai vannak, és ha azzal önazonosnak érezzük magunkat, talán nem kellene ezt az irítséget éreznünk. Nem arról beszélek, hogy hátot kellene fordítani ennek, hanem legfőképpen arról beszélek, hogy a lélek ajándékai között szerepel, mint különös karizma, a lelkek megítélésének az ajándéka is. Ezt hív embernek kötelessége gyakorolnia az ilyenfajta megnyilvánulások esetében is.
1: És ha nem kellene hátot fordítaniukat, ha megfordítjuk, akkor az orcájukat oda kellene fordítani a protestánsoknak? Tehát mit gondol, érdemes részt venni protestánsoknak, reformátusoknak a csíksomlyói búcsón, vagy inkább csak hátat ne fordítsanak és ne irítkedjenek miatt, amit gondol erről, vagy ön tervezi-e, hogy mondjuk a következő 5 évben valamikor részt vesz a búcsón?
2: Ez nem az igennek meg a nemnek a kérdése. Nem annak a kérdése, hogy érdemes részt, nem annak a kérdése, hogy protestánsok számára le kell tiltani. Erről szó sincsen. Mindannyiunknak vannak, jó, ha vannak, nem tudom, hogy vannak-e, katolikus barátaink, és amennyiben a testvériségünket így tudjuk kinyilvánítani, akkor mindenképpen jól tesszük, ha elmegyünk, és mindenképpen jól tesszük, hogyha részesülünk a Szentlélek ajándékaiban. Én azt meg nem tudom megmondani, hogy tervezem-e vagy. Én nagyon nyitottan élem a saját életemet. Nincsenek terveim 5 évre előre. Semmilyen értelemben nincsenek.
1: Köszönöm, és még egy kérdésem lenne megint egy éles váltás, de maradva pünkösnél. Ugye pünkös tulajdonképpen szerintem mondhatjuk azt, hogy ez az egyház születésnapja is, és emiatt kérdezem, hogy ön szerint van-e akár a református egyháznak, és ezt most értse nyugodtan úgy, hogy akár az erdélyinek, akár a magyarországinak, akár a közös magyar református egyháznak, vagy bármelyik egyháznak itt a Kárpát-medencében, van-e oka ünnepelni, mint születésnapot?
2: A születésnapot, mint történeti

0: mindig vannak ilyen kis hírek a kollégák, ha vidéken, ha terepen felvételeznek, ott is készítenek felvételt, egy-egy értelmező mondatot vagy kis hírt is meg szoktunk jelentetni, pont azért, hogy lássák az emberek, hogy hogyan működik, belelássanak egy kicsit, érezzék, hogy ez egy valóban működő rendszer, és mik azok, amik esetleg nem úgy vannak, ahogy ők azt képzelték, hanem másképp működnek.
1: Kedves hallgatóink, Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával Balázs Alexandra beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Rövidesen 7 óra, ekkor meghallgatjuk a híreket. A következő 2 órában a Kontinentális Reggeli című magazin

0: várja a kedves hallgatókat.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ismertette új államtitkárainak legfontosabb feladatait Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter vasárnapi bejegyzése szerint Barna Zsolt felel majd a közúti ügyekért. Elsődleges célja az alsóbrendű utak fejlesztése, a baleseti statisztikák javítása, a gyorshajtók szigorú ellenőrzése, valamint az új KRESZ előkészítése lesz. A tárca másik új vezetője, Szemerei Samu, az építészeti és magasépítési beruházásokért felel majd. Az ő feladata az lesz, hogy az egyszemélyi döntések helyett a hosszú távú urbanisztikai elvek és a fenntarthatóság érvényesüljenek az állami építkezéseken. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a tárca közigazgatási államtitkára, Sirály Katalin parlamenti államtitkára pedig Tárkányi Zsolt lesz. Két nagy volumenű vágányfelújítási munka kezdődik a pünkösdi csúcsforgalom után, közölte a MÁV. Május 26-án a Budapest-Pécs fővonalon Rét-Szilas és Dombóvár között indul egy hónapos karbantartás, ami után csökken majd a menetidő. Május 27-től Szerencsés Nyíregyháza között egész nyáron át tartó híd és pályakarbantartásba kezdenek a szakemberek. Mindkét érintett szakaszon komoly forgalomkorlátozásokra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre kell készülni. A MÁV az autópályákon közvetlen buszjáratokat is indít a Budapest-Pécs, valamint a Miskolc-Debrecen útvonalon. Az utazóknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk a vasúttársaság felületein. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint Magyarországon a 2010-essel ellentétben jelenleg nincs gazdasági vagy szociális válság. A foglalkoztatottság teljes, az infláció alacsony, a kormány pedig jóléti intézkedéseket tervez. Ugyanakkor bírálta a Tisza kormányt a kampány ígéretek elmaradása, mint a 480 forintos benzinár, valamint a visszamenőleges alkotmányozás miatt. Átadták az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legrangosabb elismeréseit. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta a legkiemelkedőbb középiskolásokat. Idén 12 projekt, 17 fiatal alkotója vehette át az elismerést. A nyertesek a 6 millió forintos ösztöndíj mellett nemzetközi versenyeken való részvételi jogot is nyertek. A megújult területi rendszernek köszönhetően idén rekordszámú, több mint 700 jelentkező indult el a megmérettetésen. A diákok körében az informatika, a mesterséges intelligencia és az űrkutatás voltak a legnépszerűbb témák. Az ünnepélyes eredményhirdetésen 25 kiváló tanárt és 20 iskolát is pénzjutalommal díjaztak. Az első helyezett pályázatok képviselhetik majd Magyarországot az Európa-bajnokságon. A párbeszéd elengedhetetlen, de a legfontosabb kérdés az, hogy közben milyen lélek vezet bennünket, figyelmeztetett pünkösdi üzenetében Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke kiemelte, a kritika és a profétai hang nélkülözhetetlen a mindennapokban. A pünkösdi csoda embere és közössége ugyanakkor mindig Isten országát építi, és a feltámadott Úr örömében munkálkodik. A püspök hangsúlyozta, hogy a hívőknek, bármilyen nehéz is, túl kell lépniük a saját maguknak tulajdonított igazságokon és az önös érdekeken. Steinbach József szerint a valódi békességhez és az együttműködéshez az szükséges, hogy a közösséget ne a saját emberi akarata, hanem az Isten lelke vezesse. A világ egyik legismertebb utazási magazinja, a Brit Wanderlust, elismerését is kivívta Miskolc a fenntartható turisztikai programjaival. A borsodi megyeszékhely a rangos Greenlist válogatásba került be az Ehető Erdő és az Erdei Gastro Express elnevezésű kezdeményezéseivel. A nemzetközi szinten is példaértékű projekt során a látogatók a bükkben szakvezetés mellett ismerhetik meg a vadon termő ehető növényeket és a helyi gasztronómiát. Az élményprogram a Lilafüredi kisvasutazást követően egy erdei túrával indul, majd helyi alapanyagokra épülő prémium minőségű fogásokkal zárul a végállomás étteremben, valamint a Lilafüredi palota szállóban. A brit szaklap külön dicsérte a miskolci bisztrók egyedi konyháját és a kastélyszálló különleges erdei koktéljait is.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, szeretettel Béli Katalin, szerkesztőműsorvezető vagyok. Ön az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazinját hallja. Isten éltesse a ma névnapjukat ünneplő Evelineket és Fülöpöket. Rövidesen jön majd a kalendárium a további nevezetes dátummal. Útravalónkban ma is hitéleti gondolatokat közvetítünk. 7:30-kor meghallgathatják a híreket, majd 3:48 előtt nem sokkal elindítjuk azt a felvételünket, amely Bősze Ádám zenetörténész, rádiós, televíziós műsorvezető Sátoralja újhelyi előadását eleveníti fel. Vele beszélgetünk majd, tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Önök a május 26-ai nap kalendáriumát hallják. Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, megkezdte egyhetes útját a világűrben a Szojusz fedélzetén. Ez 1980. május 26-án volt. Társa a nagy tapasztalattal rendelkező szovjet asztronauta Valeri Kubaszov volt. A világűrben eltöltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak. 1894-ben született Lukács Pál, azaz Paul Lukász, az egyetlen magyar Oscar-díjas színész, aki Catherine Hepburn, Elvis Presley és James Dean mellett is szerepelt, és Hitchcock is rendezte. 1921-ben Bárdi György, érdemes és kiváló művész született. 1926-ban, május 26-án Miles Davis, amerikai jazz muzsikus, komponista, a jazz rock megteremtője látta meg a napvilágot. 1966-ban Tamási Áron Kossuth-díjas író, akadémikus hunyt el, az Ábel trilógia szerzője. Első novellája 1922-ben jelent meg, 23 és 26 között az Egyesült Államokban élt, írásait folyamatosan hazaküldte. 25-ben jelent meg első novellás kötete Lélek indulás címmel. Hazatérése után Kolozsváron telepedett le, és az erdélyi magyar irodalmi és szellemi élet vezető alakja lett. Legnagyobb írói sikerét az Ábel trilógiával aratta, írásaiban főként a székelyfalvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. És 2002. május 26-án hunyt el Orbán Ottó, Kossuth-díjas költő, esszéíró, műfordító, a Magyar PEN Klub alelnöke, a Digitális Irodalmi Akadémia alapítótagja. Kedves hallgatóink, a május 26-ai nap kalendáriumát idéztük.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Túró tanár úr. A szoba makulátlanul tiszta volt. Egyszerű berendezései között egyből otthonosan éreztem magát. A kis kávézó asztalra lefektette hatalmas kofferét, és katonás renddel elrakodott, hajnali 3-at mutatott a fehér számlapos fali óra, amikor elnyúlt az ágyon, de aludni nem tudott. Ölébe vette laptopját, hogy megnézze postafiókját, ám új levele nem érkezett, ezért kikereste azt, ami miatt úgy döntött, hogy hazajön. Úgy kezdődött minden, hogy érettségi találkozóval kapcsolatos levelezés kezdődött osztálytársai között, aminek a végére valaki odaírta, a túró állítólag nagy beteg, és üzent, hogy nem jön. Túrót, eredeti nevén Túróti Sebestyén, fizika és matematika szakos tanár, aki szinte az egész osztály életét megkeserítette a gimnáziumi évek alatt, nem igen szerették, ezért lelkiismeret furdalás nélkül átlépett rajta a további szervezkedés. Az érettségi találkozót végül egy mindenkitől nagyjából egyenlő távolságban lévő panzióban tartották, ahol egykori osztályfőnöke felesége beszámolt Túró állapotáról. Tüdőrákja van, nagyon lefogyott, meg akarták ugyan műteni, de nem engedte, mindenkitől elzárkózott. A hallott hír elvette a kedvét a felszabadult bulizástól, és a találkozó további részét egyedül töltötte, keveset beszélgetett egyre jobb hangulatba kerülő osztálytársaival. Túróci Sebestyén a nemesi származású katonatiszt, későbbi pedagógus sokat jelentett neki. Alig volt 12 éves, amikor, mint riadt tekintető elsős gimnazista, megijedt a második padban. Osztály, vigyázz! Hangja és a hozzátartozó szálfa alkat úgy rántotta fel őket a padokból, mint a nyegle marionett bábukat a művész keze. Onnantól kezdve úgy nézett erre a hatalmas emberre a lelkében, mint egy közkatona a hadvezérre. Irgalmat nem ismerve, olyan tempót diktált az órákon, hogy időnként a tanártársai is igyekeztek enyhíteni rajta, ám de sikertelenül. Kedves kolléga, hallotta nem egyszer a határozott választ, gimnazistának lenni kiváltságos teher, és én azt akarom, hogy ők ezt átérezzék. Kezdetben rettegtek tőle, és utálták az elvárt kiváltság érzést, de a szigora hatott rájuk végül, fegyelmezettek lettek és összezártak. Először pont véle szemben és együtt lázadtak föl a rengeteg házi feladat miatt. Túró tudomásul vette a lázadást, az órából alig telt még el 5 perc, amikor becsukta az osztálykönyvet, felállt és sétálni kezdett a tábla előtt, mint egy díszszemlén, végül megszólalt. Örülök a lázadásuknak, látszik, hogy van önökben tartás. Büszke vagyok önökre. Egy életre tanulják meg, hogy jó, ha igát hordoznak ifjúságukban. Csak a teher teheti önöket erőssé. Ezzel kiment a teremből, a meglepett kisdiákok a feszültségtől és a nem várt reakciótól egy pisszenés nélkül ültek, néhányan pedig csendben elsírták magukat.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az idén 2%-os gazdasági növekedésre számít a miniszterelnök, jövő csütörtökön pedig aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Magyar Péter az RTL-nek adott interjúban azt is közölte, még augusztusban kifizetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel megkaphatják a szép kártyán érkező összeget. Szólt arról is, hogy augusztus 20-ára befejeződhetnek az átvilágítások, és tájékoztathatják az embereket az ország valós állapotáról. Ígérete szerint csökkentik a kormányfő, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését is. Több mint 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból 2015 és 2026 között. A Nemzeti Adó és Vámhivataltól kikért közérdekű adatok szerint az árumozgások 4 vagy 5 ausztriai lelőhelyet érintenek. Németh Martin, a Vasmegyei Bükk önkormányzati képviselője kiemelte, a statisztika egyelőre csak a beszállítások tényét igazolja, azt nem, hogy a veszélyes anyagot helyben fel is használták-e. A szennyezés eddig már több mint 300 helyszínen, köztük Szombathelyen, Zalaegerszegen, Kőszegen és Sopronban is bizonyítottan felbukkant, ahol közterületi felületeket borítottak be vele. Az április közepén kirobbant botrány kapcsán az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László is a helyszínre látogatott. A tárcavezető határozott felelősségre vonást és a lakosság egészének védelmét ígérte a Nyugat-Magyarország több megyéjét súlyosan érintő aszbeszt szennyezési ügy vizsgálata során. Miskolc-tapolcai szállodák vezetőivel járta be a barlangfürdőt Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. A városvezető a közösségi médiában számolt be arról, hogy azokat a helyi szállodásokat invitálta meg a helyszíni szemlére, akik a nehéz időszak ellenére is kitartottak és folyamatosan fogadják a vendégeket. A bejárás során bemutatták az eddig elvégzett rekonstrukciós munkálatokat, valamint a jelenleg is zajló korszerűsítéseket. A polgármester kiemelte, a cél nem csupán a korábbi tűzeset okozta súlyos károk elhárítása, hanem az elmúlt évek fejlesztési hiányosságainak a pótlása is. Tóth Szántai József köszönetet mondott a turisztikai szakembereknek a kitartásért és a megértésért, hangsúlyozva, hogy a megújuló fürdő hosszú évtizedeken át meghatározó oszlopa lesz Miskolc turizmusának. A polgármester a beruházás állásáról és a nyitás ütemezéséről a jövőben egy részletesebb, átfogó szakmai beszámolót is ígért a lakosságnak. Negyedszázados fennállását ünnepelte a miskolci zenepalotában a Reményi díjas Anima vonós négyes. A jubileumi hangverseny az 5. Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál egyik kiemelt programjaként valósult meg, megkoronázva az együttes értékteremtő művészi pályáját. Sós Gábor alapítótag felidézte, hogy a 2000-es évek eleje óta több mint 500 sikeres koncertet adtak belföldön és külföldön egyaránt. A kvartett tagjai kiemelten büszkék az óvodákban és az iskolákban végzett ifjúsági és missziós munkájukra, amelynek keretében Borsodabohuj-Zemplén vármegye leghátrányosabb helyzetű falvaiba is elvitték a komoly zenét. A megújulásra törekvő együttes az elmúlt 25 évben multimédiás elemekkel és a jazzesebb Anima Group formációval is kísérletezett, a mostani ünnepi fellépés előtt pedig egy egyedülálló beavató próbát tartott. A világ egyik legismertebb utazási magazinja, a Brit Wanderlust elismerését is kivívta Miskolc a fenntartható turisztikai programjaival. A borsodi megyeszékhely a rangos Green List válogatásba került be az Ehető Erdő és az Erdei Gastro Express elnevezésű kezdeményezéseivel. A nemzetközi szinten is példaértékű projekt során a látogatók a Bükkben szakvezetés mellett ismerhetik meg a vadon termő ehető növényeket és a helyi gasztronómiát. Az élményprogram a lilafüredi kisvasutazást követően egy erdei túrával indul, majd helyi alapanyagokra épülő prémium minőségű fogásokkal zárul a végállomás étteremben, valamint a lilafüredi palota szállóban. A brit szaklap külön dicsérte a miskolci bisztrók egyedi konyháját és a kastélyszálló különleges erdei koktéljait is.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Sátoraljóújhelyen a Városi Könyvtárban mutatták be Bősze Ádám zenetörténész, rádiós televíziós műsorvezető, Mozart Bikiniben című könyvét. Az író a könyvtári majálisra érkezett egy rendhagyó énekórával és legújabb művének ismertetésével. A Mozart Bikiniben című könyvben a szerző különleges szemszögből és fergeteges humorral vezet be bennünket a klasszikus zene izgalmas világába. De ezúttal a zeneszerzők öltözködési szokásai mentén kalandozhatunk évszázadról évszázadra, dallamról dallamra. Az előadás előtt Jászter Beáta beszélgetett Bősze Ádámmal.
2: Egy könyvtári majálison vagyunk Sátoraljaújhelyen, Bősze Ádám zenetörténésszel beszélgetek. Az ön életében mikor jött ez a felismerés, hogy a zene az egy nagyon fontos pontja és pillére az életének?
3: Hát, hogyha a zene bármi lehet, tehát punk zene vagy klasszikus zene is, akkor viszonylag korán, bár én falun nevelkedtem, ott olyan komoly zenekultúrával nem találkoztam, de hát a rádióban, tévében elért, emlékszem, amikor volt talán valami Ki mit tud, és a televízióból vettem fel a Tekercses Magnóra, a Limbo Hintót. De aztán fölkerültem Budapestre, és ott főleg a punk zene, a Sex Pistols és a Rose frakció ért, és hát nagyjából emellett tartottam ki a gimnázium közepéig, és ott a gimnázium közepén volt egy hirtelen váltás, amikor egy ötlettől vezérelve elkezdtem gitározni és dalokat tanulni, és ez a gitározás, daltanulás ez vitt a fele, hogy elkezdett érdekelni az, hogy miért éppen ezeket a hangokat kell lefogni, és akkor egyáltalán hol van ez a kottában, és akkor egyéb pillanatról a másikra teljesen észrevétlenül az ujjak köré tekert engem ez a mondjuk így klasszikus zene. Már csak azért is mondom így, mert a Börtön ablakában volt az első dal, amit megtanultam, és hát ez valljuk be, őszintén nem éppen a sarokköve a klasszikus repertoárnak, de onnantól kezdve nem volt megállás, és most sincs, tehát hogy nincs az életemnek szinte egy olyan perce sem, amikor ez valamilyen módon ne kísérne.
2: Beszéljünk azért arról az egy konkrét zeneműről, arról a 4 percről, ami úgy megindította.
3: Én aztán elkerültem szerzetesnek, és ez a 80-as évek végén volt, és a 80-as évek végén még a régi rendszer volt, és a szerzeteseknél viszonylag komoly szabályok uralkodtak, szigorú szabályok voltak arra nézve, hogy aki oda felvételt nyer, az egy civil egyetemet is el kell végezzen, illetve a teológiát is párhuzamosan el kell végeznie. És nekem nem sikerült a zeneakadémiai fölvételim, úgyhogy azt tanácsolta mindenki, hogy jobb lesz, hogyha lemondok erről a zenei pályáról, hogy énektanár legyen belőlem. És én ezt engedelmesen követtem, mert a szerzetességben ezek voltak a szabályok. Egészen addig, amíg néhány hónappal később kaptam egy magnókazettát, William Byrdnek a miséi voltak rajta, és a 4 szólamú misének az Agnus Dei tétele volt az, ami teljesen bekattant, és csak azt rongyosra hallgattam a kazettán, tehát hogy megállás nélkül csak azt a 4 percet. És az annyi erőt adott nekem, hogy a sarkamra álltam, és odaálltam az előjáróim elé, és azt mondtam, hogy ha én nem foglalkozhatok valamilyen módon a zenével, hivatásszerűen, akkor én inkább elhagyom a rendet. És akkor hát úgy hozta a sors, hogy végül zenetörténész lettem, tehát a Zeneakadémián és a zenetudományi szakot végeztem egy 4 perces zenemű hatására.
2: Talán azért is lehetett ez, mert hogy annak a 4 perces zeneműnek a szövege ugye Agnus Dei, az Isten báránya, tehát abba annyi lelki töltetés volt, annyi fölfelé irányuló, ég felé irányuló lelki töltés, valahol itt kapcsolódhatott össze a kettő, a mű élvezet és a művön túl az a gondolat, amit ez sugárzott.
3: Biztos, hiszen mégiscsak egy szerzetesi közösségben éltem, tehát hogy az, hogy ennek egyházi szövege, liturgius szövege volt, ez nyilván elválaszthatatlan ettől, de azért mégiscsak én azon a kazettán ott volt mind a 3 mise, Kiriéstől, Glóriástól, Krédustól, mindenestől, és a többi meg nem fogott meg. Tehát, hogy ennek van zenei vonatkozása is, vagy legalábbis, sőt azt mondanám, hogy legalább annyira erős a zenei vonatkozás, mint a szöveg, amit zenébe öltöztetett a szerző.
2: Azt mondta, hogy színésznek is készült. Az első rosta után már nem sikerült bejutnia, ugye ez egy 3 rostás vizsga volt, ami nagyon nehéz volt, és tudom, hogy a 80-as évek végén, 90-es évek elején 3000 jelentkezőből 12-t vettek fel egy évfolyamra, tehát ez egy nagyon nehéz megmérettetés lehetett. De a színészi képessége, és aztán később a zenetörténész, mint szakma, az vitte a televízió és a rádió felé, hiszen nagyon sokan szeretjük, hallgatjuk, láttuk a Tehetségkutatóban is, hát aki a Bartók rádióra kapcsol, az azért tudja, hogy mi mindennel ajándékozza meg a hallgatókat, a hallófüleket.
3: Biztos, hogy van bennem egy ilyen alapvető szereplési vágy. Az, hogy a médiába ezért kerültem, nem tudom, nagy valószínűséggel színésznek csapnivaló lettem volna, mert azért annál én sokkal polgáribb gondolkodású vagyok, mint elgondolásom szerint, mint aminek egy színésznek lennie kell, de ezt lehet, hogy teljes zagyvaság. Nem szoktam ezen gondolkozni, de nyilván ez a szerepelhetnék, vagy szereplési vágy, ez, ami hajtott a média fele is, ami most is tulajdonképpen erre hajt. Én igazából, ha már a színészségnél tartunk, itt most Sátoralja új helyen is az első alkalom az egy rendhagyó énekóra volt. Ugyan felnőttek vettek rajta részt, de ez többnyire középiskolásoknak szól. Én pont annak a korosztálynak akarom elmondani ezt a történetet, amely korosztályban én is tartoztam akkor, amikor megváltoztam, és nem akarom őket megtéríteni a komoly zenének. Én mindössze annyit szeretnék, hogyha van bármi az életükben, ami ugyanúgy, ahogy engem, az újjaköré tekert, mármint a zene, akkor azt ragadják meg, és hagyják azt, hogy ez a tekerődés meglegyen, mert tényleg semmi bajuk nem lehet az egész életben, hogy ez megvan.
2: Nagyon megérintett ma az a gondolata, amit Szokratész tanaival kapcsolatban mondott itt az előadáson. Ezt azért mondjuk el a rádióhallgatóknak is.
3: Szokratésznek volt egy tanítványa, Jón, aki elment egy színi előadást megnézni, és furcsálotta, hogy egyik pillanatban sírhatnék ki, a másik pillanatban pedig nevethetnék ki volt, és megkérdezte Szokratésztől, hogy lehet ez a hatás. És Szokratész felvázolta neki azt, hogy van egy abszolút szép, amelyből megérez valamit az alkotó. Ebből létrehozza, meg a szakismeretének köszönhetően létrehozza a művet, legyen most az egy zenemű például. Ahhoz kell egy előadó, ami szintén különleges képességű ember kell legyen, aki megérzi az alkotónak az intencióját, azon keresztül megérzi az abszolút szépnek egy bizonyos szegmensét, és előadja a művet. És ahhoz kell a befogadó is, a hallgató, akinek koncentrálnia kell, figyelni kell, nyitottnak kell lenni, hogy megérezzen valamit az előadó tehetségéből, az alkotó tehetségéből, és azon keresztül az abszolút szépből. Ez a katarzis élmény. Ez, amikor az ember azt mondja, hogy te jó, amikor beakad egy 4 perces zenemű, és vagy egy regény, vagy egy vers, vagy bármi, amikor az ember azt érzi, hogy megszületett ez a vonzás, ugye Szokratész maga is azt mondja, hogy ez a hatás ezek között, a szintek között olyan, mint a magnéziai kőnek, a mágnesnek a hatása. És hát ennél fantasztikusabb dolog nincsen, ezért vágyunk szerintem mindig szellemi örömre, mert ezt akarjuk újra és újra átélni.
2: Járja az országot, a középiskolákat a rendhagyó énekóra előadásával. Mi a tapasztalata? Azt tudjuk, hogy egyre kevesebb lett az énekóra, azt tudjuk, hogy technikumokban, nem is tudom, hogy tanítanak-e még éneket, talán gimnáziumokban még tanítanak, általános iskolában is egyre kevesebb is. Az a régi mozgalom, amiben mi még felnőttünk, az éneklő ifjúság, vagy az, hogy szinte majdnem mindenki tanult valamilyen hangszeren az osztályunkból, az szépen lassan lecsengett. Mennyire látszik ez meg a mai gyerekeken, hogy azért zene, komoly zene nélkül élnek, mondjuk így.
3: Én nem kongatnám ennyire a vészharangot, illetve nem én kongatnám a vészharangot, hiszen tényleg az összes kalapomat emelem és lengetem minden zenepedagógus előtt, olyan pedagógus előtt, aki énekórákat tart és próbálja ezt hitelesen csinálni és lendülettel csinálni. Én ennyire nem vagyok benne az oktatásban, tehát én nekem nagyon könnyű dolgom van, én oda megyek egy középiskolába, megtartom az énekórámat, és utána elmegyek, tehát nem gondozom tovább a fiatalok lelki vagy zenei életét. Tehát ilyen tapasztalatom nincsen, hallom azt, amit ön is elmondott, tehát, hogy nyilván ez az igazság. Én ezeken a rendhagyó énekórákon nem azzal lépek a diákság elé, hogy megtérítsem őket. Én csak őszintén szeretnék velük beszélni arról, hogy a nyitottság az mennyire fontos a zenében is. Persze nem mindig ez a történet szerepel, tehát van, amikor különféle dallamokról beszélgetünk, van, amikor a zene eredetéről beszélgetünk. Ez mindig attól függ, hogy éppen mit érzek meg egy osztályban, vagy egy iskola előtt. De a nyitottság talán, és az őszinte beszéd az, amit én amit én igyekszem feléjük képviselni.
2: Ugyanezt képviseli a könyveivel is, ma is visszatér még egy előadással, hiszen itt mutatjuk be a Mozart Bikiniben című könyvét, és aki valaha is kezébe vette bármelyik könyvét, az tudja, hogy olyan zenetörténeti csemegékkel találkozik benne, amelyekhez mi azért nem jutunk hozzá a mindennapokban, a hétköznapokban, és kicsit emberközelibbé válnak az alkotók, és talán minket is egy mágneses erővel vonz a zenetörténet és az alkotások felé.
3: Hát ha ez így van, akkor én boldog vagyok, mert ez a célom, tehát hogy ezek a könyvek, ezek meg az előadások sem adnak művészi élményt. Én szerintem tudom, hogy hol a helyem. Zenetörténész vagyok, én inkább afele próbálom terelni az embereket, hogy hallgassanak zenét, akár élőben, akár a könyvön keresztül, mert mindegyik könyvben vannak QR kódok, amelyeken keresztül zenéket lehet előhívni, és legyen katarzis élményük. Ehhez a sztorik talán hozzásegítenek, kedvet csinálnak, de én csak megpróbálom terelni az olvasókat, meg a hallgatókat, a nézőket, hogy akkor tessék arra felemenni, mert ott valami csodálatos dolgok vannak.
2: Azért beszéljünk még Mozartról Bikiniben, csak ja. Így egy kicsit.
3: A Mozart Bikiniben cím az egy, nem azt mondom, hogy félreértés, hanem egy ilyen dacból született, ugyanis volt, akinek ezt először improvizatíve emlegettem, és azt mondta, hogy ez milyen szörnyű. És hosszas előadást tartott nekem arról, hogy ez borzalmas, és nem számolt azzal, hogy bennem a Dafke érzést ezzel erősíti, úgyhogy ezért lett ez a címe. De egyébként az alcíme az, hogy a zeneszerzők visel dolgairól. A divattörténet és a zenetörténet megy párhuzamosan. Ugyanis engem nagyon érdekelt az, hogy a zeneszerző, mint munka, mint társadalmi státusz, az hogy változott az évszázadok során, ez hogyan jelent meg az öltözetben, akár a korai kereszténység, amikor már engedték a keresztényeket liturgiát tartani, hogy ott milyen egyenruhája volt az énekkarnak, aztán a zeneszerzőknek milyen papi funkciója volt, és ahhoz milyen öltözet társult, amikor egy udvari zeneszerzőnek egyenruhában kellett lenni, aztán amikor a felvilágosodás végén már az ilyenek, mint Mozart, már megengedhették maguknak azt, hogy különféle csecsebecséket vásároljanak, egyébként hihetetlen piperkőc volt az egész Mozart familia. Aztán Beethoven, akinek már a mű volt a fontos, vagy a gyerekkori álmok, Liszt Ferencnek a reverendája, Wagnernek a királyi öltözetre való vágyakozása, vagy pedig Clara Schumann, akinek meghalt a férje, és utána bár 2 évig kellett volna gyászruhát öltsön, de egész életében gyászruhában járt. Bartóknak a politikai öltözete. Tehát van itt minden, ez egy, mondhatnám azt is, hogy egyfajta zenetörténet, egy kicsit kultúrtörténet is, egy kicsit divattörténet is, de csak azzal a szándékkal, hogy a mellékelt zenéket, a szerzőket még vonzóbbá tegye az olvasók számára.
1: Kedves hallgatóink, Bősze Ádám zenetörténésszel, Jászter Beáta beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsora kedden délelőtt 10 órától. Kultúra. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A részes államok közgyűlésének elnöksége üdvözölte a magyar kormány döntését, hogy visszavonja Magyarország kilépését a Nemzeti Büntetőbíróságból, és visszavonja a Büntetőbíróság statútumának, valamint a bíróság kiváltságairól és mentességéről szóló megállapodás felmondását. A Büntetőbíróság közleménye szerint a közgyűlés elnöksége továbbá gratulált Magyarország kormányának a döntéshez, melyet elengedhetetlennek nevezett a legsúlyosabb bűncselekmények elszámoltathatóságának biztosításához, a nemzetközi jogrend megerősítéséhez és a multilaterális intézmények támogatásához. Az előző kormány még 2025. április elején döntött arról, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A bíróságot 2002-ben hozták létre azzal a céllal, hogy eljárjon háborús és emberiség elleni bűncselekmények népirtás és agressziós bűncselekmények ügyében abban az esetben, ha a tagállamok nem hajlandók vagy nem képesek erre. A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. Azt írták, 6. éve hívja a közös lánggyújtásra a világ magyarságát az összetartozásunk tüze elnevezésű kezdeményezés. Hozzátették, az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy a Nemzeti Összetartozás napján egyszerre lobbannak fel a lángok a világ számos pontján, és a tüzek ma már nem csak az összetartozás szimbólumai, hanem az immár 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. 1996-ban a Millecentenárium alkalmából a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség mágiagyújtási akciót szervezett a Kárpátok gerincére, az egykori 1000 éves határra, akkor több tucat tűz égett egy időben. 2003. augusztusában a külföldi Magyar Cserkész Szövetség felújította ezeket a kezdeményezéseket, és ennek nyomán Magyarországon, a Kárpát-medencében, és szerte a világon fellángoltak a cserkész tábortüzek vagy gyertyák, ismertették. Közölték, a szervezők célja, hogy június 4-én ismét mindenütt, ahol magyar közösségek élnek szerte a világon, fellobbanjon az összetartozás tüze. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka. Két nagy volumenű munkába kezdenek, közölte közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közlése szerint május 26-án indul a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás. Május 27-től a Szerencs és Nyíregyháza közötti vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű híd karbantartás végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni. A vezérigazgató jelezte, mindkét vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár. Hozzátette, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását, például Miskolcról Debrecenbe. Az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekedni fognak majd. Aki ebben az időszakban Debrecen és Miskolc között tervezi utazását, tájékozódjon az eljutási lehetőségekről, mondta a vezető. Hegyi Zsolt ismertette, hogy ezek a saját forrásból megvalósuló beruházások alapvetően a karbantartás kategóriájába tartoznak. Hozzátette, azért végzik el ezeket, hogy a vasútvonalak eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: sommes bac au pog. Doudo, doudoujon, nicorog. Salhiv, bac au somme, bac au pog.
1: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kultóra.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Közös éneklésre ösztönzi a miskolci kicsiket és nagyokat, férfiakat és nőket egyaránt Simon Katalin, aki maga is két zenekarban énekel, sokat tud a népzenéről, szeret tanítani, és a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium népzene tanszakának vezetője.
3: Tényleg ez egy ilyen hozott, a jó Istentől hozott adottság volt, ez az éneklés szeretete. Amit én nagyon meghatározónak tartok, az a pedagógusok az életemben, akik folyamatosan tereltek mindig a zene, és azon belül a népzene felé. Már általános iskolában is az énekpedagógusom, ő meglátta bennem azt, hogy hiába, hogy egy kis hangú lány voltam, nem volt egy nagyon nagy erős hangom, tisztán énekeltem, de tényleg kifejezetten nem ez a nagy hangú, színpadra termett kislány voltam, emlékeim szerint, ő viszont meglátta bennem azt, hogy ott van a csíra, természetesen mivel falubali volt, és a Nógrád Tánc Együttesnek egy oszlopos tagja, fontos volt számára maga a néphagyomány, tudta, hogy ugye a felmenőim is ebben járatosak voltak, és ezért ő így megfogta a kezem is, és nem hagyta, hogy elereszem ezt a szárat, és vitt népdaléneklési versenyekre.
2: Északfog címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az Észak-Magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A folyóirat régióban élő költők, írók köré egyfajta erőteret kíván képezni, alkotásaikra, pályaívükre különös figyelemmel reflektálni, ugyanakkor földrajzilag nagyobb kitekintést tenni, átfogó képet felrajzolni a kortárs magyar irodalomról.
4: A Miskolcon lévő lap, ha csak erre koncentrálunk, azért fontos, mert én nagy hiányt érzek abban, hogy a színház előadásokon sehol nem jelenik meg semmi olyan méltatás, olyan elismerés, amire rászolgál a színház. És évek óta nincs erre figyelem. Azután a képzőművészeti életre, tehát a társművészetre mindenképpen figyelni kell egy irodalmi lapnak, és természetesen nem árt a társadalmi kisugárzása is van, és onnét is próbálja megjeleníteni, hogy milyen mozgások vannak a társadalomban, és ezt eljuttatni az olvasóknak, azoknak, akik többet akarnak tudni, mint egy napilap hirdetéséből.
5: Nagyon hiányzik Miskolcról ez a típusú folyóirat, ami alapvetően a kortársi irodalom szövegkorpuszait gyűjti egybe, verseket, novella részleteket, naplóbejegyzéseket, kritikát, tanulmányokat. Nagyon hiányzik Miskolcról, ugyanakkor érdemes lenne kiegészíteni egyéb társművészeti ágakkal, mert nagyon gazdag a régiónk művészet, táncművészet, zeneművészet, színházművészet, építészet, és még sorolhatnám. És ő volt egy olyan elképzelésünk 4-5 éve, amikor ez felmerült, hogy fontos lenne létrehozni egy ilyen lapot, ami ezeket az értékeket egybegyűjti.
2: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.
0: Odafenn.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Közös éneklésre ösztönzi a miskolci kicsiket és nagyokat, férfiakat és nőket egyaránt Simon Katalin, aki maga is két zenekarban énekel, sokat tud a népzenéről, szeret tanítani, és a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium népzene tanszakának vezetője. Pályájáról, az éneklésről és az iskoláról is beszélgetünk a Kultúra mai adásában Simon Katalinnal, valamint stúdiónk vendége Remmann Zoltán civil referens.
2: Van egy apaképezgető, vagy apakényeztető, ki hogy hívja. Az apakényeztetőt egy kicsit átneveztük, mert az egy kicsit furcsa elnevezés volt, és sokaknak nem tetszett. Úgyhogy apaképezgető, van egy ilyen klub Miskolcon, apukák járnak oda, és mindig van, minden hónapban van egy meghívott vendég. És a legutóbb meghívott vendég Katalin volt, és énekeltünk népdalokat a Gondapincében. Vagyis hát nem is a pincében, a teraszán, úgyhogy, de ott az avason. És hát nagyon megtetszett az egész hangulat a rendezvénynek, és úgy gondoltam, hogy a miskolciaknak is ezt meg kell ismerniük, és hát Katalinhoz fordulhatnak nyugodtan, hogyha egy ilyen baráti összejövetelen tényleg értékesen akarják eltölteni az időt.
1: Azt mondta nekem Zoltán, hogy bármit kérdezhetek a népzenével, népdalokkal kapcsolatban. Honnan tulajdonképpen ez a sok tudás? Hogyan kezdődött az életedben ez a vonzalom a zene iránt?
3: Igazából a zenéhez való vonzalmam az, mióta az eszemet tudom, az jelen volt. Egy nógrádi kis faluból származom, Karancsva egyében helyezkedik el Egyházasgerge, és az édesapám életében is nagyon fontos volt a zene, mert bár nem ez volt a hivatása, ő kőműves és kőműves tagoktató volt, de emellett lagzik zenekarban dobolt, valamint az apai nagymamám is sokat énekelt. Pont most nemrég beszéltem édesapámmal, hogy voltak kint a 80-as években a tévéből is, és készítettek Egyházas Gergiekkel filmet, és hogy abban a nagymamám is énekelt népdalokat, sőt, mivel ő volt az egyik varrónő a faluba, ezért viseleteket is ő vart és készített. Úgyhogy ilyen szempontból már eleve volt egy hozott, hát nem tudatos, de mégis egy minta az életemben a népzene felé, bár kisgyermekkoromban nem úgy kifejezetten a népzene volt, ami vonzott, hanem maga csak az, hogy énekelhessek, és így állandóan énekeltem, tipikusan az a gyerek voltam, aki nem igazán volt csöndben. Ha bicikliztem, ha járkáltam a faluba, akkor is folyton dudoráztam. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen hozott, a jó Istentől hozott adottság volt, ez az éneklés szeretete. Amit én nagyon meghatározónak tartok, az a pedagógusok az életemben, akik folyamatosan tereltek mindig a zene, és azon belül a népzene felé. Már általános iskolában is az énekpedagógusom, ő meglátta bennem azt, hogy hiába, hogy egy kis hangú lány voltam, nem volt egy nagyon nagy erős hangom, tisztán énekeltem, de tényleg kifejezetten nem ez a nagy hangú, színpadra termett kislány voltam, emlékeim szerint, ő viszont meglátta bennem azt, hogy ott van a csíra. Természetesen, mivel falubali volt, és a Nógrád Tánc Együttesnek egy oszlopos tagja, fontos volt számára maga a néphagyomány, tudta, hogy ugye a felmenőim is ebben járatosak voltak, és ezért ő így megfogta a kezem is, és nem hagyta, hogy elereszem ezt a szárat, és vitt népdaléneklési versenyekre. Én mellette zeneiskolába jártam, 8 éves koromtól zongoráztam, középiskolában pedig a Pitti Katalin énekesnőnek a tanárnőjéhez felviteliztem, a Gut Éva tanárnőhöz magánénekszakra, és fel is vett Éva néni, viszont ott megint egy pedagógus fogta meg a kezem, a gimnazista énektanárnőm, az akkori igazgatóhelyettesnek volt a felesége, és ő szépen így, amikor kijöttem a magánének felvételiről, megfogta a kezem, és átvitt a népdalénekes felvételére, hogy most indul a népdaléneklési szak is, hogy mi feltétlenül ott egy évet töltsök el, és ha még utána is szeretnénk magánénekléssel foglalkozni, akkor menjek. És tényleg ott is maradtam a népdaléneklésnél, és ott abban az egy évben dőlt el, 10. koromban, hogy én akkor népzenével szeretnék foglalkozni, és onnantól kezdve már célirányosan énekeltem, megtanultam tekerőlantozni, még ott a Salgó-Tarjáni Zeneiskolában Andrássy Ferenc tanár úrtól, aki a Dűvőnek volt nagyon sok évig a cimbalmosa és a bőgőse, aztán egy egészségügyi ok miatt már nem tudta vállalni, mivel a Dűvőnek ugyan minden évben sok külföldi és amerikai fellépése is van, ezért már egy idő után ő nem repülhetett sajnos. De a népének tanárnőm is egy rendkívül jó pedagógus volt, a Kubinyi Szabó Katarina, aki az országosan ismert Kubinyi Júliának az édesanyja. Úgyhogy tényleg egy nagyon jó pedagógus gárdához kerültem, és tényleg végigvezettek az utamon, és úgy gondolom, hogy emiatt is lett számomra nagyon fontos a pedagógus pálya. Nagyon-nagyon szeretek színpadon lenni, de legalább ugyanolyan katartikus élményt ad számomra, amikor akár egy kisgyereknek, akár egy fiatal felnőttnek taníthatok énekeket, népdalokat. És ezen kívül, ami egy új dolog szerintem mostanában a népi énekes képzésben, hogy mi már nagyon odafigyelünk a hangegészségre is, hogy hát szerintem most egy olyan 8-10 éve kezdődött el ez a folyamat, hogy már csak nem csak az a fontos szám a népdalénekes tanárok számára, hogy népdalokat tanítsunk, hanem megtanítsuk azt a természetes hangképzést, ami által egy szép, erős hangot tudnak kiadni az énekesek, de nem fogják elfárasztani a hangszalagjaikat. Úgyhogy nekem igazából ez is egy hatalmas öröm, amikor bárkinek tudok egy kis útmutatást, egy kis segítséget adni ahhoz, hogy ő jól érezze magát a bőrében, amikor énekel.
4: Az apukákat dalra fakasztani mennyire volt nagy kihívás?
3: Szerintem nagyon-nagyon könnyedén beadták a derekukat. Igazából először megijedtek, hogy ezek nehezek lesznek, ezek a dalok, de első dal végére már annyira szépen szóltak, hogy szerintem utána meg is jött mindenkinek a bátorsága, és az az igazság, hogy közösen énekelni mindig egyszerűbb. Szóval én azt gondolom, hogy ha valaki egy kicsikét bátortalan is abban, hogy énekeljen, de van benne egy vágy arra, hogy énekeljen, ez nagyon fontos az, hogy találjon egy közösséget, ahol meg tudja ennek az alapját kapni, kap egy biztonságérzetet, és akkor ott már utána tud egyéni úton is, hogyha valaki szeretne esetleg díszesebbeket tanulni, vagy hangképzést is kapni, utána már lehet fordulni külön-külön így énektanárhoz. De igazából most Miskolton számos olyan lehetőség van, ahol közösségben lehet énekelni. Egyrészt a kicsiknek, a gyerekkorosztálynak pont péntekenként van a Városház tér, nem tudom pontosan a számot, a Gofrim felett a Rápóti Mónika kért fel engem, hogy tartanék a gyerekeknek ilyen közösségi éneklést. Úgyhogy egyrészt ott van lehetőség, pénteken 16:30-kor tartjuk ezt a közös éneklést. Ez inkább mondom az általános iskolás, illetve a középiskolás korosztálynak szól. Azért érdemes mindig ránézni esetleg az én Facebook oldalamra, mert hogyha nincsen, akkor azt azért szoktam jelezni, ez a közösségi éneklés. De havonta az Adi Endre Művelődési Központban pedig a Miskolci Tambura Zenekar, akinek a vezetője Csiszár István kollégám, ők is tartanak közösségi éneklést, és ez bármilyen korosztály számára nyitott, úgyhogy oda is lehet becsatlakozni, ha valaki szeretne énekelni. Illetve, ha jól tudom, az Avasi Közösségi Házban is szokott lenni, az Avasi Kávézóban is szokott lenni minden hónapban egy ilyen közös éneklés. Az teljesen alulról is önkéntes szerveződés. Én úgy tudom, hogy ott nincs is tanár, hanem csak van egy kis csapat, ha jól tudom, Bájer Attila a szervezésével, akik így összejárnak havonta is, így énekelnek, mindig van egy megadott téma, de úgy gondolom, hogy ezek fel is lelhetőek egyrészt az Avasi Kávézó közösségi oldalán, illetve a Miskolci Tambora Zenekar oldalán is felelhető azt, hogy mikor tartják ők ezt az Ady Endre Művelődési Házban minden hónap. Úgyhogy hála Istennek amúgy lehetőség erre van Miskolcon.
4: Szóltán, visszatérve az apaképezgetőre, milyen élmény volt a közös éneklés?
2: Nagyon jó volt, tényleg jó volt énekelni, meg hát az a kilátás arról a teraszról egyébként is annyira jó volt, meg hát volt egy jó énektanárunk, úgyhogy tényleg jó volt.
3: Hát igen, a férfi énekes az úgy általában kevesebb, de ez úgy látszódik a alapfokú oktatásban is, hogy a fiúcskák is, szóval az egy olyan, azért az éneklés az egy intim dolog, és általában a lányok nyitottabbak arra, hogy így kiadják magukat és az érzelmeiket, mint egy fiúnál. Azt vettem észre. Viszont aki pedig erre rágja a fejét, az általában nagyon tehetséges és nagyon ügyesek. Nekem pont most találkoztam pár napja a közösségi médiában egy volt tanítványomnak a videójával, még negebben kezdtem a Farkas Ferenc zeneiskolában, és volt egyetlen egy fiúcska népdalénekesünk volt, és Ovó bácsi lett belőle, és fantasztikus. És hogy most előadásokat tart arról, hogy mennyire fontos az, hogy ne csak bent legyenek a gyerekek, és ne csak az óvodaudvarról legyenek, hanem vigyék őket az erdőbe, mert hogy teljesen más, hogy tudnak helyzeteket kezelni, stressz helyzeteket, más a megismerésük a természetnek a formáival, az anyagaival szemben, úgyhogy igen. Szóval, hogy aki viszont általában énekel és fiú, az utána erőteljesen azért jelen van az életében, a zene, azt vettem észre.
4: Hogyan vezetett az út a Miskolci Bartók szakgimnáziumig?
3: Ugye Negerben kezdtem, mint előzőleg mondtam. Az én időben egyedül még Nyíregyházán lehetett népzenetanári diplomát szerezni, és amikor végzős voltam, akkor hívták fel az ottani főtárgytanáromat, Juhász Erikát, hogy keresnek népzenének tanárt Egerbe, és úgy kerültem az Egri Farkas Ferenc zeneiskolába. Ott pedig családot is alapítottam. Személyes okok miatt átköltöztünk Miskolcra a családommal, és amikor már itt a két gyermekemmel itt töltöttünk Görömbölyön, akkor keresett meg Ázs Gyula tanár úr, hogy keresnének egy népdalénekes tanárt a konziba, és hogy ezt vállalnám, és végül is nekem így vezetett ide az utam. És hát ez már 10 éve volt, úgyhogy 10 éve tanítok itt a zene, és most már táncművészeti szakgimnáziumban.
4: És népzene tanszak is van, ha jól tudom.
3: Igen, igen, persze, népzene tanszak is van. Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy a népzene tanszaknak a vezetését rám bízták, úgyhogy most jelenleg inkább a vonós tanszakunk az erősebb, most 2 vonós 9-es növendékünk van. Ezen kívül a felnőtt oktatásban is részt vesz a népzene tanszak is, úgyhogy igazából, hogyha valakinek érettségi után jut el oda, hogy akár csak mondjuk pihenni akar 1-2 évet az egyetem előtt, és szeretne egy képesítővizsgát tenni bármilyen hangszerből, ami bármilyen is lehet, de én most ugye a népzenére gondoltam, hogy van nálunk lehetőség kobozból, vonós hangszerekből, fúvós hangszerekből, ugye énekesként is jöhet hozzánk, illetve hát tekerősöket is, de szeretettel várok, eddig egy tekerős volt a pályafutásom alatt itt a konziban, ő pont tavaly végzett, felvételt is nyert a Nyíregyházi Egyetemre énekzene népzene szakra, és most végzi az első évet. És természetesen hát van az 5 éves képzésünk is, ahova szintén szeretettel várunk minden népzene iránt érdeklődőt.
4: Mennyire népszerű tulajdonképpen a fiatalok körében?
3: Úgy általában ugye most van az az időszak, amikor kevesebb gyermek van úgy országos szinten, úgyhogy azért ezt mi is érezzük ilyen szempontból. Meg a másik nehézségünk, hogy úgy, mint mondjuk Egerben vagy Salgótarjában, mert nagyon-nagyon régen évek óta kialakult, hogy az állami zene oktatásban benne van a népzene. Ugye itt valahogy itt úgy alakult Miskolcon, ugye az állami zeneiskolában alapfokon nincs népzene oktatás. Ugye Színva Völgyében van magánúton, illetve a Garabonciásban is van magánúton, de az államiban, ugye ami a közfutatban benne van, oda valahogy nem érkezett meg a népzene oktatás. Úgyhogy nekünk ilyen szempontból egy kicsikét nehezebb helyzetünk van, hiszen mi már egy középfokú intézmény vagyunk. Nálunk az az elvárás, hogy olyan növendék érkezzen hozzánk, aki már pár évet tanult előtte, és a mi feladatunk az, hogy felkészítsük őket a Zeneakadémiára, vagy a Nyíregyházi Egyetemre, nekünk ez a 2 kifutásunk van. Úgyhogy reméljük, hogy ebben lesz nem sokára változás, és akkor egy kicsit több népzenész növendékünk lesz. Most jellemzően Felvidékről jönnek hozzánk, most is a 2 9-es növendékünk, ők határon túliak, felvidéki 2 fiatalember jár hozzánk.
4: Beszélgetés elején említetted, hogy szeretsz színpadon állni. Mit jelent ez pontosan? Milyen zenekarral, milyen lehetőségek vannak tulajdonképpen?
3: Most 2 zenekarban vagyok aktív énekes. Az egyik az közelebb áll a népzenéhez, a De Baba zenekarnak vagyok az énekes, ez egy nemrég alakult zenekar. Igazából a műhely munka az 3 éve kezdődött meg, de aktívan igazából most novembertől állunk színpadon. Ez egy elég nagy fős zenekar, az alaptagok is 9-en vagyunk. De például most volt május 2-án az Otthonkába koncertünk, oda még két vendégzenészt hívtunk, és ott még volt egy fagottosunk és egy hegedűsünk is. De alapvetően ez egy kicsikét ilyen, hát ilyen a Bobán Márkovics orkesztrához tudnám hangzásilag hasonlítani, hiszen szaxofonok vannak benne, klarinétok, tuba, gitár, szóval abszolút ezt a balkáni hangzást próbáljuk meg eleveníteni. Végülis a feladatnak azt tekintjük, hogy minél több fajta népnek a zenéjét megmutassuk, így török, tatár, görög, bolgár, macedón, cigány népzenét, román cigány népzenét, nagyon-nagyon sokféle népzenét játszunk, és mindegyiket az eredeti nyelven énekelem el a zeneszámokban, úgyhogy most ez az egyik nagy szerelem gyerekünk. Igazából Fáj Ádámmal vagyunk ennek így a megálmodói, és általában a hangszereléseket ő csinálja, valamikor ő hozzanéz, valamikor én találok valamelyik népnek a dalát, ami megtetszik, megmutatom neki, és akkor ő szépen megcsinálja a nagy munkát, és megcsinálja erre a 9 vagy 11 főzenekarra a hangszerelését ennek. Ez az egyik, a másik pedig a Róka Lánya nevű zenekar, amit sokan mondják azt, hogy úgy gondolják, hogy ez világzene, amit játszunk, de igazából ezek a zenekar vezetőnek, a Fehér Sándornak, aki a Kalamajka Báb Színháznak a Kalamajka Báb Színház Fehér Sándornak a dalai, ő írja a szövegeket és magát az alapdallamokat is, amit persze aztán a zenekartagok még felöltöztetnek. Van Sándor mellett egy másik gitárosunk is, aki a basszusgitáron is szokott játszani a zenekarban, van ütősünk, van egy fantasztikus hegedűsünk is, és tényleg Sándor csak az alapot hozza nekünk, és az, hogy ki mit gondol hozzá még szóló részbe egy hegedűre, vagy hogy milyen harmónia kíséretet ad, az már mindig egy közös zenekari munka. Igazából nekem van a legkevesebb dolgom, mert a dal az mindig készen van, nekem azt csak azt kell érzelemmel megtölteni, vagy hangvétellel kell megtölteni. Viszont azért szokták azt gondolni, hogy világzene, amit játszunk, és népdalfeldolgozások, mert egyrészt a zenei gondolkodás módja Sándornak kicsit népzenei valami miatt, pedig tényleg nem népzenész, és nagyon egyszerű és letisztult dallamokat próbál inni, ugye, amilyen maga a népzene. Másrészt ugye én jó magam népzenénekes vagyok, és a hegedűsünk Juhász Gabi is számos évig a Csender zenekarnak volt a prímása, ő is népzenész, így óhatatlanul a mi saját ízünk által már népzenei lesz a hangzásunk.
4: Mik a célok, tervek a közeljövőben, vagy távolabbi jövőben?
3: Hát igazából a zenekarokkal igen dolgozunk, most a Debabával többet koncertezünk, a Róka Lányával most műhely munkában vagyunk, és szeretnénk, hogy legyenek felvételeink a zenéinkről, és reményeink szerint azért nyár vége felé, szeptember elején már aktívabban részt veszünk a koncertezésben is. És hát természetesen a népzenetanszakot pedig szeretné az ember, hogy minél jobban felvirágozzon. Örülünk, hogyha minél többen tudnak róla, hogy itt folyik a Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnáziumban népzeneképzés is, úgyhogy itt is próbálunk azért megjelenni a városban. Nekünk minden évben két kötelező tanszaki koncertünk van. Most például azzal a célral, hogy minél többen tudjanak a létezésünkről, a tavaszi tanszaki koncertünket a Mesekocsma keretében tartottuk április 20-án, és hála az égnek nagyon sokan ott voltak, úgyhogy egy teltházas Mesekocsma keretén belül mutatkozhattak be a növendékeink a Grizzlyben. És valószínűleg az évvégi vizsga koncertünk is nyilvános lesz. Ez már hagyomány nálunk évek óta, hogy a Diós Győri Kézműves Házban tartjuk az évvégi koncertünket, ugye akkor már általában jó meleg van, ez egy szabadtéri koncert, próbáljuk azért ilyen 5-6 körülre tenni, hogy ne legyen annyira meleg, ugye szemben el lehet menni nyugodtan fagyizni, sütizni, úgyhogy majd, ha lesz pontos időpont, akkor természetesen arról is beszámolunk, illetve, ha már a Bartók Béla gimnázium tanáraként is itt vagyok, ott is készülünk egy nagy eseményre, ahol természetesen a népzenetanszak is képviseltetni fogja magát. Idén a 3. Bartók Gálát fogjuk tartani május 27-én a Művészetek Házában, ahol a nagy együtteseink fognak játszani. Ugye a népzenetanszak bemutatkozik, a jazz és könnyűzenei tanszak is, ugyanis most indult idén a könnyűzenei tanszak az iskolánkban, és második felében a műsornak pedig a táncosaink fognak bemutatkozni, mind a néptáncosaink, mind a modern táncosaink. Úgyhogy oda is nagy szeretettel várunk mindenkit a Művészetek Házába, május 27-én 18 órakor.
1: Közös éneklésre ösztönzi a miskolci kicsiket és nagyokat, férfiakat és nőket egyaránt Simon Katalin, aki maga is két zenekarban énekel, sokat tud a népzenéről, szeret tanítani, és a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium népzene tanszakának vezetője. Pályájáról, az éneklésről és az iskoláról is beszélgettünk a Kultúra mai adásában Simon Katalinnal, és stúdiónk vendége volt Reimann Zoltán civil referens is.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Északfok címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az Észak-Magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A folyóirat régióban élő költők, írók köré egyfajta erőteret kíván képezni, alkotásaikra, pályaívükre különös figyelemmel reflektálni, ugyanakkor földrajzilag nagyobb kitekintést tenni, átfogó képet felrajzolni a kortárs magyar irodalomról. A lap előzményeiről Serfőző Simon, Kossuth és József Attila díjas költőt, írót, a lap tiszteletbeli főszerkesztőjét hallják.
2: Én 1968-ban kerültem Miskolcra, és először a Napjaink szerkesztőségében dolgoztam, mint felsorolt vezető a megszűnéséig, a lap megszűnéséig, és utána 90-ben alakult a Napjainknak megszűnése után a Holnap című folyóirat, amelynek én lettem a főszerkesztője. Ez az én vezetésem alatt 3 évig működött, kuratóriumi vezénylet alatt, háttérrel, és utána anyagi megfontolásokból, szorításból, itt vittük át a székhelyünket a Korvin utcából, majd onnét is Kapdeból Lóránt hívására kivittük a lapot az egyetemre, ahol tulajdonképpen én nekem már kifelé állt a szemkerem rúgya, úgyhogy én a továbbiakban csak a Felső-Magyarország kiadót vezettem, mint mostanáig. Néhány év ezelőtt fejeztem be, mert hát Pestről nem lehet mindent csinálni, ahol olyan körülmények között lakom, lakótelepi lakásban, ahol nincs a raktár, ahol a feleségem elhaltak mellőlem, akik az apró munkát elvégezték addig, azután már nem. És tehát befejeztem azt is, úgyhogy amikor lehetőségem nyílt arra, hogy megtudva, hogy van lehetőség, anyagi lehetőség az, hogy Miskolcon lapot indítsak, vagy próbáljak indítatni, amiben én nem kívánok már részt venni, de támogatóként ott vagyok, meg ötletadóként, akkor próbáltam ezt az anyagi lehetőséget megszerezni, és a támogatásként odaadni a most induló lapnak, és azt remélem, hogy élni fognak a miskolci szerkesztők, meg azok a szerkesztői a lapnak, akik bedolgoznak határon túlról, meg határon belülről, tehát régiós lapot próbálnak csinálni, és természetesen országos kisugárzásút.
1: Miért fontos tulajdonképpen ön szerint a lap?
2: A Miskolcon lévő lap, ha csak erre koncentrálunk, azért fontos, mert én nagyon, nagy hiányt érzek abban, hogy a színház előadásokon sehol nem jelenik meg semmi olyan méltatás, olyan elismerés, amire rászolgál a színház. És évek óta nincs erre figyelem. Azután a képzőművészeti életre, tehát a társművészetre mindenképpen figyelni kell egy irodalmi lapnak, és természetesen nem árt a társadalmi kisugárzása is van, és onnét is próbálja megjeleníteni, hogy milyen mozgások vannak a társadalomban, és ezt eljuttatni az olvasóknak, azoknak, akik többet akarnak tudni, mint egy napilap hirdetéséből.
1: Hogyan telnek mostanában a napjai, a nemzetművészeként mivel foglalatoskodik?
2: Hát próbálok megírni azt, amit még nem írtam meg. Most van előkészítés alatt 2 könyvem is, egy verses kötetem és egy próza kötetem, amely elbeszélésekből áll. És próbálom élni azt az életet, amit eddig is éltem, a kettős életet. hogy tehát a városit, meg a falusit, ugyanis én a szülői házat azt nem adtam tovább, hanem meghagytam menedékként, meg ahol, amire gondot kell fordítani, és az anyagi áldozatot is kíván az embertől természetesen, amit én szívesen teszek, mert olyan helyen jó lakni, ahol, amely gondozott.
1: Mit jelent az, hogy azt írja, amit még nem ért meg?
2: Hát ez az, ami nehezebb, a legnehezebb erre válaszolni, mert lenne természetesen. A kis ujjamba ott van, meg a fejemben is, hogy ez is hiányzik, még a munkáim közül, meg amaz is hiányzik. Kell hozzá türelem. Az elhivatottságból, ami még van bennem, azt kihasználni. Ez amennyiben ezt tudom érvényre juttatni magamban, akkor ezek azok az háttéranyagok, amiket mozgósítani kell, hogy dolgozni tudjak.
1: Filip Kégül, Ildikó alapító főszerkesztő a bemutatkozó sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, szerkesztőségi elképzelésük meg lehet merész, de hittel és cselekvő erővel teli, amolyan ad is indítatású, mert mégiscsak a legvalótlanabbnak tűnő helyzetekben van a leginkább szükség a teremtésre.
3: Miskolcnak komoly irodalmi hagyományai vannak, és ahogy a sajtótájékoztatón is említettük, hogy nekünk tulajdonképpen a napjaink és a holnap folyóiratok számítanak etalonnak, hiszen a napjaink is 62-ben indult, és csak nem negyed századig jelent meg, és tartotta fent tekintélyét. Ezek nagyon komoly folyóiratok voltak, abból a szempontból is, hogy helyi miskolci kiadású folyóiratokként országos kisugárzásúvá tudták válni. Ez nagyon fontos dolog. És alapvetően, amikor mi elkezdtünk arról beszélgetni Serfőző Simon barátommal, József Attila Díjas, Kossuth Díjas író, költő, a nemzetművésze, hogy nagyon hiányzik Miskolcról ez a típusú folyóirat, ami alapvetően a kortársi irodalom szövegkorpuszait gyűjti egybe, verseket, novella részleteket, naplóbejegyzéseket, kritikát, tanulmányokat. Nagyon hiányzik Miskolcról, ugyanakkor érdemes lenne kiegészíteni egyéb társművészeti ágakkal, mert nagyon gazdag a régiónk művészetekben, táncművészet, zeneművészet, színházművészet, építészet, és még sorolhatnám. És volt egy olyan elképzelésünk 4-5 éve, amikor ez felmerült, hogy fontos lenne létrehozni egy ilyen lapot, ami ezeket az értékeket egybegyűjti. De egy ilyen lap, hogyha rendszeresen megjelenik, akár csak negyed évente, mint ahogy most ez az Észak fog megjelenni, annak költsége van. Szakmai szervezetek támogatásukról biztattak bennünket, de ezek inkább elvi támogatások voltak. Mondták, hogy jó az irány, valóban fontos lenne egy ilyen lapot alapítani, de hosszú évekig forrást nem találtunk ennek a kiadványnak a megszületéséhez, és a tavalyi esztendő végén lett egy sikeres pályázatunk az Artisiusnál, és tulajdonképpen az Artisiusnak köszönhetően sikerült elindítani ezt a lapot. Gyakorlatilag a lap alapításról annyit szeretnék mondani, hogy olyan december végén kezdtük a munkálatokat, akkor kértük fel a szerzőket, hogy versekkel, prózával, kritikákkal jelenjenek meg ebben a lapban, és nagyon-nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy József Attila Díjas, Kossuth Díjas alkotók szerepelnek már az első lapszámunkban. És amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy regionális kiadású alapunk, miskolci, egészen konkrétan a szerkesztő bizottság, szerkesztő kollégáim, tervező kollega, a lapkiadónk is mind-mind miskolci, de nagyon fontos számunkra, hogy országos kisugárzásúvá tudjunk válni. Picit felülreprezentált a helyi érték alapban, de nincsen arról szó, hogy csak a helyi értéket mutassuk be. Szeretnénk egy országos kisugárzású lappá válni, és azt gondolom, hogy az első lapszám már mutatja nagyjából azt a koncepciót, aminek mentén haladnánk.
1: Az előszó Szimbától az óceánik címmel szól. Mit rejt ez a cím, mit jelent tulajdonképpen?
3: Ugye ez a folyóirat Adihoz meg annyi módon kapcsolódik, hiszen maga a folyóirat cím is, amit az irodalmi rovatvezető Filip Tamás álmodott meg, konkrétabban Adi már megálmodta, de Filip Tamásnak jutott az eszébe, hogy ez a cím egyszerre utal az irodalmi törekvéseinkre, a tematikánkra, hiszen alapvetően azért 70-80% mégiscsak irodalmi szövegeket közöl az Északfok, és egyszerre utal a mi régiónkra, hiszen Észak-Magyarországon vagyunk, itt adjuk ki ezt a folyóiratot. Nagyon irigyeltük is, hogy ilyen klassz nevet talált ki, illetve címet ennek a folyóiratnak, és ez ugye Adihoz kapcsolódik, de valóban az én szerkesztői beköszöntőmben úgy szintén egy Adi vers van, az Értől az óceánik című. Én egy picit itt játszottam a helyszínekkel. Ez egy nagyon nagy verse Adinak, aki ugye Érmincszenten született, és én éppen tavaly jártam ott a férjemmel meglátogatni a szülőházát, és egy néhány vers, nem sok, az egész életműből 5 vagy 6 vers van nagy poszterre kinyomtatva a szülőház falán, és ez a vers ott van, azért is örültem neki, mert az egyik kedvencem, és amikor arra gondoltam, hogy tudnék szólni a szakmához, az olvasó közönséghez, mindazokhoz az emberekhez, akik kezükbe veszik majd remélhetőleg ezt a folyóiratot, akkor ez a gondolat jutott eszembe, hogy ha Adi mert ekkorát álmodni, hogy abból a csöpp érmincenti faluból eljut a szent egységbe az óceánig, ugye áthallásosan, metaforikusan, akkor nekünk egy ilyen remek csapattal, amit sikerült felépítenem, miért ne sikerülne eljutni? De mi ugye nem Érmincszenten vagyunk, hanem Miskolcon, nekünk itt nem az Ér folyik, hanem a Szimva, így lett aztán a Szimvától az óceánig.
1: Mik a tervek, célok?
3: Most, hogy az első lapszám kijött, most egy pici ünnep lesz, de nem sokáig, hiszen sajtótájékoztatókat tartunk, lapszámbemutatókat fogunk tartani. Tehát alapvetően szusszanunk egy picit, és azt követően a lap terjesztésén fogunk dolgozni, és jönnek a lapszámbemutatók, illetve tulajdonképpen elkezdjük a következő lapszámnak az összeállítását. Szóval ad munkát bőséggel, de hála Istennek, örömmel vagyunk fáradtak.
1: Északfok címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az Észak-Magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A negyedévente megjelenő Északfok irodalmi művészeti kritikai folyóirat piacra vezetése megkezdődött, ennek részleteiről, valamint a lapszám tartalmáról és a szerkesztőbizottság tagjairól sajtótájékoztatón adtak információt, az itt készült összeállításunkat hallották.
0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadunk el, melyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket azt követően, hogy 3 évig az előző kormány semmit nem csinált, már évek óta egyáltalán nem is akartak kompromisszumot kötni az Európai Bizottsággal, tette hozzá. A magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, akár a közlekedési infrastruktúrának, akár az egészségügynek, akár a lakhatás ügynek az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövő

0: főben megvalósuló projektre szerezzünk finanszírozást, vagy arra tudjuk majd elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat is, emelte ki. Hozzátette, az újjáépítési alapban 10,4 milliárd euró, tehát csaknem 4000 milliárd forint volt kiosztva Magyarország számára. Szó van ezen felül a kohéziós pénzekről is, ami még 7 milliárd euró, továbbá a 16 milliárd eurós védelempolitikai hitelről is jegyezte meg. Magyarország érdeke, hogy ezek a törvényi módosítások átmenjenek, szólt az EU-val megkötendő megállapodásról Magyar Péter. Az egészségügy, az oktatás és a környezetvédelem, valamint pénzügyi kérdések lesznek a fókuszban a mai kormányülésen, közölte a kormányfő, aki szerint a kormányülésen szó lesz a korrupció felszámolásáról és a kórházi fertőzési adatokról is. Az oktatás területén a klik és a tankerületek felülvizsgálata, az iskolaigazgatói jogkörök bővítése, a szakszervezeti jogosítványok és a sztrájkjogok visszaadása szerepel napirenden, tette hozzá. Emellett szó lesz egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről sorolta Magyar Péter. A kormányülésen tárgyalandó pénzügyi kérdések között pedig említette a magántőke alapok transzparenciáját, a bizalmi vagyonkezelés szabályainak megváltoztatását és megadóztatását, valamint a kaszinó koncesszió rendszer felülvizsgálatát és annak is a megadóztatását. A társasági adóbevallásokat, a TAO-t várja a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívta fel a figyelmet kedden a hivatal. A számviteli beszámolót május végéig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak. A beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhettették hozzá. A NAV kiemelte, a fejlesztési adókedvezményt igénybevevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük, módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre, emlékeztet az adóhivatal. A NAV nyomatékosan figyelmeztetett, a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal számon tartja a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küld a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket, tették hozzá. Folytatódik Miskolcon az útfelújítási program, mely során megkezdődött az Avas főútjának teljes körű felújítása. A miskolci városgazda tájékoztatása szerint a munkálatok érintik a Szent György út, Miskolc-Tapolcai és a Gesztenyés utca közötti szakaszának jobb oldalát, a Szilvás utca és a Mennyánszki utca közötti szakasz bal oldalát, valamint a Klapka-György utcának Kölcsei és a Pattantyús utca közötti szakaszt. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásokra, sávszűkítésekre kell számítani, hívták fel a figyelmet. Kérik a közlekedőket, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek. A városban egyébként még számtalan helyen közterületbontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak, óvatosan közlekedjenek.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos, meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál. Mai adásunk vendége a református egyházzene elkötelezett szolgálója. Már óvodás korában megmutatkozott a dallamok iránti oldhatatlan szeretete. Olyannyira, hogy 5,5 éves korában már nem csak a betűket, hanem a kottát is olvasta. Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens, aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Szabad idejében szeret olvasni, rejtvényt fejteni, barkácsolni és futni, mert, mint mondja, kitartásra tanítja. Hogy melyik a kedvenc zsoltára, ezt is elárulta Sípas Brigittának.
2: Tekintve, hogy engem a gúlya Budapesten pottyantott le, egy budapesti zenei általános iskolában tanultam 8 esztendeig, ami azért fontos megjegyzés, mert hosszú ideig a zenei általános iskolák egy nagyon izgalmas iskola típust képviseltek Magyarországon, Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek gyakorlati megvalósításában nagyon nagy szerepet játszottak ezek az iskolák, és én egy ilyen iskolába jártam, ahol azt jelenti, hogy minden nap volt énekóra, és mindenki kötelezően járt énekkarba, és egy óriási feltöltődési lehetőséget adott, és a zenei gyakorlatban pedig rengeteg gyereknek szerzett életre szóló tapasztalást. A zenei általános iskola után gimnáziumba kerültem, és nem akármelyikbe, hanem a Debreceni Református Kollégium gimnáziumába. Azután pedig elvégeztem a Zeneakadémiának a karvezető és középiskolai énektanár képző tanszakát. Akadémia befejezése után, sőt már az akadémia utolsó 2 évében elkezdtem tanítani egy budapesti gimnáziumba, a Verespálnyi gimnáziumba, ahol aztán miután a diplomámat megszereztem, további 11 esztendeig tanítottam. 1989-ben egy évre bekerültem a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanári karába, de már akkor, amikor ott elkezdtem ezt az évet, akkor már tudomásomra jutott, hogy a következő esztendőben elindul újra, ez már 1990 volt, a következő évben elindul újra Budapesten a református gimnázium, a Bármadas. Úgyhogy én oda jelentkeztem a tanári karba, felvettek, és ott 3 évig tanárként dolgoztam, 2 évre elcsábítottak Sopronba, magánéleti oka is volt ennek, és amikor visszatértem Budapestre, akkor azért hívtak vissza, hogy ne csak énektanár, sőt elsősorban ne énektanár legyek, hanem igazgató. 10 esztendeig voltam a Bármadas gimnázium igazgatója, 1995-től 2005-ig, és akkor már nagyon elegem volt az igazgatásból. Nem akartam ugyanakkor ott maradni, hiszen az igazgatónak nincsen elegendő ideje, hogy énekórákat tartson. Volt egy énektanár kolléga, azt túrtam volna ki a helyéből, hogyha visszamegyek közönséges énektanárnak, úgyhogy onnan kerestem egy állást, és csodák csodája Nyíregyházán kaptam a főiskolán, a zenei tanszéken állást, zenetörténetet tanítottam ott, és 5 évvel később, 2010-ben átkerültem a Debreceni Egyetem zeneművészeti karára, ott is zenetörténetet tanítottam egyéb zenei tárgyak mellett, és 2015-től pedig a Debreceni Kollégium, illetve a Refáns Kollégiumban, azon belül a teológián egyházi éneket tanítottam, és átvettem a zeneigazgatói feladatokat Berkesi Sándor tanár úrtól. Ebben a feladatkörben az is beletartozott, hogy a kántusba is bekerültem, a kántus irányításába, és ezt most fejeztem be 10 évnyi debreceni tartózkodás után, tavaly mentem nyugdíjba.
3: Mi volt tanár úrnak az első meghatározó zenei élménye?
2: Ezt nagyon pontosan tudom. Annak idején utólag tudtam meg, hogy az óvodákban ez egyfajta teszt. De a gyerekeket a mi óvodánkban is zene hallgatás közben egyenletes járásra tanítottak. Kellett körbe menni, és közben ment egy szép zene. Csajkovszkijnak a Hattyúk tava című balett zenéjéből játszották az a híres melódiát, az a nagyon szép dallam, és én elsírtam magam kis óvisként, teljesen a szívembe hatolt ez a muzsika, megállapították az óvodénik, hogy hát itt valami gyanúsan érzékeny személyiségről van szó. Szüleimnek is felhívták a figyelmét, akiknek ez nem volt különösebben megrázó újdonság, úgyhogy ez volt az első élmény, de az bizonyos, hogy őket is megerősítette abban, hogy ezzel a dologgal érdemes foglalkozni, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy zenei általános iskolába kerüljek, hiszen már 5,5 esztendős koromban a Kottát is olvastam, nem csak a betűt. Jó, hogy inkább csak a dallamok járását figyeltem, ahogy a bogyók le vagy föl mentek azon az 5 vonalon, de az bizonyos, hogy már kis kölyök koromban énekeltem édesapám amatőr énekkarába, amelyik egy budapesti gyülekezetnek a templomában működött, és ezért párhuzamosan az általános iskolával egyre másra szereztem a hasonlóan megrendítő zenei élményeket, amilyen ez az első óvodabeli nóta volt. Rengeteg olyan élményem van, hogy énekórán megrendülten hallgattam, vagy megrendülten énekeltem, amit elővett a karvezető. Ugye ott volt énekkar, ahogy mondtam, ugye a naponkénti énekórák mellett volt énekkari szolgálat, kötelező énekkari szolgálat, rengeteget énekeltünk minden ünnepélyen, és tekintve, hogy zenei általános iskola volt, rengeteg Bartókot és Kodályt énekeltünk, meg a többi akkoriban már közismert zeneszerző műveit, úgyhogy mire én 8-os lettem, olyan élményeken és olyan kompozíciókon voltam túl, hogy az nagyon komolyan fölvértezett mindenféle lelki erőforrással, ami jól jön az embernek, hogyha bölcs és boldogan akar lenni az életében. Úgyhogy ezek az élmények egyszer s mindenkor elhatározták a helyemet, de hát persze rögös volt az út addig.
3: Kik voltak a meghatározó személyek, emberek az életében?
2: Hát mindenek előtt a szüleim. Nehéz erről meghatódás nélkül beszélni. Kifejezetten különös világ volt a miénk. Édesapám 26 esztendővel volt idősebb, mint édesanyám. Őneki az első házasságából volt 2 fiú gyermeke, és a felesége 1944-ben meghalt a bombázásokkor, mert kórházban volt, még nem gyógyult meg teljesen a tüdőgyulladásból, ki kellett engedni, hogy a bombázásban megsérültek, bekerülhessenek a kórházba, ráfázott a tüdőgyulladásra és az elvitte. Úgyhogy 2 árva gyerekkel maradt egyedül, és rövidesen összetalálkoztak édesanyámmal, édesanyám hozzáment, szült neki másik 2 fiút, 4-en voltunk fiúk testvérek, és ez a környezet elképesztő szellemi gazdagsággal ajándékozta meg a családot. Édesapám remek előadókészséggel, kiváló beszélőkészséggel és jó kapcsolatteremtőkészséggel megáldott. Könyvelő volt, de amatőr zenész. És mint amatőr zenész, aki amatőr karvezető egész pontosan, ő rengeteg zenei élménnyel látta el a családot. Úgy kell elképzelni, hogy amikor karácsony volt, akkor együtt énekeltünk a fa alatt 4 szólamban. Egy Pretorius gyülekezett, a szép rózsabimbó nyílt ki, hajdan egy zsengetén. Ezt énekeltük. Édesapámtól ezt örököltem, ráadásul ő rettentően szerette a szavakat, játszott is velük, tehát sokat viccelt velük. Remekül kezelte a szavakat, ahogy mondtam, de nagyon szerette az etimológiát. Bármit kérdeztem tőle, akkor nem csak azt magyarázta meg, hogy egy szó mit jelent, hanem azt, hogy miért jelenti azt, tehát hogy miért mondjuk azt. Ha idegen eredetű volt, akkor gondosan megmagyarázta, hogy ez milyen latin szóból jön. Latinul tanult ő is a gimnáziumban, ő a Csurgói Református Kollégiumban járt. Édesanyám hasonlóképpen kiváló latinos volt, emellett németül és franciául is jól tudott, úgyhogy gyakorlatilag a család egy műveltségbomba volt a számomra, és bármit kérdeztem, nem kellett még lexikonhoz se nyúlni, hanem a szüleimnek a körében megtaláltam. Tehát az első példa mindenképpen ők voltak. Ráadásul édesanyám egyszerűen elkötelezett olvasó volt, tehát szenvedélyesen falta a könyveket, úgyhogy amikor nem dolgozott, pedig nagyon sokat dolgozott, akkor csak arra emlékszem, ült az ágynak a sarkán, és olvasott valami könyvet. Gyerekkorom volt ez a kép, hogy összezárt lábakkal ül az ágy sarkánál, és olvas. Tehát amikor csak tehette, olvasott, rendkívül művelt is volt ennek köszönhetően, úgyhogy az otthon ilyen szempontból az első példaképeket kézenfekvő, hogy szolgáltatta számomra. De hát aztán természetesen az iskolában további példák kerültek elém. Egyrészt, ahogy mondtam, Debrecenben jártam, és ott a fiatal Berkesi Sándor akkor nem sokkal azelőtt kezdte a pályáját, tanári pályáját Debrecenben, hogy én odaérkeztem volna. Ő 67-től volt ott tanár, én 70-ben érkeztem Debrecenbe. Úgyhogy, és azért mentem oda, mert tudomásomra jutott, hogy a kántusban milyen jókat lehet énekelni. Én nagyon szerettem énekelni, úgyhogy a gimnázium évei alatt végig kántustag voltam, és lelkes híve annak a muzsikának, ami a kántus énekel, tehát a református egyházzene elkötelezett gyakorlója és híve voltam. A gimnáziumi évek során Berkesi tanár úr még egy különleges versenyre is felkészített minket, az akkor a Magyar Rádió által szervezett Kodály műveltségi versenyre. Ez egy országos vetélkedő volt, gimnáziumi csapatok, három személyes csapatok vettek rajta részt, és ezeknek a csapatoknak a feladata az volt, hogy Kodály életével, műveivel és gondolataival, tevékenységével kapcsolatos kérdésekre adjanak választ a verseny fordulóiban, illetve ismerjék meg a műveket úgy is, hogy hallás után, hogyha föltesznek egy részletet, akkor azt felismerjék, illetve tudjanak beszélni a művekről és azok tartalmáról, illetve zenetörténeti és irodalmi hátteréről. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és összetett verseny volt, amelyre Berkesi tanár úr elképesztően koncepciózus munkájával készültünk fel, és meg is nyertük abban az évben nagy bosszúságára a rendező KISZ-nek és a Kulturális Minisztériumnak, mert óriási összeget és nagyon szép tárgyajándékokat nyertünk ezzel a győzelemmel, és mulatságos volt, hogy egyre mással jöttek a ünnepi győzelmet regisztráló, gratuláló táviratok a rádióban, és nem tudták felolvasni őket, mert mindegyik valamilyen református gyülekezettől jött, és tele volt bibliai hivatkozásokkal. Az 1973 áprilisában nem volt kifejezetten, mondjam, csak nyilvánosság képes azoknak a drága üzeneteknek a tartalma. Nos, tehát Berkesi tanár úr óriási és elhatározó jelentőségű volt az egész életemben, ez később is kiderül majd. A következő nagy tanár egyéniség, akivel találkoztam, már Budapesten volt, Ugrin Gábornak hívták, egy fantasztikus, ihletett karvezető egyéniség volt, és remek tanár, kiváló pedagógiai érzékkel, lenyűgöző határozottsággal, eltökéltséggel végezte a munkáját. Neki köszönhetem, hogy végül is nem egyházi intézménybe kívántam menni, amikor befejeztem a Zeneakadémiát, majd megcéloztam, hogy én a teológián szeretnék zenét tanítani. Akkoriban készült nyugdíjba menni Csomasztót Kálmán, és kézenfekvő lehetett volna, hogy én a teológiára menjek tanítani, de azt mondta nagyon bölcsen, egyébként katolikus volt, hogy úgy is lehet a hitet terjeszteni, hogy az ember hitetlenek közé megy. Az nagyobb feladat, mint azok körében képviselni az Úristen ügyét, akik ennek amúgy is el vannak kötelezve. Nagyon komoly mondat volt, és ezért egyáltalán nem bántam, hogy az ő nyomdokaiba lépve a Verespányi Gimnáziumba kerültem tovább. Tehát ők ketten, mint tanáregyéniségek, mély nyomokat hagytak a fejlődésemben.

0: Miért lett tanár?
1: Nagyon izgalmas dolog. Valójában erre, ha reflexből válaszolik, azt mondja, nem tudom. De ez nem egészen igaz. De azt el kell mondanom, hogy miközben, vagy éppen azért, mert olyan volt a családi környezet, én elképesztően félszeg gyerek voltam gyakorlatilag egész életemben nem, de mondjuk a gimnázium végéig biztosan rettenetes nehézséget jelentett nekem. Az, hogy én kiálljak, megnyilatkozzam. Az általános iskolában kifejezetten nehéz beszédű voltam, ami azt jelentette, hogy volt olyan év, hogy 3-ast kaptam magyarból. Miközben 5-ször annyit olvastam, mint a legtöbb osztálytársam. És én egyszerűen nem, amikor megkérdeztek, akkor képtelen voltam felelni. Most persze ugyanakkor, és ebben ráadásul ugye ott volt a példa. Édesapám és édesanyám is remekül beszélt, jól forgatta a szót, ezért aztán ez persze egy nyilván egyfelől példa, másfelől viszont feszélyező minta, amit ha az ember nem tud elérni, akkor inkább nem próbálkozik. Tehát egy mindig veszély tehetséges szülőnek lenni, de hát persze hála Istennek az Úristen is segít. Úgyhogy végül is az első lépést azzal tettem meg, ugye borzasztó tudatos gyerek voltam, hogy amikor hazaértem az iskolából, és még senki nem volt otthon, mindenki dolgozott, a bátyám meg többnyire csavargott, mert ő egész más bordába szőtték, mint engem. Én otthon fel alá jártam a lakásban, és beszámoltam a napomról, és úgy igyekeztem beszélni, hogy kerek mondatok legyenek, amiket mondok, és hogy belátható időben ne ismételődjön ugyanaz a kifejezés, ugyanaz a szófordulat. Tehát igyekeztem szónoklattanilag fölkészíteni magam. Döbbenten olvastam később Demosztenésznek a történetét, aki ugye rángatta a vállát és dadogott, vállai fölé kardokat akasztatott, és nyelve alá kavicsokat tett. Ezzel gyakorolja magát, mert szónok akart lenni, miközben dadogós volt és nehézkes ember. Nos, az első lépés tehát ez volt, de még így is nagyon komoly nehézséget jelentett számomra, hogy közösség előtt kinyissam a számot. Ez 8-ra már az iskolában működött, ahol ismerősök voltak. Idegenek előtt még nagyon sokáig nem. Nagyon gondosan és nagyon alaposan kellett megtanulnom azt, amiről számot kellett adnom, hogy meg elismerjem mondani, amire képes voltam. De volt egy nagyon nagy áttörés. 1973. január 17-én, szerdán délután előadást tartottam a gimnázium zenei klubjában. Ezt Berkesi tanár úr alapította, és az volt a feladata abban az évben elsősorban, nem csak az, hogy úgy általában zenei előadásokat hallgassanak az érdeklődők, hanem nekünk, akik készültünk a Kodály versenyen való szereplésre, nekünk az volt a feladatunk, hogy minden zenei klubra, ami 2 hetenként volt, 6 rövid és 6 hosszú előadást állítsunk össze Berkesi tanár úr címeivel, Kodállyal kapcsolatban. És ezeket vagy 5 perces, vagy 10 perces előadás formában nekünk rögtön el kell mondani, hogy fölkészüljünk majd a rádióban, már felkészülten tudjuk beszélni folyamatosan Kodályról. Berkesi elképesztően koncepciózusan állította össze a felkészítésünknek a programját, és iszonyúan megdolgoztatott minket, és ez a bizonyos szerda délután, én éppen arról beszéltem, hogy milyen izgalmas Kodály Zoltán Isten csodája című Petőfi verse írt Férfi karának az a szakasza, ahol azt mondja a szöveg, a tatárokról beszél, hogy holtesteinket fölfalá a láng, és hogy a Kodály Férfi kar szólamai, mint a lángnyelvek úgy mutatják föl-lefel, holtesteinket fölfalá a láng, mint hogyha lángnyelveknek a rajzolata lenne a kottába leírva, és hogy véletlenül ez nem véletlen, hanem a zeneszerző ezt egy rendkívül izgalmas zenei illusztrációs eszközként használja a kórus szólamoknak a vezetését. És döbbenten látta, hogy micsoda élmény az, amikor én valamire rájövök, más még azt nem tudja, és én elmondom neki. Hát ez valami mennyei gyönyörűség is. Ezért még a félszegség gyötrelmeivel is érdemes szembenézni. Tehát én nem akarom, nem szívesen nyilatkozok meg, de ez olyan fontos, hogy fontosabb, mint az én kényelmetlenségem. És ez az az élmény, ami miatt én végül is mertem tanári szakra menni, pedig előtte, hát, hogyha valaki azt mondja, hogy mennyi tanárnak, azt mondta volna, hogy hát oda aztán semmiképpen nem. De hát így lett végül is, ezért lettem tanár.
0: És ez részben válasz arra a kérdésre, amit még szeretnék feltenni, hogy volt-e célkitűzése, amit szeretett volna elérni a pályája elején?
1: Erre megint azt kell mondani, hogy eredetileg nem. És ez az én személyiségemnek egy, talán egy hibája is. Én nem alkotó vagyok, nem kreatív személy vagyok, én nagyon szeretek végrehajtani. Tehát én nagyon szeretem, hogyha kapok egy feladatot, azt átgondolhatom, és megvalósítom. Tehát valakinek a kedvére teszek vele. Ez a valaki lehet egy mondjuk nem egy létező személy, hanem mondjuk egy tekintély, már régen meghalt, de írt egy művet, ami igen izgalmas és nehéz, akkor én addig nem nyugszom, amíg meg nem próbálok megfelelni neki, anélkül, hogy személyesen valaha módom lenne találkozni vele. Tehát nem volt elképzelésem. Én mindig arra vártam, hogy nekem adjon a munkát, és akkor a legjobb tudásom szerint elvégzem. De persze ez az egyik fele a válasznak, a másik fele az, hogy az ember mindig egy-két elképzelést dédelget magában. Amikor a Zeneakadémiára kerültem, ugye túl voltam már néhány esztendőnyi egyházzenei élményen, a kántusnak a körében énekel csodálatos Kodály Zsoltárok élmény, és így tovább. És persze, amikor a Zeneakadémián ugyanarra a tanszakra kerültem, amelyre tanárom, Berkesi tanárul is járt, egy 10 esztendővel hamarabb, akkor elgondoltam magam, hogy amikor a diplomakoncerte sor kerül, mindenképpen szeretném a Berkesi tanár úr vezetésével megismert 50. Genfi Zsoltárt, Kodálynak egy nagyszabású feldolgozása, egy hatalmas vegyeskari mű, az 50. Genfi Zsoltárra szeretnék diplomázni. Ez például megvalósult, hála Istennek, ami nem kis dolog, mert abban az időben azért nem nagyon szívesen vették, hogyha valaki egyházi műveket akart vezényelni, vagy akkoriban már mondjuk általában két művet kellett diplomára választani, akkor az egyik lehet egyházi, de a másik feltétlen világi legyen. Nos, sikerült tehát megvalósítanom például ezt. De ugyanakkor nem volt egy olyan életcél előtte, hogy ide és ide akarok eljutni. E tekintetben rábíztam a döntést a sorsom magasabb irányítóira.

0: Mi a hobbi a tanár úrnak?
1: Több is van, illetve van, amelyik már csak volt. Az első, ez nyilván eddig is kiderült, az olvasás. Szenvedélyes olvasó voltam édesanyámnak köszönhetően, és a gyerekkönyvtár, ahol tag voltam, csinált egy felmérést is, aminek kapcsán aztán valami oklevelet kaptam. Volt olyan két esztendő, hatodikos-hetedikes koromban, amikor egy esztendő alatt 680 könyvet olvastam ki. Tehát gyakorlatilag naponta kettőt. Iszonyú nagy olvasó voltam, gyorsan is olvasok, és elég hatékonyan is, mert ezt is lemérték valamilyen pszichológiai teszten, amikor volt a pályaválasztás előtt egy általános pszichológiai vizsgálatok, hosszasan foglalkoztattak mindenféle tesztekkel, és többek között erre is rákérdeztek, hogy elolvastattak valamit, ott kérdéseket tettek föl belőle, és meglepően magas százalékban emlékeztem a gyorsan elolvasott dolgokra is. Nagyon szeretem a nyelvészkedést. Gyakorlatilag amatőr nyelvész vagyok, sőt, egy ideig azt gondoltam, hogy én valójában nyelvész szeretnék lenni. Volt egy ilyen időszak a gimnazista évek alatt. Igazából azt foglalkoztatott a magyar nyelv és annak rokonsága, gondolkodásmódja, etimológiai, hogy mondjam, csak izgalmai, hogy hogyan képződnek a szavak. Tehát ez nagyon szórakoztatott, nagyon izgatott. Először egyébként nem is zeneakadémiára jelentkeztem, hanem bölcsészkarra. De nem vettek föl, és ez végül is nem baj. Úgyhogy, de a mai napig amatőr nyelvész vagyok, rengeteget foglalkozom a nyelvvel, és hát rengeteg örömöt szerez nekem ez a foglalatosság, úgyhogy ez is egy, azt lehet mondani, egy hobbi.
0: És mivel foglalkozik most, tanár úr?
1: Hú, hát ez nagyon jó kérdés. Hát egyrészt itt van a Nyíregyházi Városi Gyülekezet énekkara. Azzal jöttem ide Nyíregyházára, amikor nyugdíjba vonultunk mind a ketten a feleségemmel, hogy a feleségemnek a kislánya itt lakik, a férjével és a két unokával együtt. Kézenfekvő volt, hogy ne Debrecenben maradjunk, hanem költözzünk át Nyíregyházára. Itt kaptunk lakást, és itt rendezkedtünk be. Rögtön eljöttem a gyülekezet énekkarába, na, akkor jelentkezem basszusnak. Nagyon boldog lettem volna, hogyha basszusként segíthetem az éneklést, de pillanatokat kiderült, hogy az a kolléga, aki ezt a kórust Debrecen, Nyíregyházán vezeti, azt kapta meg az állásomat Debrecenbe, elment innen, úgyhogy kényszerűen rám lőcsölték a vezetést, feladatát a kórusban, így most aztán a nyíregyházi gyülekezet kórusának a vezetője vagyok, de annyit kikötöttem, tekintve, hogy a férfi kar rendkívül csekély létszámú, hogy nem vezényelni fogom őket, hanem az énekkar férfi szólamába beállva oldalról fogok csak integetni, és ezt azóta is így csinálom. Ez az egyik feladatom. Van még egy budapesti kórusom, amit 2001-ben alapítottam, a volt növendékeimnek a köréből, és ez a Psaltémur Hungarikum vegyeskar, ami egy gyönyörű szép dokumentumnak, Szent Simonár Albert magyar zsoltáros könyvének a nevét viseli. A Psaltémur Hungarikum vegyeskarral a mai napig heti egyszer próbálunk, rengeteg csodálatos művet énekeltünk már. Ez a másik állandó feladatom, ami minden héten okot ad arra, hogy Budapestre utazzam. És egy harmadik nagy szerelmem, ami nem nincs messze a Psaltémur Hungarikumtól, de most már a dokumentumtól, ugye Szent Simonár Albert zsoltáros könyve, és az annak alapjául szolgáló genfi zsoltáros könyv, rendkívül izgalmas búvárkodási terület. Én szeretem a genfi zsoltárokat, ezt édesapámtól örököltem, aki lelkes rajongója volt a zsoltároknak gyerekkora óta, ő szintén nagyon szeretett énekelni, és azzal foglalkozom most nagyon sokat, hogy a genfi zsoltáros könyvet összevetem a Szenciféle zsoltáros könyvvel, és megpróbálok egy olyan izgalmas áttekintést készíteni, egy kis atlaszfélét, amely pontosan megmutatja, hogy az egyes zsoltároknak mi volt az eredeti megjelenése 1562-ben a francia és 1607-ben a magyar kiadvány. Mennyit változott azóta a magyar, azonban nem foglalkozom, hogy a francia mennyit változott, mert az szinte követhetetlenül bonyolult lenne, tekintve, hogy azóta két új teljes zsoltár fordítás készült franciául, mert már nem értik a reneszánszkori francia nyelvet, miközben mi a Szenciét még elég jól értjük. Mondjuk ez nyelvfejlődési izgalmas jelenség, amivel érdemes lenne foglalkozni, de ez már nem az én asztalom, de az mindenképpen szórakoztat, és nagyon szívesen járok utána, hogy hogy néznek ki tehát Szenci zsoltárai 1607-ben, mennyit változott a szöveg, mennyi szöveget hagytak el az időközben megjelent új és új magyar kiadványok. Ezzel napokat el tudok tölteni, és el is töltök vele.
0: Van-e kedvenc Zsoltár a tanár úrnak?
1: Hát igen. Az a baj, vagy nem baj, ugye én nagyon szeretek énekelni, és amikor egy Zsoltárt az ember énekel, akkor egyszerre gyönyörködik a dallamban, nem mindegyikben, mert a Zsoltárok zenei világa rendkívül fanyar a mai hallgató fülének. De számos olyan Zsoltár van, amelyeknek a dallamvilága végül is a mai fül számára is fogyasztható. Tehát a Zsoltárok egy jó része a zene által ma már kevésbé használatos régi egyházi hangnemeknek a skáláját őrzi, de vannak olyanok, amelyek a mai napig fennmaradt hangnemekkel jól harmonizálnak, az úgynevezett moll jellegű dallamok, illetve a dur jellegű dallamok a mai napig jól fogyaszthatóak. Tehát az ember, amikor Zsoltárt, kedvencet felsorol, akkor egyszerre kell odafigyelni arra, hogy milyen a dallam, és ilyen szempontból is vannak kedvenceim, és persze a szövegek. Nekem az méretetlen gyönyörűség a Szent Simonár szövegeit a számra venni. Hogyha ki kéne emelnem, talán a 130. Zsoltár az egyik, 6. bűnbánati Zsoltár, te hozzá teljes szívből, és így tovább boldogan végénekelném mind a 4 versszakát. Nagyon szeretem a 128. Zsoltárt, amelyik álomszép, gyönyörű jó kívánságot fogalmaz meg egy ifjú párnak, amelyik az életét összekötni készül egy esküvő keretében. Ez a boldog az ember nyilván ki az Istent féli. És szívemben nagyon közel nőtt, ami elsősorban a szövege miatt, az Úristen az én világosságom, a 27. Zsoltár. Gyönyörű szép.

0: Egy sikeres élet mögött egészen biztos van egy stabil háttér. Mi volt ez és mi ez tanár úr életében?
1: Hát eleinte is nagyon sokáig a szüleim. Hosszú ideig éltünk együtt, jó ideig már fiatal tanárként is folyamatosan együtt voltunk, és ezért aztán gyakorlatilag minden élethelyzetben először őket hallgattam meg velük, tehát tanácskoztam meg, és elég hamar eljutottam már fiatal gyerekkoromban is abba a státuszba, hogy a családi döntések meghozatalába bevontak. Ez nekem nagyon nagy becsület volt. Aztán pedig, mióta megismertük egymást a feleségemmel, természetesen, és ővele töltöttünk a legtöbb időt együtt, azóta pedig ő az, aki folyamatosan segít is, és ugyanakkor kritizál is, tehát gyakorlatilag állandóan kontrollálja a munkámat, hiszen, és ebben nagyon nagy könnyebbséget jelent, az egyrészt nagyon egyformán gondolkodunk, hát ezért is választottuk egymást, másfelől pedig, mert ő maga is ugyanazt a szakot végezte el, tehát ugyanúgy középiskolai énektanár, karvezető, kiváló és nagyon tehetséges, szerintem tehetségesebb, mint én. Tehát egy karvezető is, úgyhogy szinte, és hát persze tanár, és ezért minden dologban tökéletesen egy húron pendülünk, vagy egy srófra jár az agyunk.
0: Milyen tulajdonságokat tart különösen fontosnak?
1: Hát a kitartást mindenek előtt talán. Egészen kis gyerekkoromban, én nem tudom, mi volt az a film, de valami ló volt benne, amit talán Silvernek hívtak, angol film volt természetesen, és ott valahogy hosszan kellett futnia. Nem az volt a lényeg, hogy gyors legyen, vagy ő győzzön, de hogy egy távot végig kellett futnia. És azóta is rengeteg olyan élményem volt, amikor például jó ízűen ülje le Stanislav Lem egy könyvében, aminek az a címe, hogy Magellán felhő, ez egy science fiction könyv, egy nemzetközi űrutazásra készülő fiatal biológusról az a főszereplője, vagy orvos, és ő egy maratonfutáson vesz részt. És azt az élményt, ahogyan le kell győzni, hogy amikor már nagyon elegen van a futásból, és akkor túl kell lendülnie a keserves érzésen, és mégis végig kell futnia, ezt nagyon meg tudtam érezni. Amikor a hobbikról volt szó, elfelejtettem volna, hogy nagyon szeretek futni. Illetve hát ez az, ami már csak szerettem, mert a lábizületeim már sokkal kevesebb rugalmas folyadékot tartalmaznak, és ezért keservesebb a futás, mint régebben volt. Régebben úgy is elmentem futni, amikor egy végig dolgozott nap végén szinte az vezetett le, hogy még egy nagyot futottam, és sosem gyors futó voltam gyerekkorom óta, viszont a nagy távok legyőzése az mindig egy komoly kihívást jelentett, és egy óriási lelki erőforrást, hogy az ember képes saját magát legyőzni. Édesapám volt, aki drága mindenre mondott valamit, ki önmagának ellenáll, nagyobb vitéz, mint Hajdan Handibál, mondta. És rengeteg ilyen bölcsessége volt, ilyen kedves verses bölcsességek. Nos, tehát a kitartás az, amit nagyon megtanultam tisztelni. Olvasmányélményeimben is, de a saját tapasztalásomban is. Ezt fontosnak érzem. Fontos a humorérzék. Tehát a legnehezebb tanítani valót, a legnehezebb élethelyzetet is fel lehet oldani, ha az ember talál egy fogantyút, amitől még a kényelmetlen helyzetben lévő ember is elmosolyodik. És abban a pillanatban, hogy ha mosolyogni képesek vagyunk, nagyon sok problémát meg tudunk oldani. Ez manapság így mondják elegánsan, hogy a pozitív életszemlélet. De igazából emögött humornak kell lennie. Lám, ugye a humor azt jelenti nedvesség, és pont ez a humor hiányzik a boka ízületeimből, hogy jót fussak. Na, mindegy, ez már csak játék a szavakkal. Nos, tehát fontos, mindenképpen nagyon fontos ez a bizonyos kitartás. Hát mai napig, hogyha megnézek egy sportközvetítést, a befutók, hát egyszer felzaklatnak. Vagy a Tűzszekerek című film. És azt mondjuk, ugye, az már csak, ahogy szokták mondani, habatortán, hogy a Tűzszekerek egyik főszereplője mögött ott áll az Úristennel való kapcsolat felelőssége, és hogy mennyi mindent lehet vállalni, ami az emberen túlmutat, vagy ami az embernél is fontosabb, az a kényelménél, a pillanatnyi jó érzésénél, akár az életénél. Tehát mindenképpen ezt tartom a legjelentősebbnek, de persze szép tulajdonság rengeteg van.
0: Így meg is érkeztünk az utolsó kérdéshez a tűzszekerek vezetett bennünket ide, hogy mennyiben meghatározó életödöntéseire nézve az Istennel való kapcsolata.
1: Hát azt kell mondanom, hogy állandó elszámolásban vagyok. Tehát méretetlen mennyiségű ajándékot, lehetőséget kaptam az Úristentől, és rengetegszer érzem úgy, hogy méltatlan vagyok erre. Pontosan úgy, ahogy Péter, miután Jézus visszaküldi, na, menjen vissza, és még egyszer próbálkozzunk meg a halakkal, és akkor azt a szinte szakadozik a háló, hogy bevonja, és ezek után azt mondja, hogy menj el tőle, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Életre meghatározta, amikor ezt először olvastam, és ráismertem arra, hogy az ember, ha őszinte, akkor csak azt konstatálhatja, azt állapíthatja meg, hogy arlóságával nagyon-nagyon kismértékben szolgált rá Krisztus áldozatára, és arra, hogy egyáltalán élhet. Úgyhogy ez állandóan feszélyez engem. Természetesen próbálom magam úgy használni ezt a feszélyezettséget, hogy sarkaljon, és többre jussak általa. De hát ez újból és újból, amikor az ember szembesül a hibáival, szinte csak azok vannak, akkor ez újból és újból felmerül. Ugyanakkor ott a figyelem. Rengetegszer érzi az ember azt, hogy ismét egyszer csak egy kis pöccenést kapott az Úristentől, hogy előre tudjon lépni. Tehát újból és újból lehetőséget kap az ember, további türelmet, további haladékot az elszámolással. Amikor az előbb az volt a kérdés, hogy milyen kontroll, akkor az Úristen nem mondtam. De ez valójában a legfőbb kontroll. De erről nagyon nehéz beszélni. Sosem voltam könnyű helyzetben, amikor ilyesmiről beszélnem kellett. Az Isten tiszteletnek is, és a bizonyságtételnek is a legjobb módja a lehetőség szerint legjobban elvégzett munka. És ha ez sikerül, akkor az ember bizonyságot is tett, imádkozott is, ennél nem igen lehet többet tenni.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens volt, aki aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Sípos Brigitta nevében is köszönöm, ha velünk tartottak, tegyék ezt a jövő héten is. Búcsúzik a szerkesztő, Kojsza Péter. További tartalmas rádiózást kívánok!
3: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Már nem szorul lélegeztetésre az a súlyos égési sérült beteg, aki Tiszaújvárosból a MOL telephelyén történt robbanás sérültjeként Debrecenbe szállítottak. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, a korábban lélegeztetésre szoruló beteg állapota is javult, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja kedden. Közleményükben azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil. A MOL petrolkémiai tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. Május 22-én rendben befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal kedden a honlapján. Közleményük szerint a tanév rendjében meghatározott 15 vizsganapon, 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján, írták hozzátéve, hogy szombat óta valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen. Közölték azt is, a vizsgák szervezése a megszokott rendben zajlott,

0: az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Az ingatlan.com adatai szerint javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, a budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások átlagbérleti díja a becsült nettó bér 41%-a. A korábbi években 44-50% között volt ez az arány, ami viszont nem jelenti azt, hogy a bérlők sokkal olcsóbbnak tartanák az albérleteket. Az elemző kiemelte, a megfizethetőbb albérletpiachoz arra lenne szükség, hogy hosszú távon tartósan gyorsabban nőjenek a nettó bérek, mint a bérleti díjak. Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A vármegye székhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki, mindkét városban 44%-os a medián bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. Debrecenben a 200 ezer forintos medián lakbér 450 ezer forintos becsült nettó bérhez viszonyul, Nyíregyházán pedig a 170 ezer forintos bérleti díj 385 ezer forint nettó becsült keresettel. A legalacsonyabb érték Békés Csabán látható, ahol a 105 ezer forintos medián bérleti díj a 381 ezer forintos becsült nettó bér 28%-át teszi ki, áll az ingatlan.com elemzésében. Elindult a Bringázza Suliba program az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében. Az aktív közlekedést népszerűsítő projekt során a tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program május 29-ig tart, összesen 19 tanítási napon keresztül, mondta Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztály vezetője.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos, meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Mikor érett meg egy gyermek az iskolára?
2: Az óvodának kötelessége tulajdonképpen, hogy már lássa, hogy a gyerek mennyire aktív, mennyire vannak kifejlődve a motorikai képességeik, mennyire képes koncentrálni.
1: A Sárospataki Református Hittudományi Egyetemre látogatott a Teológiai Szemle Szerkesztőbizottsága.
3: 100 éves születésnapját az elmúlt esztendőben ünnepelt, és ez azért fontos mondanom, mert hasonló látogatásokat körülbelül 25 évvel ezelőtt vezettük be, azzal a célzattal, nyilván többféle célzattal, többek között, hogy face-to-face találkozzunk a szerzőinkkel, a potenciális olvasókkal, és hogy inspiráljuk is azokat, akik nem szerzők még és nem olvasók még, hogy a személyes találkozás kapcsán.
1: Mesekuckó, 10. születésnapja.
4: Erre az ünnepre készülve végig kellett fésülnöm a fényképeket. Próbáltunk ilyen erekjéket előszedni erre az alkalomra, ami elkísért minket az úton, és nagyon-nagyon sok emlék felidéződött, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok találkozás szövi ennek a könyvtárnak a történetét, hisz gyakorlatilag a semmiből indítottuk ezt a könyvtárat.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Mikor érett meg egy gyermek az iskolára? Nem csak az számít, hogy betöltötte a 6. életévét, hanem az is, hogy testileg, lelkileg és szociálisan is készen áll az új kihívásokra. De mire kell figyelniük a szülőknek? És milyen jelek mutatják, hogy valóban megérett az iskola kezdésre a gyermek? Erről beszélgetünk most Bacskó Éva alsós tanárral, akivel körbejárjuk az iskola érettség legfontosabb szempontjait, a gyakori bizonytalanságokat, és azt is, mikor érdemes még egy évet várni.
2: Az iskola érettség tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gyermek rendelkezik-e azokkal a készségekkel, amivel képes lesz aztán az iskolában helytállni.
3: Képesség vagy tudás?
2: Képesség. A tudást azt majd később fogja megszerezni. Minden gyereknek vannak sajátos képességei. Valakinek erősebbek, valakinek gyengébbek, és ahogy az első kérdésben felmerült, hogy kinek kötelesség ez felmérni, hát első szempontból az óvodának kötelessége tulajdonképpen, hogy már lássa, hogy a gyerek mennyire aktív, mennyire vannak kifejlődve a motorikai képességeik, mennyire képes koncentrálni, tehát már az óvoda adhat egy olyan információt a szülőnek, hogy a gyermeknek van-e iskola érettsége az iskolára. Magyarországon kimondottan végeznek erre felméréseket az óvodákba, és hogyha úgy látja az óvoda, hogy a gyerek nem iskola érett, akkor ők tanácsolják, hogy majd hadd maradjon még egy évet a gyerek az iskola, az óvodában. Nálunk is vannak már, mert én hallom, hogy az óvodákban készítik a gyerekeket. Van iskola előkészítő foglalkozás, ott próbálják felmérni, viszont a szülők ezt még nem veszik teljes készpénznek, úgy mondom, hogy ők, ha úgy döntenek, hogy a gyereket be akarja adni a iskolába 6 évesen, akkor be.
3: Mert sok esetben arra gondolok én szülőként, hogy a tudás az, amiről, hát én gyerekem tud olvasni már, ugye, vagy nem írni legalább 10 év, nem.
4: Ismeri picit tud a betűket.
3: Számolni, akartam mondani, itt a koncentrációs képességek. Tud számolni már legalább 5-ig vagy 10-ig, meg ugye már szépen mond dolgokat, az egyenlő azzal, hogy iskola érett, akkor igazából sokkal komplexebb a dolog, és nem a tudás mennyisége, hanem ezek az korábban említett aktív vitás, figyelem és motoros képesség.
2: Így van, pontosan. Tehát ott nagyon komplexen kell nézni az egész dolgokat, tehát az, hogy gyerek tud számolni 100-ig akár, mert van olyan gyerek, aki 6 évesen 100-ig számol, sőt, már akár összead, ki van is, de ott nagyon sok olyan dolog van még, amit mi utána majd az első osztálytól kezdve sajátítunk el a gyerekekkel.
4: És melyek azok a jelek, amelyeket a szülő otthon figyelembe tud venni ilyen esetben? Mert ugye Zoltán említette azt, hogy tud számolni pár, nem tudom, 5-ig, vagy jól beszél. Melyek azok a jelek, amelyek esetleg arra utalnak, hogy mégsem iskola érett?
2: Hát itt nagyon sok mindent figyelembe lehet venni. Itt akár egy szülői elválás is. Hogy az óvodában nehezen maradott a gyerek, akkor az iskolában is probléma lesz, hogy ott is nehezen fog ott maradni. Tehát a szülőről való megpróbálni leválasztani a gyereket, hogy igenis ő tudja, hogy neki van egy kötelessége, amit egy nap folyamán neki ott teljesíteni kell. Aztán jönnek a különböző testi fejlődés, testi fejlettségek, hogyha megfelelően ugye a fogaknak a fogak váltása, a megfelelő testsúly, testmagasság, ezek is az iskola érettségre viszonyulnak. Aztán a koncentráció. Ha a gyerek nem képes egy 5 percnél tovább egy helyben megülni, hogyha nem tud figyelni egy mesére, sajnos a mai gyerekeknél ezt észrevesszük, mert a mai technikák, ugye a televízió, számítógép, telefonok, ezek mind befolyásolják a gyerekek, és egyre kevesebbet tudnak a gyerekek koncentrálni, tehát ezt nagyon figyelemmel kell kísérni, hogy az órán, az órai anyagot megfelelő időben ő el tudja sajátítani.
3: Erre mindjárt visszatérünk, hogy mit kell tenni a pedagógusnak azért, hogy a mai világban, amikor látunk egy valódi igaz történet, hogy ott volt egy nyuszi, egy vadnyúl szaladt az úton, és ezt az ablakból nézte a kisfiú, és elkezdte az ablakot így a kezé. Nagyítani, és aztán nem értették, hogy mit csinál, mert a telefonon keresztül gyakorlatilag a gyermek az csak ilyen jellegű dolgokat találkozik a természettel, és hát ezzel a technikával elkezdte nagyítani a kijelzőt a természetben. Hát ez egy ijesztő dolog, na de ez mindjárt témakör. Aztán beszéltünk a jelekről, mi van akkor, amikor kérdésünk van, kihez forduljunk?
2: Az iskolának vannak pszichológusai, óvodáknak is vannak pszichológusai, tehát itt lehet a pszichológus szakvéleményét is bevonni. Utána, amikor augusztusban van, amikor már a beszoktató időszak, tehát akkor már a tanárnak is nem azért van, hogy na csak a gyerekek éppen ott találkozzanak egymással, tehát az már a tanárnak egy bemutató jelleget mutat, hogy milyen képességeik vannak a gyerekeknek. És volt olyan, mikor azt mondtuk, hogy még a gyerek nem iskola érett, és gondolják meg azt, hogy szeptemberben megkezdik az iskolát.
4: Mennyire befolyásolja a gyermeknek a születési hónapja azt, hogy iskola érett lesz-e
3: igen,
4: vagy
3: az
4: sem?
3: A november, mert igen, mind, született gyerek.
4: Igen, ez november és a december az, ami kérdéses, hogy általában mindig azt halljuk, vagy én azt hallottam, hogy aki novemberben, decemberben születik, az nem biztos, hogy mikor oda kerül a sor, szeptemberben ő iskolai érett lesz.
2: Hát ez szerintem ez 50%, így mondom. Mert valamelyik gyerek már, akár azt mondom, 5 évesen is iskola érett, valamelyik meg 7 évesen sem. Úgyhogy ez ilyen 50-50%-ban. Ez az iskolába dől el.
3: Azt mondják egyes európai statisztikák, hogy sok esetben jó döntés az, hogy a szülő elfogadja annak a tudatát, hogy a gyerekem még nem iskola érett, még akkor is, hogyha 6 pluszosról beszélünk, mert igazából sokkal többet, később sokkal többet tud majd abból profitálni a gyermek a tanulás idején, miközben, hogyha elindul iskola érettlenül, akkor viszont rengeteg hátránya is lehet ebből a tanulás, a felzárkózás folyamatában. Miért érdemes úgy dönteni, hogyha vannak értékek, akkor engedjük el azt az évet?
2: Hiszen mindenképpen, hogyha már valaki külső szemmel látja azt, hogy a gyerek nem iskola érett, akkor érdemes megfogadni a tanácsát, mert ha a gyerek nem iskola érett, nem alussza ki magát, nem képes koncentrálni, tehát ez inkább akkor várjunk egy kicsit. Hátránya én szerintem a mai világban nem fog származni abból, hogy ő egy évet később fog kerülni az iskolából ki.
3: Akkor valóban fontos az, hogy akkor engedjünk ennek a
2: dologban. Én szerintem.
3: Beszéltünk arról, hogy ma már teljesen megváltozott világ van, és amikor én voltam Metlen Gábor gimis, és tesómig is oda jártak egyébként a 6-os iskola után, akkor gyakorlatilag teljesen más volt a világunk. Mi nem nagyítottuk a kijelzőn, ha láttunk egy kecskét a mezőn, hanem mi ezt láttuk saját kezünkkel, és teljesen más impulzusokban növekedtünk és nevelkedtünk, és ma már azon gyermekek kerülnek iskolába, akiknek a szülei is igazából média függő, képernyő függő, ezt sajnos ki kell jelentenünk. És mennyire hoz ez nehézséget akár az első osztályban lévő gyerekeknél? Mert gondolj, teljesen más kihívást is eredményez az, hogy a gyereknek más impulzusokkal kell szolgálni. Mert 40 percen keresztül tanárnak lenni ma, az gondolom egy nagyon nagy kihívás.
2: Hát muszáj vagyunk mi is fejlődni a technikával, ugye a tanároknak is. És természetes, hogy ugye alkalmazunk mi is projektorokat, számítógépeken dolgozunk a gyerekekkel, második osztálytól ugye már informatika óránk van, igaz, hogy heti csak egy óra, de már második osztályban mi is leültetjük a gyerekeket a számítógéphez, tehát megmutatjuk nekik azt, hogy nem csak játszani lehet a telefonon, nem csak játszani kell a számítógépen, hanem bizony dolgozni is lehet rajta. Tehát próbáljuk használni is, de megfelelő mennyiségben, hogy a gyerekeknek érdekes is legyen, de ne vigyük túlzásba, hogy ezek a technikai eszközöket ők megtanulják megfelelően használni.
1: Az elmúlt percekben az iskola érettségről Bacskó Éva alsós tanárral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Sárospataki Református Hittudományi Egyetemre látogatott a Teológiai Szemleszerkesztő Bizottsága. A neves kutatók, felsőoktatási intézmények vezetői alkottak grémium tagjai találkoztak a házigazda egyetem oktatóival, valamint hallgatóival is, akikkel előremutató beszélgetést folytattak. Bóna Zoltán nyugalmazott református lelkész, aki mintegy 30 éve főszerkesztője, a 101 éves múlttal büszkélkedő szemlének elmondta, körülbelül 25 éve vezették be ezt a gyakorlatot, hogy olyan látogatásokat szervezzenek, amelyek keretében találkoznak szerzőikkel, potenciális olvasóikkal. Bódis Attila összeállítása Sárospatakról.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Bóna Zoltán, nyugalmazott református lelkész vagyok, és körülbelül 30 éve a Teológiai Szemlének a főszerkesztője, ami 100 éves születésnapját az elmúlt esztendőben ünnepelt, és ez azért fontos mondanom, mert hasonló látogatásokat körülbelül 25 évvel ezelőtt vezettük be, azzal a célzattal, nyilván többféle célzattal, többek között, hogy face-to-face találkozzunk a szerzőinkkel, a potenciális olvasókkal, és hogy inspiráljuk is azokat, akik nem szerzők még, és nem olvasók még, hogy a személyes találkozás kapcsán bátorodjanak, neki kapjanak indítatást, érdeklődjenek a szemle iránt, hát nyilván először olvasóként, másrészt pedig szerzőként is, és hát ennek érdekében vannak olyan rovataink, ahova komoly teológiai felkészültség kell, de van olyan populárisabb rovatunk is, vagy a könyvismertetés, ahol diákok, nem csak teológiai hallgatók, de diákok szociológiával, joggal, irodalommal, stb. Foglalkozók jó ismeretanyagot tudnak leadni egy-egy könyvnek az ismertetésével. Szóval mindenféleképpen a személyes találkozásra úgy tekintünk, mint ami életesíti, inspirálja a szerkesztői munkát, a szerzői munkát és az olvasói kört is.
3: Beszéljünk egy kicsit magáról a kiadványról, hiszen egy ökumenikus folyóiratról van szó. Mi a szerepe a mostani egyházi környezetben egy ilyen lapnak?
2: Úgy gondoljuk, hogy a teológia nem csak örökké valóságot hirdet, hanem ameddig ember lesz a Földön, addig az Isten kérdés, a transzcendencia, az sokakat utolér, és ez nem egyformán éri utol az embert, akár az ember alkotát illetően, akár a történelmi kort illetően, X kultúrába ágyazottan jelenik meg leginkább, és aztán természetesen az egyes éráknak, egyes korszakoknak a technikai szintjén jelenik meg, és hát sorolhatnánk, a problémája szintjén jelenik meg. Például a béke kérdése, a hidegháború korában fontos teológiai kérdés volt, aztán úgy tűnt pár évtizedekig, hogy nem is annyira fontos, egész jól megvannak a népek, bár helyi háborúk ugye mindig voltak, de most megint úgy vagyunk, hogy emberek kimerik mondani a világháborúnak a lehetőségét is. Tehát most a béke kérdése, vagy békesség kérdése, az nagyon is fontos, és a 20.-21. században egy csomó olyan jelenség, társadalmi jelenség került a felszínre az ember életébe, amire úgy gondoljuk, hogy nem ott van a válasz, vagy nem csak ott van a válasz, vagy nem ott van a végső válasz, ahol a probléma keletkezik, hanem az ember kérdésére, hogy nagyon általános legyek, az ember kérdésére az Istennél van a válasz, és ez a maga megfogalmazásában, megjelenésében nyilván sokat változik, és különbözőképpen jelenik meg, és ez a különbözőség, ez megjelenik a felekezeti különbözőségekben is. Tehát elhangzott, hogy ökumenikus folyóirat vagyunk, ezt én egy kicsit még hadd keményítsem azzal, hogy mind a mai napig 100 éve az egyetlen teológiai ökumenikus szakfolyóirat vagyunk. Mert vannak ökumenikus populáris lapok, vannak teológiai szakfolyóiratok felekezetenként, de az, hogy teológiai szaklap és ökumenikus, ez a Teológiai Szemle egyedül, ami mindenféleképpen azt sugallja, hogy abban a körben, amiben mi élünk, ahol egy katolikus érsek egyszer egy konferencián azt mondta, hogy vegyük tudomásul, hogy mi így együtt, és ott volt minden nagyobb magyarországi felekezet, meg a kisebbek is, így együtt is kisebbségben vagyunk. Tehát a központi üzenet hitelesebben hangzik, hogyha közösen mondjuk, és a központi üzenet pedig Krisztus. Ugye Ady Endre mondta, hogy a textus ma is Jézus. Van egy ilyen szép vers, és ez egy nagyon mély református üzenet, hogy nem a cserebogár halhatatlanságáról beszélünk, hanem Jézusnak a kegyelméről beszélünk a konkrét kegyetlenség közepette, az aktuális kegyetlenség közepette. Na, hát akkor most azt mondanám, hogy Krisztus kegyelme egyetemes, és a problémák nagy része is egyetemes. Minden felekezetet érint. Én most nem akarok felsorolni semmit, de mondjuk maradjunk a békénél, hogy a gazdasági válság, vagy a különbözőségeknek az elfogadása, az együttélése, na mégiscsak mondtam, migráció, na helyben vagyunk. A kihívás mindenkit érint, és én úgy gondolom, hogy a felelősségteljes, teológiailag megalapozott válasz is egyetemes. A Biblián közös, a Krisztusunk közös.
3: Látszik, hogy a szerkesztőbizottságé rendkívül sokszínű, mind tudományban, mind felekezeti tekintetben, és hát akár a társadalmi szerepvállalásban is. Egy nagyon színes társaságról van szó. Amikor ilyen témakörök foglalkoztatják a világot, akkor ezekhez a témákhoz önök keresnek, fölkérnek-e szerzőket, kutatókat, akiknek tudnak róla, hogy hasonló témakörben teológiai ügyekkel foglalkoznak, vagy pedig a bejövő anyagokból válogatnak?
2: Hát nyilván is. Felkérni legritkább esetben, csak úgy zárójelben említem, hogy akkor illene tiszteletdíjat fizetni, amire nincsen lehetőségünk, ez egy nagyon földhöz ragadt probléma, de sokkal inkább érvényes az, hogy először is, ami foglalkoztatja az embereket, az előbb-utóbb ide bejut. Vagy én látogatok ilyen-olyan konferenciákat, kapok meghívást, és én megszólítom az előadót, hogy akkor, hogyha ezt záros határidőn belül szerkesztett vagy szerkeszthető formában, mondjuk egy prezentációval nem tudok mit kezdeni, de mondjuk egy szerkeszthető esszével már tudok, megkapom, akkor azt közlöm. Tehát ezért is tájolunk, bocsánat, ezért a színházias kifejezésért, hogy egy kicsit kapjunk ismeretet arról. Most például elhangzott, hogy szeptember 2-án egy nemzetközi ökumenikus dokumentumnak az új fordítását fogadják el ünnepélyes keretek között. Ott bizonyára ott leszek, bizonyára az előadásokat, még a prezentációk is, megpróbálok egy párat megszerezni, úgyhogy megkérem, hogy írja át esszé formájába, előadás formájába. És akkor azzal a reménnyel közöljük, nem csak a dokumentumot, hanem a dokumentumra a magyar reflexiókat, hogy arra majd akár ilyen intézmények, diákok egy professzor vezetésben, szeminármi dolgozatként, ők is reflektálnak vele. Vannak olyan kérdések, ami benne van a dokumentumban, mert nemzetközi, de Magyarországon még nagyon is furcsa érzéseket kelt, és nem olyan természetes, és akár tiltakozhatunk ellene. Na minden esetre őszintén beszéljük meg, és ha azt őszintén megbeszéljük, és ezt dokumentáljuk, akkor szemlébe meg fog jelenni. Tehát ilyen értelemben fel nem kérünk, de figyelünk az egyházi élet, és általában az élet, de konkrétan az egyházi szellemi életnek az eseményeire, és akkor azt tükrözni próbáljuk.
3: Azt sem kerülhetjük el, hogy volt egy választás ugye Magyarországon, ahol nagy fordulatot vett a politika is. Hát ugye most ezzel párhuzamosan több egyházban, elsősorban református, evangélikus egyházban fölmerültek, hogy átpozícionálni az egyház működését. Ezzel is együttműködésben tudna esetleg a teológiai szemle működni, mint tudományos háttér. Látnak-e ebben lehetőséget?
2: Én úgy gondolom, hogy az, amit fölmerült, az nem feltétlenül az elmúlt választással függ össze, hanem sokkal inkább a teológiai műhelyeknek a beilleszkedése az egyetemi életbe általában is, a rektori konferenciákon, a teológiai képzéseknek a helye a magyar felsőoktatásban. Talán ez merült föl egyrészt, másrészt pedig az, hogy a teológiai műhelyek, oktatási például, mint a Pataki is, elég tudatosan készíti-e fel a jövő lelkészeit abban a világban való szolgálatra, amiben majd ők belekerülnek, mert az nem az a világ, mint a nagypapájuk világa. Tehát egy lelkésznek ugye a Karl Barth, egy svájci református teológus mondta, hogy egyik kezében a Biblia, a másikban az aznapi újság. Tehát azt nem lehet olyan kérdésekre válaszolni, ez meg egy másik teológusnak van nagy mondása, hogy az egyház templomok azért ürülnek ki, mert sokszor olyan kérdésekre válaszolunk, amit senki nem kérdez. Tehát oda kell figyelni, hogy az embereknek mi a kérdése, és megpróbálni arra teológiai választ adni. Na most én úgy gondolom, hogy nem kerülöm el a kérdését, hogy a szemlének nem primér feladata, ez a teológusoknak a feladata, akár oktatási intézmény, akár szerző, akár magányos tudós, tehát teljesen mindegy, aki gondolkodik, aki ír, aki eszmélődik, aki eszméltet, ez annak a dolga, a mi dolgunk sokkal inkább az, hogy ezt esetleg elősegítsük, vagy ezt inspiráljuk, a problémát fölvessük, de nem feltétlenül mi fogjuk megválaszolni, és azokban a műhelyekben fölkínáljuk a magunk továbbadó, vagy éppen vitafórumot lehetővé tevő szolgálatát, hogy bejön egy anyag, három előadást közlünk, és azt reméljük, hogy majd erre akár műhelyek, akár gyülekezeti lelkészek, akár tudós teológusok majd reflektálnak, egyébként bevallom férfiasan, hogy ez a reflexió a leggyengébb pontunk, ami megint fakad abból, hogy valaki elolvassa a szemlét, elolvas egy cikket, egyetért vele, de ezen a három ponton nem ért vele egyet. Azt el is mondja a feleségének, vagy a kollégájának, vagy a diákjainak, de már nem veszi esetleg a fáradtságot arra, hogy ezt jól artikulálva megfogalmazza, mert boldogan közölnénk nyilvánvalóan, és hát ezt most azért mondom el, hogy inspiráljam is az embereket, hogy aki a szemlét olvassa, és lát benne valamit, amivel kapcsolatban van sajátos gondolata, ne spóroljon a papírral, meg a tintával, küldje be, közölni fogjuk.
3: Összefoglalva, hogyan tudná összegezni ezt a megbeszélést, ezt a beszélgetést? Ezt várják-e ezektől a találkozóktól, hogy milyen visszajelzéseket kapjanak, mint amilyeneket
2: itt? Én azt hiszem, hogy egy rövid határozott igent kell mondanom, tehát mindenféleképpen nagyon pozitíven értékelem, ami talán erősegített az, hogy pont a Pataki Teológiával, Hittudományi Egyetemmel meglehetősen, nem azt mondom, hogy intenzív, de valós a személyes kapcsolat. Tehát csak mondok egy példát, a rektor úr együtt jártam gimnáziumba 55 évvel ezelőtt. Tehát a Fodor tanár úrral együtt jártam teológiára 45 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt. Szóval a pataki tanárok egész jól írogattak a szemlébe, tehát a Füsti Molnár, Szilveszter tanár úr, Fodor Ferenc is, a felesége is, a Nagy Sarolta, a Nagy Károly Zsolt tanár úr, bevallott, hogy a szemlébe írta az első írását, hát biztos régen volt. Volt már kapcsolatunk, tehát tudtuk ott folytatni, ahol abba hagytuk sokukkal. Nagyon örültünk a diákoknak, nagyon hűségesen, az összlétszámhoz képest nagyon szép létszámmal, érdeklődéssel jelen voltak. Egyáltalán jó volt a személyi megjelenés is, tehát sokszor mi többen vagyunk, mint a hallgatóság, tehát most itt azért többen megtiszteltek bennünket, és óráikat elhagyták. Szóval mindenféleképpen azt érezzük, hogy nyitottsággal fogadtak, és a beszélgetésből nagyon sok minden, nem csak mi adtunk információt, hanem jó értelmében, szóval provokációt kaptunk a másikból, hogy mi mindenrel kéne még foglalkozni, esetleg közösen. Tehát egy következő alkalmat egy szélesebb körbe meg lehetne szervezni, érdemes volna. Tehát ezek mindenféleképpen nagyon jó volt, és közben nagyot sétáltunk patakon, az is fontos volt, ellátogattunk az egyházközségekbe, aztán együtt vacsoráztunk, a görög katolikus, a római katolikus, az evangélikus, aki ugye Tokajról jár, elfogadta a vacsora meghívásunkat is, és egy fehér asztal mellett egy kellemes estét töltöttünk együtt, természetesen nem feledve, hogy miért is vagyunk itt, de mégis kötetlenebbül, tehát mindenféleképpen abszolút szuperlatívuszokba tudok nyilatkozni arról, hogy milyen jó, hogy eljöttünk. És hát azt remélem, hogy a házigazdáink is hasonlóképpen gondolnak erre a találkozóra.
3: Dr. Engi Sándor, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektora megköszönte az érdeklődést az intézmény iránt, egyben hangsúlyozta azt is, hogy az egyetem vezetői, oktatói, valamint a teológiai szemle vezetői közül többen régi jó kapcsolatot ápolnak egymással. Ráadásul megjelent oktatóik között voltak már szerzői is a rangos folyóiratnak.
4: Önmagában véve is egy egyházi felsőoktatási intézmény számára mindig megtiszteltetés, ha valaki odafigyel ránk, amikor valaki odafigyel, akkor azt érezzük, hogy valakik vagyunk, nem élünk hiába, valami jelentőséggel csak bírunk. Amikor egy testület jön, akkor ennek a testületnek a munkáját nyilván fémjelzi az a kultúra, az az irányvonal, amit képvisel. A teológiai szemle a maga ökumenicitásával, az, hogy különböző felekezeteket foglal magába, és látja a teológiai megoldásoknak a szükségszerűségét, és ezt tanulmányok szintjén is képviseli. Ez egy külön megtiszteltetés. Az, hogy ebben a szerkesztőbizottságban ott van főszerkesztőként a Bóna Zoltán, aki gimnáziumi évfolyamtársam, a bizottságban ott van két rektor, a Hittudományi Egyetem rektor, a Pápai Hittudományi Karnak, a Teológiai Akadémiának a rektorasszonya. Ezek mind oktatási területekről érkező kollégák. Az, hogy egy hogy Fischer Vilmos ott van, aki az Ökumenikus Tanács főtitkára, az, hogy ott vannak metodista egyházból, az, hogy pünkösdista egyházból, ezek külön szeletei, külön csemegéi ennek a találkozásnak. Természetesen a mi tudományosságunkat is fémjelzés a nagy testvér, a MAB és a tudományos világ figyel bennünket, hogy publikálunk, örülünk, hogy a Teológiai Szemle tisztában van azzal, hogy nem olyan nagy baj, hogyha mi is írunk ezekbe a teológiai folyóiratokba, és a mi általunk képviselt tudományosság is jelen van. Hát ilyen komplex az örömöm.
3: Az itteni megbeszélésen, ha egy-két mondatban össze lehet foglalni, hogy melyek voltak azok a felvetések, amelyek az intézmény részéről érkeztek a Teológiai Szemle további szerkesztésével, vagy pedig igen, munkájával kapcsolatban, esetleg arról, hogy maga az intézmény, mint ahogy rektor úr említette, miként tud hozzájárulni ahhoz, hogy a Teológiai Szemle egy a korábbi színvonal alatt megtartó, azt talán felül is múló kiadvány lehessen, és ehhez hozzá tudjanak járulni a pataki kutatók is.
4: Nekünk is van folyóiratunk, Sárospataki füzeteknek hívjuk. Nekünk is van tudományos tevékenységünk, tudományos rektorhelyettesünk. Az, hogy a tudományosság kiemelt része a teológia életének, ez nyilvánvaló. Természetesen, ahogy az előbb is fogalmaztam, rá vagyunk utalva arra a tudományos fejlődésre, amit a MAB megkövetel tőlünk. A mi felvetéseink azok voltak, amelyekről a kollégák is nyilatkoztak, hogy milyen irányok felé halad majd a Teológiai Szemle, mint jegyzett, különböző tudományos fórumokon jegyzett folyóirat, nem mindegy, hogy milyen szintbe publikál. Megéri-e energiát fektetni abba egy teológiai tanárnak, hogy valahova írjon, mert valamit jegyez a tudományos világ, és valamit nem jegyez, vagy valamit nem olyan fokon jegyez. Erről hajnalig tudnék mesélni, most nem ez a lényeg, hanem erre kérdeztünk rá. A másik pedig az, hogy vajon elége ez a mostani állapot, ahova 100 év után jutott a Teológiai Szemle. Mi az, amit újra kellene gondolni irányokban, rovatokban? Mi a fejlődés útja? És mi felajánlottuk kollégáink bölcsessége révén azt a párbeszédet, amire a tudományban szükség van, magyarul a teológiai folyóiratoknak is szükségük van ezekre a párbeszédekre, hiszen többször elhangzott, hogy nem csupán kijelenteni jött ide a Teológiai Szemle, hanem kérdezni és párbeszédet folytatni. Nos, ebben veszünk, úgy vettem észre részt a jövőben a folyóirat és a mi folyóiratunk arculata, alakulása és tudományos színvonalának a fejlődése szempontjából.
1: A Sárospataki Református Hittudomány Egyetemre látogatott a Teológiai Szemle szerkesztő bizottsága. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. 10 évvel ezelőtt 2 dobozkönyvvel indult el a Mesekuckó. Azóta közösségé, találkozás helyé és sok család közös pontjává vált. A 10. születésnap apropóján kérdeztük Brem Ágnest, a Mesekuckó alapítóját a kezdetekről. A riporter Bálint Enikő.
2: 2 doboznyi könyv és 10 év. Tudna mesélni erről a nosztalgikus pillanatról?
3: Erre az ünnepre készülve végig kellett fésülnöm a fényképeket. Próbáltunk ilyen erekjéket előszedni erre az alkalomra, ami elkísért minket az úton, és nagyon-nagyon sok emlék felidéződött, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok találkozás szövi ennek a könyvtárnak a történetét, hisz gyakorlatilag a semmiből indítottuk ezt a könyvtárat, és ez a 9 év alatt nagyon sokan mellénk szegődtek, és segítettek tolni ezt a szekeret előre, és építkezni, és elmondani azt, hogy így 9 év, 10 év után lett egy rendes könyvtárunk. Van könyvtárosunk, 8 órában nyitva van a könyvtár, és majdnem 600 család használja napi szinten. Ez egy óriási eredmény, és igen, hát ezt meg kell ünnepelni. Úgyhogy ezért is álltunk meg egy pillanatra, és emlékezni, és tervezni. A Mesekuckó tovább megy.
2: Tudna mesélni az, ami kihívás volt az elindulásban, de mára már nem.
3: A legnagyobb kihívás talán az volt a sok év alatt, hogy az ember, amikor kezd gondolkodni, akkor egyből mindent is szeretne. Hirtelen legyen olvasóterem, legyen gyerekprogram, legyen ez, legyen az. És az volt szerintem a legnagyobb kihívás, hogy mindig ezeket az álmokat a lehetőségekhez kellett szabni, és megnézni, hogy miről mondunk le, és mi az, amiről nem fogunk lemondani, és amiért érdemes még küzdeni egy kicsit. De úgy gondolom, hogy sikerült egy nagyon természetes, organikus fejlődést elérnünk, hogy tényleg olyanok, akik az elején jártak hozzánk kölcsönözni, aztán később nem, mert a gyerekek nagyok, sok-sok év után is szívesen jönnek, szívesen kapcsolódnak be mindenféle tevékenységünkbe.
2: Mára már mások az álmok és mások a kihívások?
3: Azt hiszem, hogy talán azért, mert a mi gyermekeink is felnőttek, és most már látjuk, hogy például a tiniknek mennyire más igényeik vannak, meg hogy mennyi minden csalogatja őket, és ebben a világban megmutatni nekik, hogy még mindig az olvasás az egy igazi örömforrás tud lenni. Ez egy nagyon komoly kihívás. Ugyanakkor ez meg új célokat is tud nekünk adni, hogy nekik például mit tudnánk, a Mesekuckó vagy a könyvtárként mit tudnánk nyújtani a jövőben.
2: Mit jelent az, hogy itt lehet ez a 10 éves évforduló és Mesekuckó?
3: Nem is tudom, én nehezen ünneplek, poénkodtam is, hogy én a mindennap elvégzett munkának a híve vagyok, úgyhogy nekem a Mesekuckó mindig is az életem része volt, a gyerekeim poénkodtak, hogy a Mesekuckó a 4. gyermek a családban, hogy mindig is ott volt, és mindig is kellett foglalkozni vele, úgyhogy nekünk ez most így egy nagy öröm, hogy a Mesekuckó így a családi körünkből egy kicsit kilépett, és még többen tudnak jönni, és még több programmal tudunk szolgálni a közösséget.
2: Hogyan működött a Mesekuckó, mielőtt nem volt könyvtáros, és hát igazából ön vitt mindent is? Hogy működjön?
3: Gyakorlatilag úgy működött, hogy meghirdettük, és az emberek folyamatosan hoztak adománykönyvet, a gyerekeik kinőtt könyveit hozták be, és mindig meghatott az, hogy nem a uncsi könyveket, vagy azokat, amiket nem szívesen olvastak, hanem tényleg nagyon sok esetben kedvenceket is behozták. És akkor ezeket bevezettük egy katalógusba, online le kellett foglalni, mint egy online boltba kiválasztottad, hogy mit akarsz vinni, és akkor érte kellett jönni. Amikor eljöttek a könyvtárhoz, az egyetemi könyvtárban volt akkor a Mesekuckó, akkor szóltak, én kivittem a pakkot, ők átadták a pakkot, ami náluk volt, és akkor cseréltünk, és mindenki ment tovább. És akkor évente, azt hiszem 2, az ünnepi könyvhéten és a kolozsvári magyar napokon kiköltöztünk a romkertbe, vagy a Bánfi palotába néhány napra, és akkor mondjuk 2 napig folyamatosan lehetett találkozni, és azok voltak azok az alkalmak, amikor tényleg ráérősen lehetett beszélgetni.
2: A közeljövőben látja ugyanezt az alkalmazási módot, hogy behoznak könyveket, és a könyvek cserélődnek, a gazdát cserélnek a könyvek.
3: Gyakorlatilag mi folyamatosan átveszünk adománykönyveket, és ezekkel az adományokkal tudjuk támogatni a megyei könyvtárhoz vinni könyveket, illetve kolozsvári óvodai és iskolai könyvtáraknak is szoktunk átadni könyveket, ami nekünk már megvan, több példányunk van, akkor ezekből frissen indult óvodai csoportoknak szoktunk készíteni egy-egy pakkot. A bölcsi csoport vitt most nemrég könyveket, úgyhogy az, ami hozzánk behoznak, mert tudják, hogy jó helyre kerülnek, mi is igyekszünk tényleg felhasználni, és tényleg a közösség szolgálatába tenni.
2: Könyvkölcsönzési folyamat hogyan történik?
3: Igyekeztünk egy olyan weboldalt készíteni, egy olyan katalógust, ami igazán felhasználóbarát. Nagyon sok esetben a könyvtárak elég merevek, cím, szerző, stb. Mi igyekeztünk olyan címkékkel és szűrési lehetőségeket adni a szülőknek, ami segít nekik eligazodni a könyvek között. Tehát lehet korosztályra szűrni, lehet tematikusan szűrni, és akkor a szülők otthon kiválogathatják mindazt, amit mindenképpen akarnak, és aztán bejönnek a gyerekekkel, jönnek a könyvekért, és akkor még néhány kiválasztott könyv mellé még válogatnak a polcról a gyerekekkel. Szerintem ez is nagyon fontos folyamata a kölcsönzésnek, hogy a gyerekek jöjjenek, lássák, levegyék a könyveket a polcról, nézzék meg, és tegyék vissza, ami nem tetszik. Tehát, hogy ez is egy folyamat, ami során ők megtanulják kiválogatni, mi az, ami nekik való, mi az, ami az ők ízlésüknek megfelelő.
2: Hogyha már mesekuckó és olvasás, melyik az a mű, amit legutóbb olvasott, vagy jelenleg olvas, ha már lehet ilyen személyes?
3: Gyakorlatilag igazából most már van felnőtt részlegünk is, és nagyon sok új könyv is van, ami a felnőtteknek új könyvek, és Bogi szokott a kezembe nyomni könyveket, amit úgy gondol, hogy fog tetszeni, úgyhogy ebben a futóvilágban ennyi teendő mellett is az ember igyekszik, amennyire sikerül erre időn szánni.
2: Mit jelent ez az esemény, hogy megvalósult? És itt vagyunk.
3: Számomra mindenképpen ez csak egy mérföldkő. Úgy érzem, hogy ennek folytatódni kell, akkora igény van rá, hogy itt szó sem lehet arról, hogy most így karba tesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy na jó, jól dolgoztunk, és hogy akkor most lehet pihenni. Újabb és újabb kihívások jönnek, és úgy gondolom, ahogy ez a közösség növekszik, úgy a feladatok is nőnek. Úgyhogy egy mérföldkő, kicsit nosztalgiázunk egyet, de igazából a munka vár, úgyhogy én mindenképpen a jobb jövőben szeretnék tekinteni és megnézni, hogy mi az, amin lehet dolgozni. Mi az, ami megvalósítható mindabból a cifra álomból, amit úgy az ember így hirtelen elképzel, amikor arra gondol, hogy mit tudom én tini könyvtára, abból mit lehet megcsinálni valójában. 10 év, egy fantasztikus közösség, és úgy gondolom, hogy lehet velük építkezni, tehát hogy lesz itt támogatás továbbra is.
1: Brem Ágnessel, a Mesekuckó alapítójával beszélgettünk a Mesekuckó alapításáról és a könyvek fontosságáról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Büntetőeljárást indította a csíkszeredai rendőrség 3 ember ellen, miután pünkösd vasárnap délután gépkocsikkal felhajtottak a csíksomlyói hegynyerekben található szabadtéri 3-as halom oltárra, közölte kedden a Hargita megyei rendőrség. A civil csíkszered a Facebook csoportban közzétett fényképen azt látható, amint 3 terepjáró parkol a szabadtéri oltáron, miközben utasaik, több felnőtt és gyerek az oltár lépcsőjén nézelődnek. A csíkszeredai rendőrség hivatalból indított eljárást az ügyben vallási helyek és tárgyak meggyalázásának bűncselekménye miatt. A felvétel alapján beazonosított 3 elkövető Hargita megyei lakos. A Székelyhon portál keddi beszámolója szerint az egyik elkövető bocsánatot kért az incidensért, hangsúlyozta, hogy tettüket nem rossz szándék vagy gúny, hanem inkább meggondolatlanság vezérelte. A csíksomlyói hegynyerekben található 3-as halomoltárról celebrálják minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjét, melyen több százezer zarándok szokott részt venni a Kárpát-medencéből és a világ minden tájáról. Szlovákiában rendkívüli, egyes régiókban sok évi összehasonlításban is szélsőséges mértékű a szárazság az idén, jelentette a Szlovák Hidrometeorológia Intézet közlésére hivatkozva a Szlovák Közszolgálati Hírügynökség. Az extrém szárazság főként az ország nyugati és északi területein és egyes keleti régiókban tapasztalható. A helyzet a meteorológusok szerint a legrosszabb a nyugati Kárpátok, illetve Árva régióban és a Zemplén térségében. A fogyasztóvédelmi hatóság ismét fellép a repülőjáratok késései és a panaszok miatt. Az idén is kiemelt figyelmet fordít a légiutas jogokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések ellenőrzésére a hatóság, a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve, közölte a fogyasztóvédelem keddi közleményében. Az ellenőrzések részeként próbavásárlásokra is sor kerül, melyek célja az árfeltüntetési szabályok érvényesülésének áttekintése, valamint a megtévesztő gyakorlatok kiszűrése. A vizsgálatok során ezúttal is kiemelt figyelmet kap a telefonos ügyfélszolgálatok működése, figyelmeztetett a hatóság. A járattörlés és 3 órát meghaladó késés esetén kártalanításra is jogosultak az utasok. Az út hosszától függően ez az összeg utasonként 250, 400 vagy 600 euró. Amennyiben bármilyen problémánk felmerül az utazás során, vagy tájékoztatási segítségnyújtási, illetve kártalanítási kötelezettségét nem teljesíti a légitársaság, írásban kell bejelentést tenni a vállalkozásnál, majd ezt követően kell a fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a békéltető testülethez fordulni, javasolta a fogyasztóvédelem. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka. 2 nagy volumenű munkába kezdenek, közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint május 26-án indul a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás. Május 27-től a Szerencsés-Nyíregyháza közötti vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni. A vezérigazgató jelezte, mindkét vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár. Hozzátette, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását, például Miskolcról Debrecenbe. Az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekedni fognak. Aki ebben az időszakban Debrecen és Miskolc között tervez utazást, tájékozódjon az eljutási lehetőségekről. Hegyi Zsolt ismertette, hogy ezek a saját forrásból megvalósuló beruházások alapvetően a karbantartás kategóriájába tartoznak. Hozzátette, azért végzik el ezeket, hogy a vasútvonalak eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik.

0: A napos meleg idő csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
1: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

mikor tud használni Isten? Rólam tanúskodnak az írások. János evangéliuma 5. fejezet 39. vers. Ahhoz, hogy Isten használhasson, két dolgot kell tudnod. Először is azt, hogy kicsoda Isten. Egy kislánytól megkérdezte a tanítója a vasárnapi iskolában, hogy mit rajzol, mire az így felelt. Istent. De hát Istent még soha senki sem látta, okította a tanító, ám a kislány magabiztosan ezt válaszolta. Majd meglátják, ha kész leszek a rajzommal. Fontos, hogy tudd, lehet olyan ember a környezetedben, aki csak is azzal az Istennel találkozik, akit te mutatsz be neki nap mint nap. Ahhoz, hogy jól ismert Istent, időt kell töltened vele. Nem a fennmaradó, fölös idődet, hanem naponként odaszánt, prioritást élvező, minőségi időt. Másodszor azt, hogy te ki vagy. Mózes két dolgot kérdezett Istentől, amikor elhívta, hogy szabadítsa ki Izraelt Egyiptomból. Az első, ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek. Így szólj Izrael fiaihoz. A vagyok küldött engem hozzátok. Mózes második könyve 3. fejezet 13-as verstől a 14-es versig. Ahhoz, hogy megtudd, ki is vagy, először azt kell tudnod, hogy Isten kicsoda, ekkor leszel hiteles. Hát, ha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra. Mózes második könyve 4. fejezet 1. vers. De az Úr erre megkérdezte tőle, mi van a kezedben? Egy bot, felelte. Dobd a földre, mondta az Úr. Amikor a földre dobta, az kígyóvá változott. Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az Úr. Mózes második könyve 4. fejezet 2. verstől az 5. versig. Ennyi elég is volt Mózesnek, és elég lesz neked is. A lényeg, hogy tudd, kicsoda Isten, és ki vagy te, akkor használni tud téged az Úr. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Svéd asztal itt az Európa Rádióban május 26-án kedden, a mikrofonnál pedig a szerkesztő műsorvezető Huszár Kata köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Kara, a Magyar Honi Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztályával és további szakmai szervezetekkel együttműködésben idén már 18. alkalommal rendezte meg az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát. A rendezvényre 21 előadói nevezés érkezett 39 diák előadóval és felkészítő tanáraikkal az ország középfokú oktatási intézményeiből. Az előadók közé becsatlakozott 8 diák az MFK STEM Earth Akadémiáról, valamint további 12 érdeklődő is. A konferencián készült összeállításunkat hallhatják majd a Svéd asztal első órájában.
2: 18 évvel ezelőtt, amikor az első konferencia megrendezésre került, akkor még nem volt ilyen nagy számú versenylehetőség a középiskolás diákoknak. Nagy dolog volt, hogy a kutatásokból, azokból a kutatásokból, amiket ők saját maguk csináltak tananyagon túl, azokat a kutatási eredményeket el tudták hozni egy fórumra, meg tudták mutatni egy zsűrinek, ő szakmai szempontból értékelte, illetve a diáktársak előtt is be tudták mutatni ezeket. Tehát valahonnan innen indult ennek a konferenciának a hagyománya, és hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag 18 éven keresztül folyamatosan fenntartottuk, és van rá érdeklődés, tehát úgy érezzük, hogy ennek tényleg nagyon fontos a haszna, hiszen a diákok olyan tématerületeket tudnak megnézni, ami elsősorban a földtudományokhoz köthető, de már az energetikát, a nyersanyagokat, az eljárást, előkészítés technikai dolgokat, bányászatot, térképészetet, digitális térképészetet, mindent ide tudnak hozni, hiszen minden témakör a földtudományokhoz köthető.
1: Kedves hallgatóink, a 4 órási híreket követően majd a kalendáriumba pillantunk bele, majd hallhatják az útravalót is, 16:30 regionális krónikával jelentkezünk, majd pedig az elhízásról lesz szó. Május 22-én volt ugyanis az Európai Elhízás elleni nap, minden év májusában megtartott kampányban a túlsúly veszélyeire és megelőzésére hívják fel a figyelmet. Tóth Emese kolléganőm a témával kapcsolatban majd Bodor Miklóssal, a Debreceni Egyetem egyetemi docensével, a Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika endokrinológiai részlegének vezetőjével beszélget. Kedves hallgatóink, tehát ez az előttünk álló 2 óra tartalma, kínálata, számítunk figyelmükre.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Kara, a Magyar Honi Földtani Társulat oktatási és közművelődési szakosztályával és további szakmai szervezetekkel együttműködésben idén már 18. alkalommal rendezte meg az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát. A rendezvényre 21 előadói nevezés érkezett, 39 diák előadóval és felkészítő tanáraikkal az ország középfokú oktatási intézményeiből. Az előadók közé becsatlakozott 8 diák a Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar STEM Earth Akadémiáról, valamint további 12 érdeklődő is. A konferencia legfőbb célja, hogy összegyűjtse azokat a középiskolás diákokat, akik a földtudományok és nyersanyagok valamelyik ágával a tananyagon túlmenően foglalkoznak, kutatásokat végeznek, és egy konferencia keretében lehetőséget nyújtson nekik, hogy az így szerzett ismeret egymással és az érdeklődőkkel megosszák. Szonyog Istvánt, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Karának dékán helyettesét hallják. Nagy múltra tekint már vissza ez a tudományos diákkonferencia, de azért egy picit idézzük fel, hogy mit jelent ez tulajdonképpen az egyetemnek, mi maga ez a konferencia?
2: 18 évvel ezelőtt, amikor az első konferencia megrendezésre került, akkor még nem volt ilyen nagy számú versenylehetőség a középiskolás diákoknak. Nagy dolog volt, hogy a kutatásokból, azokból a kutatásokból, amiket ők saját maguk csináltak tananyagon túl, azokat a kutatási eredményeket el tudták hozni egy fórumra, meg tudták mutatni egy zsűrinek, ő szakmai szempontból értékelte, illetve a diáktársak előtt is be tudták mutatni ezeket. Tehát valahonnan innen indult ennek a konferenciának a hagyománya, és hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag 18 éven keresztül folyamatosan fenntartottuk, és van rá érdeklődés, tehát úgy érezzük, hogy ennek tényleg nagyon fontos a haszna, hiszen a diákok olyan tématerületeket tudnak megnézni, ami elsősorban a földtudományokhoz köthető, de már az energetikát, a nyersanyagokat, az eljárást, előkészítés technikai dolgokat, bányászatot, térképészetet, digitális térképészetet, mindent ide tudnak hozni, hiszen minden témakör a földtudományokhoz köthető.
1: Honnan érkeznek a diákok általában a konferenciára? Mert én, ahogy észrevettem, a mostanin sem csak miskolciak vannak.
2: Ez így igaz. Ennek a konferenciának a hagyománya, hogy mindig országos szinten jönnek hozzánk. Gyakorlatilag Budapest, Dunántúl, de természetesen nagyon jó kapcsolatban vagyunk a miskolci és környező középiskolákkal, gimnáziumokkal, és onnan is jönnek hozzánk diákok szép számmal.
1: Mik a tapasztalatok egyébként? Mert azért gondolom vannak visszajelzések, akár a diákok által, akár itt a hallgatóság által, akár a diákokat segítő mentorok, felkészítők által. Mit ad pluszba ez a konferencia?
2: Alapvetően egy lehetőséget, hogy olyan területen, olyan közegben mutassa be a diák az előadását, a kutatásait, akik hozzáértők, tehát szakmailag hozzáértők, illetve egy olyan diák közösségnek, akik azonos tématerületek iránt érdeklődnek. Ez a legnagyobb előnye, de hozzátartozik, hogy a legtöbb diák nem csak eljön egy előadással, hanem nagyon komoly kutatást végez előtte, felkészülnek a témából, szakirodalmat kutatnak, nem csak hazai, nemzetközi szakirodalmat, készítenek bemutató darabokat, elmennek mintát venni, labormérőseket végeznek, kielemzik, értékelik, és legtöbbször ebből egy nagyon szép, értékes dolgozatot, valamint egy prezentációt készítenek.
1: Az elmúlt 18 év alatt változott valamit tulajdonképpen itt a konferencia összetétele, célja, egyéb részei?
2: Alapvetően nem, és erre nagyon ügyelünk. Mindig az volt a konferencia célja, hogy egyrészt lehetőséget biztosítsunk a diákoknak, illetve az is célunk, hogy a konferencia olyan többlet szakmai programot biztosítson, amellyel a diákokat még közelebb hozhatjuk azokhoz az érdeklődési területükhöz, amiből amúgy most felkészülnek és nagyon színvonalas előadásokat csinálnak.
1: Az elmúlt 18 év alatt én viszonylag nehezen tudom elképzelni, hogy ne lett volna olyan diák, aki itt előadott, majd pedig utána ezek között a falak között tanult. Ezt jól sejtem?
2: Természetesen, tehát ez egyik fő célunk is, hogy azok a diákok, akiknek a földtudományok, természettudományok iránt van bővített érdeklődési területe, megtalálják az egyetemen a helyüket, megtalálják a mi képzéseinkben azokat a lehetőségeket, amik őket további életútjukra tudják vinni, további szakmai tapasztalatot tudnak szerezni, és nem utolsó sorban egy olyan szakmát kapni a kezükbe, amit tényleg érdekli őket, hiszen olyan jellegű kutatásokat végeznek, ami érdekli őket, és ezt tovább vihetjük felsőfokú tanulmányokká, és egy életpályává, én úgy érzem, akkor olyan dolog lesz a kezükben, ami a mai embereknél nem mindenkinél elérhető, tehát hogy szeresse egész életen át kezdve azt, amit csinál a saját szakmáját.
1: Mik egyébként a tervek? Folytatódik a következő években, akár évtizedekben itt a konferencia, mert ahogy hallottuk, tulajdonképpen jelentkezőkből nincs hiány.
2: Természetesen ez az egyik fő célunk, ami jó, azt tovább kell vinni. Tehát a konferenciának a stratégiája, a felépítése, úgy érezzük, hogy hosszú éveken, sőt évtizeden keresztül megállta a helyét, erre van igény, és nagyon sok visszajelzés, pozitív visszajelzés kapunk a felkészítő tanároktól, gimnáziumi középiskolai mentortanároktól, hogy jó ez a struktúra. Itt nincs kifejezetten egy-egy tématerülete, például csak földrajzra, vagy csak energetikára koncentrálva a kutatási irány, ettől egy jóval szélesebb földtudományi spektrumot tudnak a kutatások lefedni, és ezt kaptuk vissza, ezeket az információkat, hogy ez nagyon hasznos, és szeretnek idejönni, mert nagyon sokféle kutatási területtel tudnak jelentkezni.
1: Tókos Dávid Kristóf, a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium végzős földmérő, földügyi és térinformatikai technikus hallgatója. Az ő kutatásának középpontjában a bányák álltak.
3: Az előadásom témája az tulajdonképpen leegyszerűsítve mondom, ne bonyolítsuk túl itt ezzel a csodálatos címmel, amit adtam neki, az volt, hogy hogyan lehet a felhagyott bányáinkat korszerű technológiával fölmérni későbbi hasznosítás céljából.
1: Mit jelentett ez tulajdonképpen a gyakorlatban? Hogyan állt neki magának ennek a kutatási témának, és egyáltalán honnan jött az ötlet?
3: Az ötlet onnan származott, hogy én egy erdélyi bányavidékről származom, és itt 12 éves koromban a kezembe akadt egy könyv, ami a vidék helytörténetével foglalkozott, és tulajdonképpen én így kerültem kapcsolatba a bányászattal. Jó magam Budapesten élek, és így hát hazánkban is elkezdtem foglalkozni az itt felelhető különböző nyersanyag kutatási és kitermelési helyszínekkel. Igazából ez az, ami elindította bennem azt a folyamatot, hogy elinduljak ennek a szakmának az irányába, és erre kiváló alapot biztosított egy olyan középiskola, mint a technikum, amiben jelenleg végzős évemet töltöm. És így igazából a középiskola szakmáját szépen összefésültem a bányászattal, és így született meg ez a bányafelmérős téma tulajdonképpen.
1: Ez azt jelenti, hogy több bányába is ellátogatott, több üres, de látogatható, feltérképezhető bányába?
3: Így van, én ugye most 8. éve foglalkozom bányászattal, és ez alatt a 8 év alatt olyan közel 200 bányában jártam, nem csak hazánkban természetesen, hanem Szlovákiában és Romániában is számos helyszínen megfordultam, egyaránt külszíni és belszíni bányákban, és volt szerencsém még néhány működő üzemben is megfordulni, nem csak ott, ahol már a csend az úr.
1: Azért egy kicsit avassuk be ebbe a hallgatókat, mert hogy az ember úgy kitalálja, hogy elmegy egy bányába, az addig rendben van a kutatáshoz. De hát azért ez gondolom nem csak annyi, hogy besétálok, és ennyi.
3: Lehet úgy is csinálni, csak úgy egy fokkal életveszélyesebb, mint ha fölkészülten megy oda az ember. Tudni kell, hogy a felhagyott bányák közege az leginkább a barlangi közeghez hasonlítható. Jelentős eltérések vannak a kettő között, ugyebár a barlang természetesen képződik alapvetően, a felhagyott bánya pedig valamilyen emberi tevékenység következtében marad vissza. Viszont mivel nincs semmilyen szabályozás vagy semmilyen rendszer arról, hogy felhagyott bányát hogyan lehetne látogatni, ezért én a barlangi túrázás alapjait vettem alapul, mint szabályrendszer. és így egy barlangi kutatószakemberekből, geológusokból, illetve bányászati szakemberekből álló kutatócsoportot sikerült itt összeverbuválni az idők során, akikkel együtt végeztem ezt a felmérést, hogy a lehető legbiztonságosabban és legszakszerűbben tudjam ezt elvégezni. Tehát megelőzték ezt mindenféle biztonságtechnikai intézkedések. Ugyebár volt számos olyan felszerelésünk, különböző hevederek, kötelek, amivel a függőleges térségeket is be tudtuk járni. Ezeknek mind az ellenőrzése, tisztítása, szakszerű használata, az mind szaktudást és felkészülést igényelt.
1: Egy picit azért hadd halljunk az előadás főbb vonalairól, főbb irányairól, hogy mik hangzottak itt el tulajdonképpen.
3: Az előadás elején kitértem egy kicsit arra, hogy tulajdonképpen mi is a bányászat és a fenntarthatóság kapcsolata, mert elsőre ez nagyon tájidegen egymástól ez a két dolog. A fenntarthatóságot ugye nagyon gyakran összemossuk a megújuló energiákkal, viszont nem egy és ugyanaz a kettő. A bányászatban a fenntarthatóság leginkább azt jelenti, hogy hogyan tudjuk minimalizálni a környezeti károkat, illetve a leművelt területeket, tehát ugye a művelés után visszamaradt bányászati területeket, hogyan tudjuk hosszú távon hatékonyan hasznosítani. Ezek után pedig kitértem arra, hogy ugye ezek a különböző hasznosítások hatalmas beruházások általában, amelyeknek szükséges alapot biztosít egy korszerű geodéziai felmérés. Én tulajdonképpen három különböző eljárást teszteltem, egy állványos lézerszkennert, egy iPhone típusú telefont, ami saját beépített LIDAR szkennerrel rendelkezik, illetve egy kézi SLAM szkennert. Ezeknek is beszéltem többek között az adatairól, hogyan működtek egyes közegben, melyik bányatérségben hogyan lehetett ezekkel hatékonyan dolgozni, illetve ezeknek az eredményeit összesítettem, kiértékeltem, és a végén azt a megállapítást tettem, hogy tulajdonképpen nincs egy egységes technika, ami minden közegben hatékonyan tud működni, minden esetben szükséges kiválasztani azt az egy adott technológiát, amely az adott környezetnek megfelelő, amennyiben ennek a pontossága nem volna kielégítő mértékű, úgy valamilyen kiegészítő eljárás szükséges alkalmazni, ez képezi az alapját az én jövőbeni kutatásaimnak, ebbe az irányba tervezek tovább menni.
1: Erről még mindenképp beszélünk, de azért arról is ejtsünk szót, hogy milyen bányákba járt, hol az országon belül esetleg.
3: Hát ez egy fogós kérdés, hogy milyen bányákban. Igazából nem nagyon tudom, hogy van-e olyan bányatípus itthon az uránt leszámítva, amiben ne jártam volna. Uránbányában külföldön volt szerencsém járni, itthon nem, de tulajdonképpen bauxittól elkezdve szénbányákon keresztül arany- és ezüstbányákon, ólom- és cinkércbánya át tulajdonképpen a kavics- és homokbányákig szinte mindenhol megfordultam.
1: És akkor a jövő, beszéljünk egy picit a jövőről, ugye ott szakítottam meg, hogy mik a tervek?
3: Mindenképp folytatom tanulmányaimat a Miskolci Egyetemen, így a középiskola befejeztével. Én szeretnék itt bányamérnök mesterdiplomát szerezni majd hosszú távon, ez ugye egy 5,5 éves projekt jelenleg, amiben belevágok, és szeretném ezt a kutatásomat tovább fejleszteni itt az egyetem által nyújtott lehetőségekkel együtt.
1: És hát, ha jól értem, többek között itt az is volt az egyik cél, hogy mit lehet kezdeni ezekkel a elhagyott, felhagyott bányákkal, igaz?
3: Igen, így van. Ez egyelőre egy kibontakozóban lévő téma, ez világszinten is elég sok embert foglalkoztat, hogy tulajdonképpen milyen célra lehet ezeket a visszamaradt életveszélyes üregeket felhasználni. Egyrészt lehet belőlük kiállító térségeket, múzeumokat, ipartörténeti emlékeket létrehozni, másrészt pedig vannak egyes bányák, ahonnan ivóvizet vételeznek ki, mivel az olyan tisztaságú, természetvédelmi és oltalom alatt is állnak itthon bányák. Külföldön külön van egy ipartörténeti kategória, ami hasonlóan van védve, mint a természetvédelmi oltalom alatt álló üregek, illetve mostanában kezdett el, ez egy olyan 10 éven belüli projekt, ha jól tudom, kezdődött el az a folyamat, hogy ezeket a bányákat megpróbálják ilyen elektromos energiatározóként, mint egy hatalmas akkumulátorként használni valamilyen formában itt a bányavizekkel játszva. Ez jelenleg hazánkban kivitelezés alatt van, nincs még megvalósult projekt, de ez is a jövőben mutat mindenképpen.
1: Sok sikert kívánok!
3: Köszönöm szépen!
1: Tókos Dávid Kristóf egyébként a konferencia alkalmazott természettudomány és innovatív megoldások szekciójában a második helyet érdemelte ki. Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk összeállításunkat, maradjanak velünk!
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Kara, a Magyar Honi Földtani Társulat oktatási és közművelődési szakosztályával és további szakmai szervezetekkel együttműködésben idén már 18. alkalommal rendezte meg az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát. A rendezvényre 21 előadói nevezés érkezett, 39 diák előadóval és felkészítő tanáraikkal az ország középfokú oktatási intézményeiből. Az előadók közé becsatlakozott 8 diák a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának STEM Earth Akadémiájáról, valamint további 12 érdeklődő is. Folytatjuk is tovább az eseményen készült összeállításunkat, méghozzá Mádainé Üveges Valéria adjunktussal, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karán futó STEM Earth Akadémia projektvezetőjével a tehetséggondozó programról.
2: Erre a projektre azért van lehetőségünk, mert megpályáztuk a tavalyi évben a Nemzeti Tehetségprogramnak egy kiírását, ahol tehetséggondozásra, STEM Akadémia tehetséggondozásra volt lehetőség forrást találni, és elnyertük ezt a pályázati forrást, úgyhogy így ennek keretében ugye ezen a műszaki területeken tudunk legfőképpen a természettudományok irányába orientálni diákokat. Nyilván mi itt a Műszaki Föld és Környezettudományi Karon azért specifikusan azzal a területtel tudunk dolgozni, amihez mi értünk, de azért itt a műszaki karokat, a többi műszaki kart, ugye a anyag- és vegyészmérnöki kart és a gépészmérnök és informatikai kar kis részben, de azért igyekszünk ebbe a dologba bevonni, mert hogy ennek a programnak számos olyan eleme van, ami nem csak ez a kutatás, amiről itt a fiúk beszélnek, hanem amellett, ugye ők is mondták, hogy vannak előadások, online előadások, szervezünk nekik terepgyakorlatot, be tudnak kapcsolódni az egyetemi életbe, a közösségi szolgálati iroda, a köszi által szervezett rendezvényeken tudnak részt venni itt az egyetemen, úgyhogy ez egy igen széles kínálat, amit itt tudunk ezeknek a diákoknak mutatni.
1: Kiknek szól elsősorban, milyen diákoknak?
2: Kötött volt a dolog, tehát ennek a tehetségprogramnak a résztvevői, ezek 11-es diákok lehetnek, és egy kiválasztási folyamat eredményeképpen 20 diákot tudtunk ebbe bevonni ebbe a programba, és ez hozzátartozik, hogy ezek a diákok ennek a Nemzeti Tehetségprogramnak a jó voltából ösztöndíjat is kapnak erre az időszakra, amit nálunk töltenek. Ugye ez eredendően egy 10 hónapra tervezett projekt volt. Kicsit azért csúszott a projektnek az eredményességének a kihirdetése, úgyhogy gyakorlatilag ez így lefeleződött ez az idő, ami rendelkezésünkre állt, de én azt gondolom, hogy most már így azért egy kicsit a vége felé vagyunk itt ezzel a konferenciával, és nagyon ügyesen fölvették a ritmust a diákok, meg hát ehhez kellett az is, hogy az egyetemi mentorok is azért segítik a munkájukat.
1: Itt csak földesista diákokról van szó?
2: Nem, sőt nem csak gimnazista diákokról van szó, hanem technikumokból is vannak résztvevőink. Edelényből, Tokajból, Békéscsabáról is van résztvevőnk, illetve Miskolcról, az Avasi Gimnáziumból, a Jezsuita Gimnáziumból és a Földes Ferenc Gimnáziumból van diákunk, úgyhogy így viszonylag azért szélesebb egy kicsit a paletta.
1: Nagy volt egyébként az érdeklődés a diákok által erre a programra, sokan jelentkeztek?
2: Igen, őszintén megmondom, hogy ugye nagyon szűkös volt a határidő, tehát november végén tudtuk meg, hogy akkor indulhat a program. Gyakorlatilag decemberben tudtuk kiírni a pályázati kiírást, és hát kellett, hogy ott meg a karácsonyi szünet volt az iskolába, úgyhogy ehhez képest nagyon örültünk, mert 33 pályázat érkezett a 20 helyre, úgyhogy válogatnunk kellett, ami nem is volt annyira könnyű. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így első ilyen programunként ez jól esett egyébként, hogy azért voltak jelentkezők, és ezt látjuk, hogy nyilván itt a diákok nem feltétlenül ide készülnek, tehát nem feltétlenül földtudományi területre készülnek, de érezték magukban azt, hogy érdeklődésük van a természettudományok iránt nyilván, és akkor ezt egy motivációs levélben nekik egyébként le kellett írni, hogy mégis miért gondolkodnak abban, hogy ők ebben részt vennének. és hát meggyőztek minket, és ez nagyon jó példa a fiúk is itt, hogy gyakorlatilag orvosnak készülnek jellemzően, de hogy mégis tudtak találni olyan témát, ami őket is érdekelte, amit teljesen beleillik a karnak a profiljába, és azt gondolom, hogy ez is egy olyan kitekintés is lehet akár az ő életükben, ami azért hozzátesz majd az ő szakmai pályájukhoz.
1: Itt tulajdonképpen a programban különböző témák voltak, amikhez a diákok kapcsolódhattak, úgymond félig meddig egyéni érdeklődésük szerint?
2: Így van, amikor megtudtuk, hogy akkor ezt a programot el tudjuk indítani, akkor megkerestük a karon azokat a kollégákat, akik úgy gondoltuk, hogy vállalnának középiskolás diákot mentorként, és megkértük őket, hogy milyen olyan témaköröket tudnának fölajánlani, ami hát ez a szűkös időben azért valamit lehet benne kutatni. És hát körülbelül 30-35 téma gyűlt így össze, és ezeket a témákat mutattuk be a diákoknak. Volt egy nyitó rendezvény, és ott bemutatkoztak a mentorok is, elmondtuk, hogy milyen témákat tudunk mi kínálni, és akkor ők ebből, volt, aki ezek közül a témák közül választott, volt, aki úgy már kicsit látva azt, hogy mivel foglalkozunk, úgy talált egy olyan területet, ami őt jobban érdekelte, és akkor megtaláltuk hozzá a megfelelő mentort. Tehát nyilván vannak kereteink, meg korlátaink, mert most például ezzel a hormonos dologgal, hát nekünk ez nem profilunk, tehát ezzel nem tudunk foglalkozni, de az igyekeztünk olyat találni, ami úgy mindenkinek jó. Úgyhogy igen, így alakultak ezek a témaválasztások.
1: Miről számoltak be a mentorok? Mert azért gondolom, velük, illetve felkészítő tanárokkal is, segítő tanárokkal is volt sejtésem szerint valami visszajelzés, vagyis a tanároktól, a mentoroktól volt visszajelzés. Lelkesek, motiválhatók ezek a diákok, ők 20-an, akik ide bekerültek, mert azért gondolom, ahogy én elképzelem, hogy itt azért a túljelentkezés miatt idézőjeles válogatás is volt, azért itt olyan elkötelezettségű diákok kellett, hogy itt legyenek, akik aztán tényleg végigviszik a projekteket, a témákat.
2: Így van, hát én azt gondolom, hogy nyilván változó, tehát 20 gyerekből nem feltétlen 20 gyerek az, aki biztosan teljes mellszélességgel beleállt a programba, de azért mindenki teljesíti, amit elvárunk tőle. Nyilván látszik az, hogy ki az, aki egy kicsit ebbe többet gondolt bele, és ezért is jó ez a mostani konferencia, mert hogy ez a földtudományi diák konferenciát, ezt úgymond kötelezőnek vettük, hogy ezen részt kell venni, viszont nem muszáj előadást is tartani. Tehát ebből le tudtuk a szűrni, hogy kik azok a csapatok. Ugye itt nem egyénileg kell előadást tartani, lehet úgy is, van ilyen is, erre is van példa, de ilyen 2-3 fős csapatokban lehet itt előadni azt, amivel foglalkoztak, és azért ebből látszik, hogy nem mindenki vállalta az előadást, de akik megvállalták, én azt gondolom, hogy nekik meg azért ez egy jó tapasztalat, és mi meglátjuk, hogy mennyit fejlődtek, és milyen ügyesek. Úgyhogy nyilván változó az, hogy ki mit fog ebből majd profitálni, de azért mi hát bízunk benne, hogy sok mindenkit tudunk tovább vinni, abban az esetben, hogyha hát megpályáztuk a folytatást, úgyhogy bízunk benne, még várjuk az eredményt, hogy ha sikerül folytatni ezt a programot, akkor remélem, hogy azért sokan jönnek velünk tovább.
1: A konferencián résztvevők hallhattak előadást többek között a beton jövőjéről, a vízbázis kutatásról, a fényszennyezésről, vagy akár a Garadna-Szimba vízrendszer komplex hidrológiai vizsgálatáról. A láthatatlan veszély mikroműanyagok a környezetünkben is az ivóvízben című előadással érkezett a konferenciára Radnai Zalán, Nagy Hunor és Molnár Benedek, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnázium diákjai.
3: Mi elsősorban a hormonhatásanyagokat és ezeket a gyógyszermaradványokat szerettük volna kutatni a vízben, viszont a projekt, aminek tagja vagyunk, az nem feltétlen tudta a labor hátteret ezt biztosítani, mivel ez egy nagyon komplex eljárás. Így sokkal egy fizikaibb témát kerestünk, mint például a mikroműanyagok, amit nagyon sok helyről tudunk mérni.
1: Hogyan indult maga ez az egész? Meglett a téma, és akkor mi történt ezután? Egyáltalán mikor volt ez, hány hónappal, héttel ezelőtt?
4: Ezt a témát olyan január környékén találtuk ki. Utána írtunk a programnak, hogy megvan a témánk, és szeretnénk egy mentort kapni. Ezt a mentort meg is kaptuk Széke István személyébe. Utána vele beszélgettünk, ő mondta mindig, hogy mit kell csinálnunk, és határidőkre mi ezt megcsináltuk, a nagyobb többségét, és egy idő után így összeállt a téma, megvoltak a minták, a mérések, az eredmények, megcsináltuk a prezentációnkat, és végül előadtuk.
1: Egy picit azért erről a programról halljunk, amit csak ennyit hallottunk, hogy mi ebben a programban vagyunk benne, hogyha néhány gondolatot hallhatnának a hallgatók is.
3: Ez a STEM Akadémia, ez az összesített tudományágaknak egy ösztöndíj programja a Miskolci Egyetemen, és a földtudományi kar biztosította nekünk ezt a lehetőséget, és ezen belül kaptuk meg a projekteket, és egy csomó program lehetőséget is.
1: Milyen mérések, kutatások, laborvizsgálatok, egyáltalán milyen munkák voltak, amíg eddig az előadásig eljutott a csapat?
5: Hát igazából arról volt szó, hogy kimentünk telepre, és mindannyian mintát vettünk a környezetünkből, a lakóhelyeink mellől, ugye folyó természetes vizekből, esetleg állóvizekből, kutakból, szikszóról, szénemesanyagból és harsányból. Ugye egy-két helyről néztük még azt, hogy szűrőberendezések hogyan tudják igazából csökkenteni, hogy a mikroműanyag koncentráció a vízben mennyivel csökkent. És akkor hát a laborban gyakorlatilag egy vákumszűrő berendezés segítségével kicsit felgyorsítottuk azt a folyamatot, hogy egy 0,45 mikronos membránszűrőn keresztül ez a vízminta ez átcsöpögjön, és a szűrőpapíron fennmaradt mikroműanyagokat pedig egy optikai mikroszkóp segítségével vizsgáltuk, és azon belül egy eljárással megnéztük és számszorosítottuk azt, hogy mennyi mikroműanyag található hozzávetőlegesen az adott mintában.
1: Kell félnünk? Sok a mikroműanyag?
3: Szerintem igen. Számomra egyébként elég meglepőek a számok. Egy átlagos ivóvízben nagyjából 100 darab van literenként, de viszont ha egy májtóról beszélünk, akkor már a 300-as érték felé közelítünk, pontosabban 326.
5: Volt olyan minta is, például a sajóból származó mintánk, amiken szemmel látható mikroműanyag szennyeződés is volt.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy ilyen nagyobb darabok, amiket nem is mondjuk mikroszkóppal vagy nagyítóval néztek?
5: Igen, igen, de ezekből a rémítőbbek egyébként a kisebbek és a minél kisebbek. Tehát a nagyobb darabok, amiket mi szemmel láthatunk, valószínűleg kevésbé veszélyesek a többihez képest, de nem szabad felettük eltekinteni.
1: Hány mintavétel történt egyébként? Mert hallottuk, hogy szikszó, májtó, ha jól emlékszem, harsány. Több alkalommal volt?
4: 8 különböző mintát vettünk Miskolcról és Miskolc környékéről. Mindegyik 1 literes minta volt, és ezekben a mintákban volt csapvíz, szűrcsapvíz, felszín alatti víz és felszín feletti állóvíz.
1: Ki az, aki segítette itt a csapatnak a munkáját?
5: Széke István egy tudományos segédmunkatársa a Miskolc Egyetemnél. Egy rendkívül remek ember és rendkívül jó szakember, aki végig segítette a kutatásunkat, mind azzal, hogy a szűrést elvégezte, amíg mi iskolában tartózkodtunk, és azzal, hogy szakmában kompetens embereket szervezett be mellénk, akik segítették a kutatásainkat.
1: Mennyire volt nehéz egyébként, vagy könnyű ezek után, a sok-sok mintavétel, vizsgálat, megállapítások után tulajdonképpen összerakni az előadás anyagát?
3: Szerintem ez meglepően gördülékenyül ment. Jól dolgozott a csapat. Pár nap leforgás alatt összetettük ezeket. Az anyagokat már hamarabb elkezdtük gyűjteni. Itt viszont már csak az eredményeket és magát a leírt anyagokat kellett összegeznünk.
1: Mit adott nektek ez a kutatás? Azért ez egy nagyon komoly téma. Hosszú évek óta a köztudatban van, szerintem rengeteg ember olvasott erről, hogy ugye milyen veszélyei vannak a mikroműanyagoknak, meg hát a folyószennyezésről is sajnos hallunk nap, mint nap, akár itt a Tiszáról beszélünk, akár a Bodrogról. Különböző rendezvényeket is tartanak, mint például a Petkupát, hogy ugye megtisztítsák a folyóvizeinket. Nektek, mint fiatal generációnak mit mutat mondjuk egy-egy ilyen vizsgálat? Megdöbbentetek? Vagy azért ugye sejtettétek, hogy hasonló lesz a történet?
3: Hát nekem a megdöbbentőek az egészségügyi kockázatok voltak, én abba ástam bele magam a legjobban. És számomra meglepő volt, és egyszerre boldogító is, nevezzük úgy, hogy összekapcsolódott a hormonos témámmal, amit szerettem volna, mivel a mikroműanyagok hordozzák a hormonhatásanyagokat és a nehézfémeket, és ezáltal ezeknek a hatásába is jobban bele tudtam ásni magam. Itt csak, hogy felsoroljak egy párat, ide tartozik a hormonrendszer zavar, tesztoszteron szintcsökkenés a férfiakban, korai pubertás és anyagcserezavarok.
1: Tehát ezeket mind okozhatják ezek az ivóvízben található mikroműanyagok?
3: Szerintem kijelenthetjük, hogy igen.
5: igazából engem is, ami meglepett főként, azok az egészségügyi hatások, és ezek azok a legközvetlenebb dolgok, amik bármelyik ember köztük engem is érinthetnek, illetve az, hogy erre az egészre még nem létezik például Európában sem szabvány, hogy egy liter akár, vagy egy egység mennyiségű vízben mennyi mikroműanyag számít, hát egészségesnek, hogyha nevezhetjük így, de mert ugye az előbb említett egészségügyi hatások is elég jól rávilágítanak arra, hogy ez mekkora problémát tud jelenteni.
4: Na. Nekem ami megdöbbentő volt, az az, hogy a felszín alatti vizekben is ki tudtuk mutatni a mikroműanyagok jelenlétét, és ez számomra azért megdöbbentő, mert én nagyjából 17 éve ezt a vizet fogyasztom, de azt még nem tudtuk pontosan megmondani, hogy a mikroműanyag eredetileg benne volt-e már a felszín alatt a vízbe, mielőtt kijött a kúton, vagy a mikroműanyag rendszer a rendszer degradációjából erede, és ezt egy későbbi kutatás során szeretnénk továbbvinni a témát, és utána járni ennek a dolognak.
1: Épp ezt akartam kérdezni, hogy folytatjátok-e tovább, mert én bennetek azt a lelkesedést látom, hogy hát most már akkor menjünk utána, hogy itt mi történik.
5: Igazából szerintem határozottan tervezünk folytatni, mennyiben erre lehetőséget kapunk.
3: Akár mint nano műanyagok, és mint amit Hunnar is említett, hogy a felszín alattiban alapból is vannak, csak vagy rendszeri, és ezt az összes csapvízre is értve.
1: Mit gondoltak egyébként ezek a mikroműanyagok? Egész egyszerűen a szemét nem megfelelő kezeléseiből származnak, vagy a tulajdonképpen a környezetszennyezésből, erre vonatkozólag volt-e valami kutatási irány?
4: A mikroműanyagok szinte akárhonnan bekerülhetnek a környezetünkből. Vannak olyan mikroműanyagok, amelyeket eleve mikroműanyag formába gyártanak, olyan alakra és olyan méretre. Ezeket általában ipari baleset vagy szállítási veszteségként tudunk bejutatni a környezetbe, és vannak olyanok, amiket mi fogyasztók juttatunk be a környezetbe. Ilyen például a ruhamosásával bekerült mikroműanyag, vagy például egy PET-palac bomlása UV hatására.
1: És már csak egyetlen egy kérdés. Mi az, amivel később foglalkozni szeretnétek? Ez a hasonló irány, környezetvédelem szak, vagy valami teljesen más, és ez most csak így megfogott titeket, azért folytatjátok valamilyen formában a kutatást, vagy mi lesz az irány?
3: Hát engem személy szerint megfogott, de én karrier szempontból nem erre orientálódom. Én fogorvos szeretnék lenni a jövőben, de nem tartom elképzelhetetlennek, hogy én ezt el fogom engedni.
5: Én igazából úgy vagyok vele, hogy én vegyészmérnöknek tanulok, azon belül, hogy még mellett szeretnék specializálódni, azt még nem döntöttem el, de akár ez is lehet egy lehetséges téma a jövőben.
4: Személy szerint én se a témával kapcsolatos foglalkozást szeretnék választani. Én is orvos szeretnék lenni, de ez a téma így feldobta az érdeklődésemet, kötődik az egészségügyhöz is, a mikroműanyagok szervezetre gyakorolt hatásai kapcsán, és ezáltal számomra ez egy érdekes téma volt, de nekem se kizárt, hogy ezt a későbbiekben nem fogom továbbvinni ezt a kutatást.
1: Gratulálok nektek!
4: Köszönjük szépen!
1: A három földesista diák egyébként előadói díjban részesült. A szakmai zsűri elismerően nyilatkozott a konferencián előadást tartó összes diák teljesítményéről, a földtudományok iránti elkötelezettségükről és szakmai felkészültségükről. 8 előadást az Országos Tudományos Diákköri Konferencia középiskolás szekciójába is javasoltak. Az eredmény hirdetésnek egyébként a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság támogatásával a Bükki Csillagda adott otthont, ahol érdekes szakmai programsorozattal is készültek a diákoknak a rendezvény másnapján. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Miskolci Egyetemen rendezett kétnapos 18. országos középiskolai földtudományi diákkonferenciáról hallották összeállításunkat.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan 4 óra következnek a hírek, majd pedig folytatódik a Svéd Asztal.
1: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadunk el, melyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az Unió által kért lépéseket azt követően, hogy 3 évig az előző kormány semmit nem csinált, már évek óta egyáltalán nem is akartak kompromisszumot kötni az Európai Bizottsággal, tette hozzá. A magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, akár a közlekedési infrastruktúrának, akár az egészségügynek, akár a lakhatásügynek az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzünk finanszírozást, vagy arra tudjuk majd elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat is, emelte ki. Hozzátette, az újjáépítési alapban 10,4 milliárd euró, tehát csaknem 4000 milliárd forint volt kiosztva Magyarország számára. Szó van ezen felül a kohéziós pénzekről is, ami még 7 milliárd euró, továbbá a 16 milliárd eurós védelempolitikai hitelről is jegyezte meg. Magyarország érdeke, hogy ezek a törvényi módosítások átmenjenek, szólt az EU-val megkötendő megállapodásról Magyar Péter. Az egészségügy, az oktatás és a környezetvédelem, valamint pénzügyi kérdések lesznek a fókuszban a mai kormányülésen, közölte a kormányfő, aki szerint a kormányülésen szó lesz a korrupció felszámolásáról és a kórházi fertőzési adatokról is. Az oktatás területén a klik és a tankerületek felülvizsgálata, az iskolaigazgatói jogkörök bővítése, a szakszervezeti jogosítványok és a sztrájkjogok visszaadása szerepel napirenden, tette hozzá. Emellett szó lesz egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről sorolta Magyar Péter. A kormányülésen tárgyalandó pénzügyi kérdések között pedig említette a magántőke alapok transzparenciáját, a bizalmi vagyonkezelés szabályainak megváltoztatását és megadóztatását, valamint a kaszinó koncesszió rendszer felülvizsgálatát és annak is a megadóztatását. A társasági adóbevallásokat, a TAO-t várja a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívta fel a figyelmet kedden a hivatal. A számvitel

0: teli beszámolót május végéig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak. A beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhettették hozzá. A NAV kiemelte, a fejlesztési adókedvezményt igénybevevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük, módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre, emlékeztet az adóhivatal. A NAV nyomatékosan figyelmeztetett, a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal számon tartja a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küld a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket, tették hozzá. Folytatódik Miskolcon az útfelújítási program, mely során megkezdődött az Avas főútjának teljes körű felújítása. A miskolci városgazda tájékoztatása szerint a munkálatok érintik a Szent György út, Miskolctapolcai és a Gesztenyés utca közötti szakaszának jobb oldalát, a Szilvás utca és a Mennyánszki utca közötti szakasz bal oldalát, valamint a Klapka György utcának Kölcsei és a Pattantyús utca közötti szakaszt. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásokra, sávszűkítésekre kell számítani, hívták fel a figyelmet. Kérik a közlekedőket, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek. A városban egyébként még számtalan helyen közterületbontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak, óvatosan közlekedjenek.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos, meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, ez még mindig a Svéd Asztal itt az Európa Rádióban május 26-án kedden, a mikrofonnál Huszár Kata. Kedves hallgatóink, ebben az órában a kalendáriummal kezdünk, majd az útravalót, illetve a regionális krónikát is hallhatják. Az óra témája pedig az elhízás. Minden év májusában tartják az Európai Elhízás elleni napot. Ebben a kampányban a túlsúly veszélyeire és a megelőzésre hívják fel a figyelmet. A témával kapcsolatban Tóth Emese kolléganőm Bodor Miklóssal, a Debreceni Egyetem egyetemi docensével, a Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika endokrinológiai részlegének vezetőjével beszélget majd. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
2: Perzseljen fel az erő!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Önök a május 26-ai nap kalendáriumát hallják. Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrben a Szojúz fedélzetén. Ez 1980. május 26-án volt. Társa a nagy tapasztalattal rendelkező szovjet asztronauta Valeri Kubaszov volt. A világűrben eltöltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak. 1894-ben született Lukács Pál, azaz Paul Lukács, az egyetlen magyar Oscar-díjas színész, aki Catherine Hepburn, Elvis Presley és James Dean mellett is szerepelt, és Hitchcock is rendezte. 1921-ben Bárdi György, érdemes és kiváló művész született. 1926-ban, május 26-án Miles Davis, amerikai jazz muzsikus, komponista, a jazz-rock megteremtője látta meg a napvilágot. 1966-ban Tamási Áron Kossuth-díjas író, akadémikus hunyt el, az Ábel trilógia szerzője. Első novellája 1922-ben jelent meg, 23 és 26 között az Egyesült Államokban élt, írásait folyamatosan hazaküldte. 25-ben jelent meg első novellás kötete Lélek indulás címmel. Hazatérése után Kolozsváron telepedett le, és az erdélyi magyar irodalmi és szellemi élet vezető alakja lett. Legnagyobb írói sikerét az Ábel trilógiával aratta, írásaiban főként a székelyfalvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. És 2002. május 26-án hunyt el Orbán Ottó, Kossuth-díjas költő, esszéíró, műfordító, a Magyar PEN Klub alelnöke, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Kedves hallgatóink, a május 26-ai nap kalendáriumát idéztük.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

magammal mást, csak ami boldogságodat, kedvesemet és lottomat. Kedvesem, ki egy szemében asszony és gyermek, örömében jön és megyen, pillangó bűz, virágot szed, koszorút fűz, majd eltűnik, majd előjön, úgy lebeg a hegytetőkön.

Túró tanár úr. A szoba makulátlanul tiszta volt. Egyszerű berendezései között egyből otthonosan éreztem magát. A kis kávézó asztalra lefektette hatalmas kofferét, és katonás renddel elrakodott, hajnali 3-at mutatott a fehér számlapos fali óra, amikor elnyúlt az ágyon, de aludni nem tudott. Ölébe vette laptopját, hogy megnézze postafiókját, ám új levele nem érkezett, ezért kikereste azt, ami miatt úgy döntött, hogy hazajön. Úgy kezdődött minden, hogy érettségi találkozóval kapcsolatos levelezés kezdődött osztálytársai között, aminek a végére valaki odaírta, a túró állítólag nagy beteg, és üzent, hogy nem jön. Túrót, eredeti nevén Túróti Sebestyén, fizika és matematika szakos tanár, aki szinte az egész osztály életét megkeserítette a gimnáziumi évek alatt, nem igen szerették. Ezért lelkiismeret furdalás nélkül átlépett rajta a további szervezkedés. Az érettségi találkozót végül egy mindenkitől nagyjából egyenlő távolságban lévő panzióban tartották, ahol egykori osztályfőnöke felesége beszámolt Túró állapotáról. Tüdőrákja van, nagyon lefogyott, meg akarták ugyan műteni, de nem engedte, mindenkitől elzárkózott. A hallott hír elvette a kedvét a felszabadult bulizástól, és a találkozó további részét egyedül töltötte, keveset beszélgetett egyre jobb hangulatba kerülő osztálytársaival. Túróci Sebestyén a nemesi származású katonatiszt, későbbi pedagógus sokat jelentett neki. Alig volt 12 éves, amikor, mint riadt tekintető elsős gimnazista, megijedt a második padban. Osztály, vigyázz! Hangja és a hozzátartozó szálfa alkat úgy rántotta fel őket a padokból, mint a nyegle marionett bábukat a művész keze. Onnantól kezdve úgy nézett erre a hatalmas emberre a lelkében, mint egy közkatona a hadvezérre. Irgalmat nem ismerve, olyan tempót diktált az órákon, hogy időnként a tanártársai is igyekeztek enyhíteni rajta, ám de sikertelenül. Kedves kolléga, hallotta nem egyszer a határozott választ, gimnazistának lenni kiváltságos teher, és én azt akarom, hogy ők ezt átérezzék. Kezdetben rettegtek tőle, és utálták az elvárt kiváltság érzést, de a szigora hatott rájuk végül, fegyelmezettek lettek és összezártak, először pont véle szemben, és együtt lázadtak föl a rengeteg házi feladat miatt. Túró tudomásul vette a lázadást, az órából alig telt még el 5 perc, amikor becsukta az osztálykönyvet, felállt és sétálni kezdett a tábla előtt, mint egy díszszemlén, végül megszólalt. Örülök a lázadásuknak, látszik, hogy van önökben tartás. Büszke vagyok önökre. Egy életre tanulják meg, hogy jó, ha igát hordoznak ifjúságukban, csak a teher teheti önöket erőssé. Ezzel kiment a teremből, a meglepett kisdiákok a feszültségtől és a nem várt reakciótól egy pisszenés nélkül ültek, néhányan pedig csendben elsírták magukat.

0: nagy betűs életre. Együtt én meg te.
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadunk el, melyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az Unió által kért lépéseket azt követően, hogy 3 évig az előző kormány semmit nem csinált, már évek óta egyáltalán nem is akartak kompromisszumot kötni az Európai Bizottsággal, tette hozzá. A magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, akár a közlekedési infrastruktúrának, akár az egészségügynek, akár a lakhatás ügynek az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzünk finanszírozást, vagy arra tudjuk majd elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat is, emelte ki. Hozzátette, az újjáépítési alapban 10,4 milliárd euró, tehát csaknem 4000 milliárd forint volt kiosztva Magyarország számára. Szó van ezen felül a kohéziós pénzekről is, ami még 7 milliárd euró, továbbá a 16 milliárd eurós védelempolitikai hitelről is jegyezte meg. Magyarország érdeke, hogy ezek a törvényi módosítások átmenjenek, szólt az EU-val megkötendő megállapodásról Magyar Péter. Az egészségügy, az oktatás és a környezetvédelem, valamint pénzügyi kérdések lesznek a fókuszban a mai kormányülésen, közölte a kormányfő, aki szerint a kormányülésen szó lesz a korrupció felszámolásáról és a kórházi fertőzési adatokról is. Az oktatás területén a klik és a tankerületek felülvizsgálata, az iskolaigazgatói jogkörök bővítése, a szakszervezeti jogosítványok és a sztrájkjogok visszaadása szerepel napirenden, tette hozzá. Emellett szó lesz egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről sorolta Magyar Péter. A kormányülésen tárgyalandó pénzügyi kérdések között pedig említette a magántőke alapok transzparenciáját, a bizalmi vagyonkezelés szabályainak megváltoztatását és megadóztatását, valamint a kaszinó koncesszió rendszer felülvizsgálatát és annak is a megadóztatását. A társasági adóbevallásokat, a TAO-t várja a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívta fel a figyelmet kedden a hivatal. A számviteli beszámolót május végéig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak. A beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhettették hozzá. A NAV kiemelte, a fejlesztési adókedvezményt igénybevevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük, módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre, emlékeztet az adóhivatal. A NAV nyomatékosan figyelmeztetett, a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal számon tartja a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küld a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket, tették hozzá. Folytatódik Miskolcon az útfelújítási program, mely során megkezdődött az Avas főútjának teljes körű felújítása. A miskolci városgazda tájékoztatása szerint a munkálatok érintik a Szent György út, Miskolctapolcai és a Gesztenyés utca közötti szakaszának jobb oldalát, a Szilvás utca és a Mennyánszki utca közötti szakasz bal oldalát, valamint a Klapka György utcának Kölcsei és a Pattantyús utca közötti szakaszt. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásokra, sávszűkítésekre kell számítani, hívták fel a figyelmet. Kérik a közlekedőket, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek. A városban egyébként még számtalan helyen közterületbontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak, óvatosan közlekedjenek.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a napos meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az Európai Elhízás elleni nap idén május 22-ére esett. A minden év májusában megtartott kampányban a túlsúly veszélyeire és megelőzésre hívják fel a figyelmet. A probléma korunk egyik legnagyobb egészségügyi kihívása. Magyarországon a lakosság kétharmada túlsúlyos, ezzel Európában előkelő helyet foglalunk el. Az obezitás többek között a szív, vese és anyagcsererendszerek rendellenességeihez vezethet, egyre súlyosbodó problémákat okozva és jelentősen növelve a szívroham, a stroke, a szívelégtelenség, valamint a veseelégtelenség kockázatát. Tóth Emese, Bodor Miklóssal, a Debreceni Egyetem egyetemi docensével, a Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika endokrinológiai részlegének vezetőjével beszélget.
2: Mikor beszélhetünk elhízásról?
3: Az elhízás fogalma az úgy gondolom mindenki számára más. 50 éve tudjuk legalább, hogy az elhízás az nem egy állapot, az egy betegség. Önmagában olyan, hogy egészséges, túlsúlyos vagy egészséges obez nincsen. Az egészen biztosan már most, vagy a közeljövőben, vagy a távoli jövőben valamilyen következménnyel járni fog. És éppen ezért az a kicsit sajátos, általános ember, de talán magyar felfogás az a szép magyar ember, amikor kicsit túlsúlyos, pirosposgás, és aztán meg sok mindenkinek az a felfogása, hogy én is túlsúlyos vagyok, de hát ilyen volt édesapám, az egész család, mi ilyenek vagyunk. Ezt nem szabad készpénznek venni, elhinni, és semmit nem tenni ellene, egészen biztosan. Tehát az, hogy az elhízás egy betegség, azt a WHO deklarálta nagyon régen, de ezzel csak az utóbbi években, évtizedekben kezdtünk el igazán foglalkozni, a kezelés pedig a legutóbbi időkig azt mondom, hogy viszonylag szegényes volt.
2: A betegség idézi elő az elhízást, vagy az elhízás idézi elő a betegséget?
3: Nagyon jó kérdés, mind a kettőre van természetesen példa. Mindannyian úgy vagyunk, hogy valahol, valamikor, valamiben mindig bűnbakot keresünk. Ha túlsúlyosak vagyunk, akkor biztos nem mi tehetünk róla, hanem valamilyen betegséget keresünk a háttérben. Van olyan eset, amikor ez igaz, de a legtöbb esetben ez sajnos nem ilyen egyszerű. Önmagában, ha valaki túlsúlyos vagy elhízott, és ezen belül is akkor talán váltsunk néhány szót arról, hogy mikor beszélünk elhízásról. A Body Mass Index, a BMI, talán sok mindenki számára ismerős, ez könnyű akár otthon is kiszámolni, egy mérleg és egy testmagasság mérés bőven elegendő hozzá, kilogram per négyzetméterben megadva ezeket az értékeket, megtaláljuk azt a normális BMI tartományt, és most egy normális testfelépítésről beszélek, nem a versenysportolókról, hanem a normális felépítésű emberek. 18 és 25 közötti BMI esetén beszélünk normális testsúlyról. 25 és 30 között túlsúly van, 30 fölött beszélünk obezitásról, és 35 fölött pedig extrém vagy morbid obezitásról beszélünk. Következésképpen, ha bárki kiszámolja magának ezzel az egyszerű képlettel, tehát a testsúlya kilogramban osztva a testmagasság a méterben kifejezett négyzetével, megkapja a BMI értéket, és már elgondolkozhat azon, hogy ő túlsúlyos-e vagy nem. Ha túlsúlyunk van, már érdemes elkezdeni, valamit tenni ellene. Nagyon érdekes vizsgálatot olvastam a múltkor, amely alapján triviálisnak hangzik, de ha belegondolunk, ugyanakkor döbbenetes az, hogy aki csak túlsúlyos, tehát 25 és 30 fölötti a BMI-je, talán egy kicsit látszik rajta, talán a tükörben észreveszem, 25 fölötti BMI esetén 7-szerese a valószínűsége annak, hogy később elhízott lesz. Tehát, hogy 30 fölé megy a BMI, esetleg még magasabb. Magyarul ez azt jelenti, hogy már akkor kell elkezdenünk valami tenni az ellen, hogy elhízzunk, amikor még csak egy pici túlsúlyunk van.
2: Ebben az esetben mindenkinek szakemberhez kellene fordulnia, ugye? Tehát akinek már a legalacsonyabb szintű elhízása is van, ez alapján a BMI index alapján, akkor már illene elmenni, megkeresni legalább a körzeti orvosát, de hát amíg nincs panasz, addig az emberek ugye nem mennek sehová, csak azzal kereste már meg önt páciens, doktor úr, hogy el vagyok hízva, egy kicsit segítsen már, doktor úr, de egyébként semmim nem fáj.
3: Sokszor keresnek ilyen betegek, de hát mi általában szakellátásban ellátást biztosítunk. Remélem, hogy a házi orvosokhoz is egyre többen mennek ezzel a kéréssel, kérdéssel, és hát egy rendszeres orvos, házi orvos beteg kapcsolatban szerintem ennek fel is kell merülnie egy évenkénti kontroll során, ha a betegben nem is, de a házi orvosában gondolom felmerül az, hogy itt túlsúlyról vagy obezitásról van szó, hiszen egy nagyon egyszerű számolással ez eldönthető. És ilyenkor érdemes a beteggel elkezdeni beszélgetni arról, még ha őt nem is zavarja, hogy ez milyen kockázati tényezőket hordoz magában, hiszen, mint mondottam, nem tekintettünk, és még mindig nagyon sokan nem tekintenek önmagában a túlsúlyra vagy az elhízásra betegségként. És az előbbi kérdésre reagálva, hogy melyik hozza amelyiket, attól függ. Van számos olyan endokrin betegség, amely elhízással jár, és ez egy következmény. Ezek ritkák ugyanakkor. Tehát mindig felszoktam hívni, mi endokrinológusok felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában, ha valaki túlsúlyos vagy elhízott, és egyéb jelek nincsenek. És gondolnék itt olyanokra, hogy vöröses csíkok a hason, hogy ismert pajzsmirigy betegsége van, hogy valamilyen agyalapi mirigy betegség van, mellékvese eltérés van, ezeket mi mind ki tudjuk vizsgálni, de azért a leggyakoribb az, és hát azért Magyarország, valljuk meg, nagyon is előkelő helyet foglal el Európán belül az elhízottak vonatkozásában, tulajdonképpen mondhatjuk azt is, az elsők között vagyunk. Emellett tehát, amikor a lakosság kétharmada túlsúlyos, akkor nyilvánvalóan itt nem betegségek állnak a háttérben, illetve nem egyéb obezitást okozó betegségek, hanem önmagában a túlsúly, mint betegség. Természetesen ne okoljuk magunkat a túlsúlyért. Van, aki genetikailag predisponált, olyan családban nőtt fel, olyan ételeket fogyaszt, de mindig van visszaút, és mindig lehet ez ellen tenni. Jelenleg már olyan, az elmúlt években forradalmi lehetőségeink vannak a kezelés szempontjából.
2: Akkor beszéljünk erről. Beszéljünk a kezelési lehetőségekről. Mi minden áll most már a rendelkezésre?
3: Tehát önmagában először is keressük fel házi orvosunkat, szakorvosunkat, ha úgy gondoljuk, hogy túlsúlyosak vagyunk. Ha ő benne nem merül fel, egyéb olyan lehetőség, miszerint valamilyen tényleges betegség okozza ezt a túlsúlyt, de hát ez az előzményekből, a családi háttérről, a kikérdezés során azért sok minden világossá válik. Amennyiben tényleg obezitásról van szó, akkor a legfontosabb az életmódváltás. És ezzel kell mindig kezdeni. Megfelelő mozgás szükséges, diéta szükséges, sokszor szakember segítségét kell igénybe vennünk, de vannak dietetikusaink, vannak mozgásterapeutáink, tehát van mit kezdeni, és ez az elsődleges mindig az életmódváltás. Sokszor egyébként olyan mértékű a túlsúly, hogy már az első pillanattól fogva látszik, hogy önmagában nem lesz elegendő, így akkor ezzel párhuzamosan nagyon korszerű kezelések állnak rendelkezésre. Voltak korábban már, és még mindig vannak egyéb, most nem részletezett mechanizmusokon keresztül működő, döntően tablettás gyógyszeres kezelések, de ami forradalmasította ezt a kezelést, azok az úgynevezett GLP-1 analógok, amelyek segítségével nagyon jó 15-20%-os fogyás is elérhető megfelelő orvosi felügyelet és rendszeres ellenőrzés mellett. Ezek a szerek a legtöbb esetben egyébként nem olcsók, de az eredmény az úgy gondolom, hogy feltétlenül magáért beszél, és hát éveket, évtizedeket tudunk magunknak megspórolni azzal, hogy megfelelő időben megfelelő kezelést indítunk, és ami még inkább fontos, hogy egyre több ilyen szerről derül ki, hogy nem csak a cukorbetegség kezelésében, nem csak a túlsúly kezelésében remek, hanem emellett még egyéb kardiovaszkuláris kockázatot is csökkent, mint a vesebetegség, az érelmeszesedés, a szívinfarktus megelőzése. Szóval azt gondolom, hogy megfelelő indikációval ezekkel a korszerű lehetőségekkel élnünk kell.
2: Egyébként ezek a korszerű lehetőségek milyen formátumú szerek? Injekcióról beszélünk?
3: A fogyásra engedélyezett szerek vonatkozásában ezek injekciós készítmények jelen pillanatban, de hát számos vegyület van most is vizsgálat alatt, tehát az elkövetkezendő években ennek tablettás változatai is valószínűleg rendelkezésre fognak állni. Egyébként ezek az injekciós kezelések általában egy heti egyszeri bőr alatti beadást jelentenek, amely gyakorlatilag fájdalommentes, és nem jelent egy nagyobb megpróbáltatást az embernek.
2: Mennyire lehet tartós és hosszú távú az eredmény ezekkel az új generációs szerekkel?
3: Ugye az összes erre vonatkozó eredményünk az egy olyan 10-15 éves. Tehát amit most tudunk, az az, hogy nagyon szép eredményeket érünk el. Most mindig megkérdezik tőlem is a betegek, hogy mi van, doktor úr, akkor, ha egy fél év múlva elértem a célsúlyomat, ha mondjuk csak vagy 10 kiló plusz volt, de lehet, hogy egy év múlva, akkor ha abba hagyom, nem jön-e vissza. De igen, az eredmények azt mutatják, hogy ennek egy jelentős része, ha semmit nem teszünk, ha az életmódváltozást nem vezettük be, vagy ha bevezettük, nem tartjuk meg, vagy a diétát nem folytatjuk, vagy legalábbis a nagy részét nem következetesen folytatjuk, akkor bizony néhány kilogramm visszajön. Az eredmények azt mutatják, hogy nem is az összes, de egy jelentős mennyiségű visszahízás van. Mit tehetünk ez ellen? Megtanuljuk azt az életmódot megtartani, amihez hozzásegítettek ezek a szerek. Mert előtte már a legtöbb túlsúlyos már valamit megpróbált tenni ez ügyben, csak az akaraterő nem volt elég. Ezek a szerek csodálatos segítői ennek. Viszont nem bazírozhatunk kizárólag a gyógyszerekre. Tehát valamit nekünk is tenni kell, viszont megtanuljuk az alatt a pár hónap alatt, fél év, év alatt, hogy hogy kell úgy táplálkozni, hogy kell úgy mozogni, hogy ez tartós legyen. És az eredmény pedig magáért beszél. Mindig szoktam mondani a betegeknek, hogy akinek van mondjuk 25 kiló túlsúlya, hogy gondoljon az edzőterembe egy 25 kilós súlyra, amit ha megemel, akkor azt magával cipeli a mosdóba, a boltba, a lépcsőházba, a munkahelyére egész nap. Nem csoda, hogy tönkre mennek az ízületeink, nem csoda, hogy fáj a derekunk. Ha ettől megszabadulunk, akkor egy csodálatos eredményt értünk el, és nagyon-nagyon sok egészségben eltöltött évet jelent ez nekünk.
2: Beszéltünk ezekről az új generációs szerekről, kik kaphatják ezt, és hogyan, milyen módon orvos írhatja fel, igaz?
3: Természetesen igen, ahogy mondtam, orvosi diploma szükséges hozzá, nem szükséges speciális szakképzés. Tehát amennyiben az házi orvosban, kezelőorvosban nem merül fel a túlsúly, obezitás hátterében egyéb valamilyen endokrinológiai, vagy mozgásszervi, vagy egyéb ok, akkor ő már elindíthatja a kezelést. Hangsúlyozni kell, hogy az életmódváltás az első, legalább is ezzel a gyógyszeres kezeléssel párhuzamosan elvégzendő. Előtte célszerű egy laboratóriumi vizsgálattal felmérni a beteg állapotát. Nagyon jó olyan készülékek vannak, amely a testzsír összetételt vizsgálja, és csodaként élik meg a betegek, amikor visszajönnek és látják azt a drámai változást. Még talán azt kell hozzátenni, hogy míg egy egyszerű fogyókúra, ami mint tudjuk, nagyon nehéz, és ezek a betegek, akik hozzánk fordulnak, már általában túl vannak néhány sikertelen testsúlycsökkentő kísérleten. Mikor fogyunk, akkor a zsírból és az izomból egyaránt fogyunk. Ezzel szemben ezeknek a szereknek az a nagy előnyük, hogy döntően a zsírból történő fogyást részesítik előnyben, és jóval kevesebb az izomvesztés. Ezért van az, hogy akár már 2-3 kg-os testsúlycsökkenés a kezelés hatására többnek tűnik, egy-két ruhaméret csökkenést jelent, mert a zsír nagyobb volumenű, éppen ezért abból, ha eltűnik egy kiló, akkor az többnek tűnik, mintha felesbe megy mondjuk az izommal. Úgyhogy ezek a szerek tényleg forradalmasították és forradalmasítják az egyik legfontosabb népbetegség, az obezitás kezelését, amely számos egyéb betegséggel karöltve jár. Korábban metabolikus szindrómának mondtuk, most azt mondjuk, hogy egy kardiovaszkuláris, metabolikus vese betegség, CKM betegségről van szó, egyik hozza a másikat, éppen ezért csökkentve a túlsúlyt, a többi betegség kockázata is csökken, és egyre több olyan vizsgálat van, amely azt mutatja, hogy ezek a szerek tulajdonképpen még a fogyástól függetlenül is kardiovaszkulárisan megelőző protektív hatásúak és rizikót csökkentenek.
2: Mennyire biztonságos szerről beszélünk, tehát van-e mellékhatása?
3: Természetesen ezeknek a szereknek, hiszen nem egyről beszélünk, hanem egy csoportról, van mellékhatásuk, de ezek a legtöbb esetben kisfokúak és nem jelentenek nagyobb problémát. Ritkán van szükség arra, hogy a kezelést megszüntessük, de hát minden gyógyszeres kezelésnek lehet vagy van mellékhatása, nem várt következménye. Leginkább hányinger, hányás, haspuffadás, hasmenés jelentkezhet, de ezek nagyon kis százalékban fordulnak elő.
1: Kedves hallgatóink, az Európai Elhízás elleni nap kapcsán az elhízásról Bodor Miklóssal, a Debreceni Egyetem egyetemi docensével, Tóth Emese kolléganőm beszélgetett.
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: kedves hallgatóink, véget is ért a mai svédasztal, zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, én már a búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első két verséből hallgassuk meg. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Már túl vagyunk a pünkösd ünnepén, néhány napig mégis időzzünk el ennek áldásain. Pünkösd áthidalta a kiváltságosak és nem kiváltságosak közötti különbséget is. A jelenlévőknek mind adatott a lélek ajándéka, nem csak a 12-nek. Pünkösd óta nincsenek fokozatok vagy különbségek. A gyülekezetben nincs hierarchia, sem monarchia, sem anarchia. A Szentlélek az egyes személyek értékét tanítja, tekintet nélkül fajra, nemre, színre, rangra, hivatásra. Isten népe között a nézeteltérés, a viszály, az összeütközés, a civakodás, vagy éppen szakadás nem a Szentlélek munkája. Krisztus nem osztódott részekre. Csak egyetlen egyetemes anyaszentegyházat hiszünk, ami a szentek közössége.

Áttekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Már nem szorul lélegeztetésre az a súlyos égési sérült beteg, aki Tiszaújvárosból a MOL telephelyén történt robbanás sérültjeként Debrecenbe szállítottak. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, a korábban lélegeztetésre szoruló beteg állapota is javult, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja kedden. Közleményükben azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos állapotuk stabil. A MOL petrolkémiai tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. Május 22-én rendben befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal kedden a honlapján. Közleményük szerint a tanév rendjében meghatározott 15 vizsganapon, 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján, írták hozzátéve, hogy szombat óta valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen. Közölték azt is, a vizsgák szervezése a megszokott rendben zajlott. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Az ingatlan.com adatai szerint javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, a budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások átlagbérleti díja a becsült nettó bér 41%-a. A korábbi években 44-50% között volt ez az arány, ami viszont nem jelenti azt, hogy a bérlők sokkal olcsóbbnak tartanák az albérleteket. Az elemző kiemelte, a megfizethetőbb albérletpiachoz arra lenne szükség, hogy hosszú távon tartósan gyorsabban nőjenek a nettó bérek, mint a bérleti díjak. Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A vármegye székhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki, mindkét városban 44%-os a medián bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. Debrecenben a 200 ezer forintos medián lakbér 450 ezer forintos becsült nettó bérhez viszonyul, Nyíregyházán pedig a 170 ezer forintos bérleti díj

0: 385 ezer forint nettó becsült keresettel. A legalacsonyabb érték Békés Csabán látható, ahol a 105 ezer forintos mediánbérleti díj a 381 ezer forintos becsült nettó bér 28%-át teszi ki, áll az ingatlan.com elemzésében. Elindult a Bringázza Suliba program az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében. Az aktív közlekedést népszerűsítő projekt során a tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program május 29-ig tart, összesen 19 tanítási napon keresztül, mondta Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztály vezetője.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a napos, meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy világszerte egyre nő az érdeklődés az egészséges, tiszta élelmiszerek iránt? Nem csoda hát, hogy újraélednek az egykor elfeledett kiskertek. De hogyan érdemes elkezdeni? Melyek azok a módszerek, amelyek alkalmazásával kertünk természetes ökoszisztémáját támogatjuk amellett, hogy egészséges élelmiszerrel látjuk el a családunkat? Ha kíváncsiak mindenre, akkor tartsanak velem és Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával.
2: A legfontosabb, hogy megfigyeljük a kertünket. Tehát, hogyha egy olyan kertünk van, amit most vettünk, vagy most örököltünk, most kezdünk el átalakítani, akkor a legfontosabb, hogy legalább egy évet hagyjuk benne azt, ami van. Nyilván nem egy teljesen tereprendezett, ledózerolt kertről beszélek, amiről esetleg nem tudjuk, hogy mi volt előtte, hanem már egy működő kertről, amit csak szeretnénk átalakítani. Akkor az első és legfontosabb, hogy egy évig figyeljük meg, hogy a kertünk milyen részei vannak, mert ugyanolyan változatos egy kicsi kert is, mint akár egy erdő, vagy egy nagyobb természetes terület, tehát vannak benne árnyékos helyek, vannak benne nagyon napos helyek, vannak benne nyírkosabb helyek, vannak benne nagyon száraz helyek, akár ugye ez a talajunk különbözőségére is utalhat, vagy arra is vonatkozik. Tulajdonképpen ennek a ismeretében kell a tervezést is elkezdeni, mert mindig sokkal jobban fogják érezni magukat a növények, ugye, ha olyat teszek oda, ami oda való.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Növénytársítás. Ez a természetes és egyszerű módszer tulajdonképpen azt jelenti, hogy olyan növényeket ültetünk egymás mellé, amelyek segítik a növekedést és az egészség megőrzését. Az egyik legjobb példa a körömvirág és a sarkantyúka. Ha ezeket a zöldségek közé ültetjük, akkor a kert nem csak szebb lesz, de a virágok árnyékolják is majd a talajt, és visszaszorítják a gyomok növekedését, miközben bizonyos kártevőket is távol tartanak. Ugyanakkor Divégi Ercsei Anna, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójának elmondása szerint vannak olyan társítások, amelyek kifejezetten előnytelenek, azaz amikor két növény rossz hatással van egymásra.
2: A tervezés előtt a legfontosabb, hogy megfigyeljük a kertünket. Tehát, hogyha egy olyan kertünk van, amit most vettünk, vagy most örököltünk, most kezdünk el átalakítani, akkor a legfontosabb, hogy legalább egy évet hagyjuk benne azt, ami van. Nyilván nem egy teljesen tereprendezett, ledózerolt kertről beszélek, amiről esetleg nem tudjuk, hogy mi volt előtte, hanem már egy működő kertről, amit csak szeretnénk átalakítani. Akkor az első és legfontosabb, hogy egy évig figyeljük meg, hogy a kertünk milyen részei vannak, mert ugyanolyan változatos egy kicsi kert is, mint akár egy erdő, vagy egy nagyobb természetes terület, tehát vannak benne árnyékos helyek, vannak benne nagyon napos helyek, vannak benne nyírkosabb helyek, vannak benne nagyon száraz helyek, akár ugye ez a talajunk különbözőségére is utalhat, vagy arra is vonatkozik. Úgyhogy a tervezés előtt mindig érdemes ezt először megfigyelni, és tulajdonképpen ennek az ismeretében kell a tervezést is elkezdeni, mert mindig sokkal jobban fogják érezni magukat a növények, ugye, ha olyat teszek oda, ami oda való, tehát egy árnyékos helyre ne akarjak napraforgót tenni, és egy teljesen napsütötte száraz helyen pedig ne egy árnyék kedvelő esetleg spenótot vagy málnát tervezzek, mert akkor nagyon-nagyon sokat fogok küzdeni azért, hogy azok a szegény növények megéljenek és jól érezzék magukat. Tehát ez a legfontosabb, először a megfigyelés, és akkor utána következik a tervezés. Ugye eldönteni, hogy mit szeretnék. Ugye nagyon sokfélék vagyunk, sokféle kertképünk van. Van, aki azt szereti, a nagyon katonás a kert, minden fűszál a helyén van, minden ágyás szegély egyenes. Van, aki meg azt szeretné, hogy olyan kertje legyen, mint hogyha egy teljesen természetes virágos mező lenne. Nyilvánvalóan, hogy ez is meghatározza majd a növények választását. Van, aki csak zöldséget szeretne a kertjében látni, van, aki azt mondja, hogy nem akar ilyennel foglalkozni, csak dísznövényt, vagy minden legyen, a legtöbb ember zöldség is, gyümölcs is, dísznövény is, hogy minden változatos legyen. Tehát ez a következő, hogy válasszuk ki, mik azok a típusú növények, amiket szeretnénk, hogy a kertünkben teremjenek, és utána következik a tervezés, hogy akkor mit hova teszünk, és mit teszünk egymás mellé. Van, hogy tavasszal vagy ősszel fogjuk telepíteni a növényeket, vannak olyan növények, mondjuk itt a gyümölcsfáknál, különösen egy évelő kultúránál is fontos, hogy kora tavasszal, vagy lehet, hogy inkább egy kora őszi időszakban érdemes, és folyamatos öntözéssel. Nincsenek olyan nagyon hideg teleink ma már, hogy egy zártabb kertben a növények nagyon veszélyeztetve legyenek, viszont könnyebben megerősödnek, biztosabban ered egy mondjuk egy őszi telepítés.
1: De gondolom, hogy ha megfigyeljük, mert ugye erről beszéltünk, hogy az első és legfontosabb, hogy figyeljük meg a kertünket, és utána kezdjünk bele a továbbiakba. A talajnál kezdjük utána, hogy milyen talajunk van, és abban milyen növényeket érdemes ültetni?
2: Hát igen, nyilvánvalóan, tehát a talajjal kezdjük, illetve több opciós, szerencsére végtelen lehetőségünk van, mert nem feltétlenül tudunk, vagy akarunk a saját talajunkon termeszteni. Mondjuk itt elsősorban zöldség, vagy virág dísznövény termesztésnél lehet magaságyásokban, vagy kiemelt ágyásokban gondolkozni, gyümölcsfák esetében nyilvánvalóan nem. De minden növénynek, elsősorban a gyümölcsfáknál megvan, hogy milyen típusú talajt kedvenek. Egy őszi barack, a mandula, a megy, az a meszes talajokat kedveli. Alma, a szilva, az egy kötöttebb, agyagosabb talajt. De hogyha az ember sétál egyet a saját utcájában, és megnézi, hogy ott milyen gyümölcsfák vannak, és látni a fán, hogy mi az, ami jól érzi magát, mi az, ami szépen virít, vagy szépen mutat a szomszéd kertjében, mert a szomszéd kertjében mindig zöldet szoktuk mondani. Tehát ha látjuk, hogy mi az, ami a környéken jól megy, szép, akkor érdemes ezekkel a fajokkal elkezdeni. És aztán természetesen lehet kísérletezni, mert mindig vannak meglepetések, mert a növények nagyon-nagyon sok mindenhez képesek alkalmazkodni, de érdemes azzal kezdeni, ami úgy tűnik, hogy biztosan jól megy, hogy egy sikerélménnyel kezdjük, és utána a kísérletezés meg már sok minden eredményt hozhat. Tehát igen, a talaj gyümölcsfák esetében, ugye a zöldségnövényeknél miután, ha nem akarunk kifejezetten milyen gyökerező vagy gyökérzöldségeket termeszteni, bár azt is lehet magaságyásban, akkor ott vihetünk mi ugye egy egészségesebb vagy egy más típusú talajt a területre. Ja, vannak olyan települések, ahol valamiért szennyezett esetleg a talaj, vagy egy korábbi ipari tevékenység miatt, vagy nem javasolják, sajnos Magyarországon is vannak ilyen helyek, ahol nem javasolják a saját talajban való termesztést, akkor itt is megoldás egy magaságyás, ahova ugye olyan ismert helyről származó termőföldet tudunk hozni, amiben biztonságos és egészséges a zöldségnövények termesztés.
1: De gondolom a talaj jellemzői mellett nagyon fontos, hogy milyen a területnek a kitettsége, tehát a széliránytól kezdve a napsütésig, ez mind befolyásolja az eredményeinket.
2: Igen, ez mind befolyásolja, ugye ezeket változtatni nem tudjuk, tehát ez alkalmazkodni tudunk, és például mondjuk itt egy kitettség, vagy akár a benapozottság szempontjából is jönnek már a növénytársítások vagy a növényi elrendezések. Mert ugye, amikor vegyes kultúráról vagy növénytársításról beszélünk, akkor a legtöbb embernek a növényvédelmi hatás jut az eszébe, hogy tudjuk, hogy a büdöske védi mondjuk a növényeket, vagy a bazsalikomnak van növényvédő hatása, de ezeknek a növénytársításoknak nagyon sok más egyéb hatása is van, például itt a szélvédelem, vagy akár egy támasztó funkció. Tehát, hogyha egy kitett területünk van erősen széljáta, és nem akarjuk ezt megtörni, hogy ugye akár egy sövénysorral a kerítés mentén, hogyha azt felnevelünk, akkor azzal már a szelet is elég komolyan tudjuk csökkenteni, de szeretjük, ha átfúj a szél, vagy valami másokból, akkor például azokat a zöldségnövényeket, amelyek szélre érzékenyek, általában a tökfélék, az uborka, tehát ezek a kis törékeny, erősen szőrözött levelű zöldségnövényeink, ezek a szélre például kifejezetten érzékenyek, akkor érdemes mindig a szél felőli oldalra egy magas növésű, robosztusabb, például napraforgót vagy csemege kukoricát tenni mellé sorba, mert ez ugye védeni fogja az érzékeny növényeinket. De ugyanígy ugye az erős napsütés szempontjából is árnyékolni is tudunk növényeket, olyanokat, amiket velünk. Tehát ugyanígy egy alacsony növény, mondjuk egy saláta, egy spenót, egy sóska mellé, paradicsomot, padlizsán, tehát megint egy magas növésű, nagyobb levélfelülettel rendelkező kultúrát teszünk, és akkor ezzel tudjuk a növényt védeni az erős napsugárzástól.
1: Igen, nem tudom, hogy például azt tudják-e a laikusok, hogy a zöldbab, ugye az pillangós növény, és nitrogénnal tölti fel a talajt, például az uborka számára.
2: Így van. A bab, a borsó, minden, ami ilyen hüvelyes növény, tulajdonképpen. Hát ugye a magyar kertekben az a kettő, de itt nem csak a zöldbabra kell gondolni, hanem a tűzbabra, a juliskababra, vagy ha már egyre többen találkoznak, vagy akár foglalkoznak a méteres babbal, ez megint egy másik család, de ugyanúgy pillangós növénynek számít, cukorborsó, akár ugye most már zöldségszója is néha megjelenik a kertekben. Ezek a növények, ezek képesek a levegő nitrogénjének a megkötésére, amit nyilván azért csinálnak eredetileg, hogy saját maguknak használják föl, talajban fölhalmozzák, és ezért a körülöttük lévő növények is képesek ezt a nitrogént fölvenni, és a nitrogén az egyik legfontosabb tápanyag a zöldségnövényeink számára, ebből épülnek föl, ebből lesznek szép zöldek, és lesz nagy dús levelük. Nem véletlen, hogy például egy nagyon klasszikus dél-amerikai növénytársítás, az úgynevezett három nővér, lehet, hogy erről is sokan hallottak, ahol a kukoricát, a babot és a tököt társítják, ültetik egy területre, aminek pontosan az a funkciója, hogy a kukorica támasztékot nyújt a babnak, a tök takarja a talajt, ugye, hogy előbb beszéltünk, nem csak a növény, a talajtakarás is egy fontos szempont, és a bab a tököt is, és a kukoricát is nitrogénnel, tápanyaggal látja el. Tehát itt megvan a támasztó, a fizikai funkció, a talajtakarás és a tápanyag utánpótlás is, mint funkció a növénytársításokban.
1: Igen, az eller is nagyon sokoldalú, és a káposztafélékkel nagyon jó szomszédságban tudnak lenni, mert ugye az eller véd a rovart kártevők ellen. És ugye bármennyire szeretjük a káposztalepkéket, a gyerekek ugye imádják és kergetik a káposztalepkéket jobbra-balra, és hát nem igazán értik, hogy miért védekezünk ellenük, de azt olvastam, hogy a kakukkfű az nagyon jó lehet a káposztalepke hernyői és mojtetvek ellen.
2: Tulajdonképpen minden nagyon erősen illatos és aromás növényünk. Tehát mondhatnánk, hogy összes mediterrán fűszer és gyógynövényünk, szurokfű, a borágó, ezeket mind használjuk a növénytársításokban is. Minden olyan növényemnek erős illatanyaga van, az vagy csalogató, vagy üző hatással van ugye a kártevőkre, ezt is ki szoktuk használni. Ugyanígy ugye a fokhagymát is szokták klasszikusan akár egy szamócával, vagy sárgarépával együtt ültetni, vagy vetni, mert hogy ott a fokhagymának is az illatanyagai, tehát aminek erős illata van, az mindig űző vagy csalogató hatású, általában az űző hatás az, ami jellemző. De ugye, ha például, amikor paradicsomot szedünk, ugye a paradicsomnak is van az a nagyon jellegzetes szaga, a szárának is, tehát ugye a kezünkön is érezzük azt a nagyon erős paradicsom illatot, annak is van egy érítő hatása. Vagy nem véletlen, hogy például a bazsalikom általánosan elterjedt, nem csak az ételeinkben, hanem ültetéskor, még fóliasátorba is az ökogazdák gyakran tesznek bazsalikomot a paradicsom sorokba, mert nem csak a kártevők, de a kórokozók, tehát gombás betegségek ellen is pozitív hatása van. Nagyon érdekes egyébként, hogyha megfigyeljük, hogy azok a fűszerek, amit főzéskor párosítunk az ételeinkkel, azok nagyon gyakran a kertben is jó páros nyújtanak, tehát ott kedvelik egymás és egymás fejlődését valamilyen okból, vagy azért, mert elűzik a kártevőt, vagy azért, mert a növekedésére pozitív hatással van, pozitív párost alkotnak, tehát lehet így is gondolkozni.
1: A növényvédelemről beszélünk itt, mert ugye egyik növény védi a másikat, vagy egyik növény segíti a másikat, de ha az ökogazdálkodást folytatókat nézzük, tehát akik biogazdálkodást folytatnak, vagy éppen biokertet gondoznak, akkor ott korlátozottabb azok a növényvédőszerek, amiket felhasználhatunk. És akkor ott nagyon fontos, hogy mondjuk előnyben részesítsük a kertünk tervezésénél a rezisztens fajtákat, meg azokat a tájfajtákat, amelyek a hazai klimatikus viszonyokhoz jobban alkalmazkodnak, mert így mondjuk elkerülhetjük azt, hogy erősebb növényvédelmet kelljen használnunk.
2: Igen, tehát az ellenálló fajták az az alapja a növénytermesztésnek. Egyébként nem csak az ökoban, hanem a hagyományos, vagy konvencionális, vagy intenzív mezőgazdaságban is nem véletlen, hogy a nemesítés mindenféle vírus meg kártevő elleni ellenállóságra nemesít. Ez az ökológiai gazdálkodásban alap, tehát ez nem kérdés. Természetesen a tájfajták is nagyon jó alapot biztosítanak a termesztésre. Arra azért figyelnünk kell, hogy gyakran elhangzik, hogy jól alkalmazkodtak a klimatikus viszonyokhoz. Hát most is látjuk napjainkban, hogy a klimatikus viszonyok azért sajnos változnak. Inkább a tájfajtákkal szemben az a kicsit a nehézség, hogy a tárolhatóságuk az, ami általában gyengébb, mint az új modern fajtáknak. Ugye amikor azokat a fajtákat termesztették, akkor nagyon gyakran az azonnali vagy friss fogyasztásra készült. Nem hurcolták, nem szállították napokon át, nem szedték le, előbb nem tárolták napokon át, hogy majd egyszer a piacra kerül. Ezért is finomabbak nagyon gyakran a tájfajták, mert vékony héjúak, puhább húsúak éretten. Éppen ezért viszont a tárolhatóságuk gyengébb. Tehát lehet, hogy a termeszthetőségük könnyebb, vagy esetleg ellenálló, bár ugye nagyon sok új betegség meg kártevő megjelent azóta, hogy a régebbi tájfajtákat termesztettünk bizonyos körzetekben, viszont sajnos a tárolhatóságuk az általánosan elmondható gyengébb. Ettől függetlenül, ha azonnali fogyasztásra, tehát akár egy kiskerti termesztésre, vagy egy azonnali piacra vitelnél a gazdálkodó meg tudja oldani, hogy óvatosan szállítja, azonnal hűti egy kicsit, és úgy viszi a piacra, akkor egy nagyon-nagyon finom és nagyon fontos alapanyag a biogazdálkodásnak is, de ezért erre mindenki figyelni kell. Az ellenállóság a kártevőkkel és a kórokozókkal az az alapja.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Szlovákiában rendkívüli, egyes régiókban sok évi összehasonlításban is szélsőséges mértékű a szárazság az idén, jelentette a Szlovák Hidrometeorológia Intézet közlésére hivatkozva a Szlovák Közszolgálati Hírügynökség. Az extrém szárazság főként az ország nyugati és északi területein és egyes keleti régiókban tapasztalható. A helyzet a meteorológusok szerint a legrosszabb a nyugati Kárpátok, illetve Árva régióban és a Zemplén térségében. A Fogyasztóvédelmi Hatóság ismét fellép a repülőjáratok késései és a panaszok miatt. Az idén is kiemelt figyelmet fordít a légiutas jogokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések ellenőrzésére a hatóság, a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve, közölte a Fogyasztóvédelem keddi közleményében. Az ellenőrzések részeként próbavásárlásokra is sor kerül, melyek célja az árfeltüntetési szabályok érvényesülésének áttekintése, valamint a megtévesztő gyakorlatok kiszűrése. A vizsgálatok során ezúttal is kiemelt figyelmet kap a telefonos ügyfélszolgálatok működése, figyelmeztetett a hatóság. A járattörlés és 3 órát meghaladó késés esetén kártalanításra is jogosultak az utasok. Az út hosszától függően ez az összeg utasonként 250, 400 vagy 600 euró. Amennyiben bármilyen problémánk felmerül az utazás során, vagy tájékoztatási segítségnyújtási, illetve kártalanítási kötelezettségét nem teljesíti a légitársaság, írásban kell bejelentést tenni a vállalkozásnál, majd ezt követően kell a fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a békéltető testülethez fordulni, javasolta a fogyasztóvédelem. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka. 2 nagy volumenű munkába kezdenek, közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint május 26-án indul a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás. Május 27-től a Szerencsés Nyíregyháza közötti vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni. A vezérigazgató jelezte, mindkét vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár. Hozzátette, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását, például Miskolcról Debrecenbe. Az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekedni fognak. Aki ebben az időszakban Debrecen és Miskolc között tervez utazást, tájékozódjon az eljutási lehetőségekről. Hegyi Zsolt ismertette, hogy ezek a saját forrásból megvalósuló beruházások alapvetően a karbantartás kategóriájába tartoznak. Hozzátette, azért végzik el ezeket, hogy a vasútvonalak eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kevés-kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával a növénytársításokról.
2: Az árnyékolás is nagyon fontos, mert ugye pontosan ezeken a forró nyarakon látjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy mondjuk olyan növényeket ültessünk egymás mellé, amelyik ha árnyékot biztosít, az bírja a tűzőnapot, és nem égnek meg a levelei. És itt az öntözés sem mindegy, mert hogyha valaki fölülről öntözi a növényét, és víz marad rajta, akkor nagyon nagy esélye van annak, hogy megperzselődik, megég a levél.
3: Hát egyrészt megperzselődik, másrészt pedig a víz egy része, amit kiöntözünk, az nem a talajba fog jutni, hanem elpárolog a levegőbe. Bár ugye most már ott tartunk, ezekben nagyon forró napokon, hogy néha azra is szükségünk van, hogy a levegő páratartalmát növeljük az öntözéssel, mert hogy amikor nagyon-nagyon forró napok vannak, látjuk például, hogy a cukkini gyönyörűen virágzik, és nincs rajta termés, nem köt. Vagy akár a babról is tavalyi évben nagyon gyakran volt, virágzott egész nyáron, de alig volt rajta kötött termés, aminek az az oka, hogy úgynevezett légköri asszály van. Tehát a levegőnek nem elég magas a nedvességtartalma, nagyon-nagyon száraz, nagyon meleg a levegő, és ezért nem tudnak a virágok beporzódni. Tehát lassan tényleg ott tartunk, hogy napközben is locsolni, vagy öntözni kell, hogy a levegő páratartalmát növeljük, de azért még mindig az a legfontosabb, hogy a lehető legvíztakarékosabban öntözünk. Kora reggeli órákban, minél közelebb a talajfelszínhez, lehetőleg csepegtető öntözéssel, és ritkábban nagyobb mennyiséget, tehát nem érdemes naponta öntözni a növényeket, mert ha nagyon gyakran öntözzük, akkor meg elkényeztetjük őket. Megszokja, hogy mindig van elegendő nedvesség, ezért a zöldségnövények gyökerei a talajfelszín közelében fognak elhelyezkedni, ami azt jelenti, hogy ha elutazunk mondjuk egy hétre, és nincs automata öntözőberendezésünk, vagy nem tudjuk megoldani, hogy valaki oda jöjjön nekünk locsolni, akkor egy hét alatt a növények tönkre mennek, mert megszokták, hogy mindig van a talajfelszínhez közel víz. Hogyha ritkábban öntözünk, akkor ugye mélyebbre vonulnak a növények gyökerei, és a mélyebb rétegekben lévő nedvességet használják fel, sokkal jobban ellenállnak egy több napig tartó szárazságnak vagy melegnek. Tehát az sem mindegy, hogy hogyan öntözünk, nem csak az, hogy mikor. A korahajnali órák meg azért jó az öntözés szempontjából, mert ugye akkor még kevésbé van meleg, kevésbé párolog el, viszont amikor jön a napközbeni felmelegedés, a növények levelei leszáradnak, és a gombás betegségek nem fognak elterjedni rajta. Tehát ezért szoktuk azt javasolni, hogy éjszaka vagy a korahajnali órákban öntözni, mert az a legkisebb vízveszteség, és a növény egészség szempontjából viszont utána tud a növény száradni, hogyha a leveleire is víz került.
2: És gondolom az is nagyon fontos, hogy a beteg növényi részeket távolítsuk el, mert hogy egyik növény megbetegítheti a másikat.
3: Így van, tehát beteg növényt mindig el kell távolítani, és hogyha esetleg a beteg növényt metszőollóval vagy késsel vágtuk el, vagy vágtuk ki, vagy dolgoztunk vele, akkor a szerszámokat mindig alkohollal fertőtleníteni, hogy ne vigyük át a betegséget a következő növényünkre. Ez az otthoni dísznövények ápolásánál is egy ilyen alap feltétel, hogy mindig tiszta és fertőtlenített eszközzel. Majd aztán ugye a fák metszésénél is fontos kritérium.
2: Az utóbbi aszályos évek kapcsán hallom nagyon a talajtakarást, a mulcsolást, vagy ha nem is mulcsolunk, akkor valamiféle talajtakaró maradjon a földön, pontosan azért, hogy a talaj ne veszítsen annyi vizet. Na most a homoktalaj jutott eszembe, ott meg aztán pillanatok alatt el tud futni a víz.
3: Pontosan, ha takarunk, akkor a takarás alatt a talaj kevésbé száradt ki. Tehát a homok is azért lehet, hogy elfut benne a víz, de azért ugye az nyírkos maradt. Tehát nyilván most, ha nagyon tiszta kvarc homok jut ilyenkor az ember eszébe, de azért a homok talajok jobb esetben nem csak egy sima kvarc talaj, hanem valamennyi szerves anyag tartalma esetleg van, bár ugye vannak területek, ahol tényleg nagyon kevés. Tehát ott a minimális szerves anyag is valamennyi vizet azért rövid távon meg tud kötni. Tehát a takarásnak egyrészt az a feladata, hogy ne párologjon el az a víz, amit esetleg a talaj befogadott, hanem a talajban maradjon minél hosszabb távon. Másrészt, hogyha szerves anyaggal takarunk, tehát mondjuk egy szalmával, vagy egy szénával, vagy akár egy lucerna szénával, tehát bármilyen élő növényi anyag, vagy elhalt növényi anyaggal, akkor az, ugye, ahogy lebomlik a talajban, a talaj szerves anyagtartalmát fogja növelni, ami a homoktalajok esetében nagyon-nagyon fontos feladatunk, hogy ezt a szerves anyagmennyiséget tudjuk növelni, mert azzal a szerkezetét, a vízmegtartó képességét javítjuk a talajnak. Tehát a talajtakarásnak nagyon sok funkciója van. Segíti, hogy könnyebben megtartsa a vizet, a fölfele a talajból a kapillárisokon följövő és elpárologni készülő vizet is visszatartja, mert ugye lezártuk a talajfelszínt, szerves anyagot is biztosít, táplálékot biztosít a talajban élő mikroorganizmusoknak, a földi girisztáknak, a bogaraknak, a gombáknak, a baktériumoknak, mert azok mind ebből táplálkoznak, és ugye majd ebből csinálnak szerves anyagot. És nem forrósodik úgy fel a talajfelszín, ami megint csak a talajegészséget, meg a talaj élővilágát támogatja.
2: De pont ez jutott eszembe, ha mondjuk babot termesztünk, vagy borsót termesztünk, akkor amikor leszedtük már a babot, meg a borsót, és nincs rajta több, akkor azt takaró növényként használhatjuk utána?
3: Tökéletes, nagyon jó. Babot is, meg a borsót is kiszoktuk nyűni, kihúzzuk ugye gyökerestől a talajból, mert sokkal könnyebb utána leszedni. Nyilván sokkal nagyobb kézi munka meg időigény, de jobb lenne, hogyha a talajfelszín fölött mondjuk metszőolóval vágnánk el, mert akkor a gyökerei ezekkel a nitrogénkötő gümőkkel, amikről beszéltünk az elején, ezek ott maradnak a talajban. Ugye a gyökerek elkezdenek korhadni, a gyökér is szerves anyagot jelent a talajnak. Nagyon sok funkciója van az elkorhadt gyökereknek is. Nyilván most itt egy kis hobbikertről beszélünk, nem egy piacra termelő gazdasági méretről, akkor azt javaslom, hogy inkább vágjuk el a gyökérnyaknál a növényt, szedjük le róla a hüvelyeket, és utána fektessük, vagy föl is apríthatjuk, de nem kell, hanem úgy, ahogy van a növény, szépen fektessük be a sorok közé, ez a gyomelnyomást is segíti, tehát gyomosodás ellen is jó, a szerves anyagot biztosítja, és a vízgazdálkodást is segíti.
2: Egyre több kertben látom ma azt, hogy vegyes kultúratermesztést készítenek, tehát magyarán zöldségek mellé virágos növényeket vetnek, és ugye láthatjuk azt, hogy a káposzták például gyönyörűen ott fejlődnek, és ez nem csak virágos növény lehet, hanem másfajta, tehát például csak zöld növény. Ezt jól látom, hogy egyre jobban terjed, mert hogy nagyon hasznos?
3: Hát én nagyon remélem egyébként, és nagyon örülök neki. Igen, egyrészt hasznos, másrészt szép. Tehát, hogy egy kert az esztétikai élményt is nyújthat, vagy kell, hogy nyújtson, legalábbis szerintem. Emellett ugye nagyon sok olyan virágos növényünk van, aminek szintén növényvédelmi hatása van, például egy büdöskének, vagy a körömvirágnak, vagy a sarkantyúkának. Van fonálféreg, meg talajfertőtlenítő hatása, olyan gyökérvállalékaik vannak, de egyébként ez a káposztafélékre is jellemző, ami a talajból fertőző kórokozók vagy kártevők ellen hatékony. Tehát ebből a szempontból is egy tudatos társítással a virágokat tervezzük, vagy tervezhetjük a kertbe. Amellett mondjuk például a sarkantyúka a virága ehető. Tehát ugye vannak ehető virágaink. Kóstolta-e már, kicsit ilyen retekre hasonlító íze van a sarkantyú virágnak, néha salátákban is előfordul, nagyon finom. Illetve hát a virágoknak ugye a megporzók, a méhek és az egyéb megporzók támogatásában is hatalmas szerepe van. Ugye ma is egyre többet hallunk most már a médiában is, hogy gond lesz a beporzással, pusztulnak a méhek, nagyon komoly gond van a megporzó rovarokkal. Mi ezekkel a virágsávokkal, ezekkel nagyon komolyan tudjuk őket segíteni és támogatni, mert hogy például a megporzók veszélyeztetettségének az egyik oka az, hogy nincs egész évben számukra megfelelő táplálék. Tehát ugye tavasszal levirágoznak a legfontosabb termesztett növényeink, a napraforgó, a repce, ugye, ami a két legfontosabb, mondjuk így a méhek meg a méhészek szempontjából, a facélia, de amikor eljön a nyári meleg, onnantól kezdve már nincs, ami virágozzon. Ugye a vadvirágos gyepeink meg legelőink már alig vannak, és egyszerűen legyengülnek a méhek, nincs mivel táplálkozniuk, hogy aztán térre megerősödjenek. Tehát mi a kertben ezeknek a virágos növényeknek a betervezésével és betelepítésével pontosan ezt az időszakot tudjuk megnövelni, és ezzel a kertünkben lévő hasznos rovarokat tudjuk támogatni és tudjuk etetni. És még oda is vonzuk őket, tehát vannak olyan hasznos rovarok, amik ugye a kártevőink, akár egy katicát, vagy akár egy lepkéket vonzunk oda a kertbe, amiknek a hernyői számunkra akár hasznosak is lehetnek. Tehát mindenképpen javaslom is, hogy a virágokat tervezzük nyugodtan az veteményesbe. Ha akinek ez nagyon erős, akkor a veteményes köré, akár szegény növénynek nagyon szép látványt nyújt.
2: Ha a gyümölcsfákat nézzük, akkor a gyümölcsfákat milyen növényekkel érdemes társítani? Főleg azok esetében kérdezem, akik nem akarnak erős növényvédőszereket használni, tehát inkább ökológiai gazdálkodást folytatnak, akár a hobbi kertben is. Én évek óta nem tudok jóízűen medgyet enni, mert nincs az a medgy a fán, ami benne lenne kukac. Tehát tudom, hogy gyerekkoromban mi megettük a kukacos medgyet, nem figyeltünk rá. Fölnőttként már valahogy nincs olyan gusztusom hozzá. Szóval mivel lehet segíteni a gyümölcsfákat abban, hogy egyrészt ne legyen annyi károsító kórokozó rajtuk. Vannak itt is olyan növények, amik segítik ezt? Vagy ez nehezebb, mert hogy nagyon nagy a lombja, és nagyon magasan igen, vannak a gyümölcsfák?
3: Igen, tulajdonképpen a sorközöknek a bevetésével és a sorköz takaró növények összeállításával tudjuk ezt valamilyen szinten támogatni. Tehát, hogy most az jön ki benne, hogy az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben is van egy olyan kutatás, ahol a szőlő és gyümölcs és sorköz keverékeket tesztelünk, tehát hogy különböző fűfajok és egyéb pillangós és egyéb fajok magjait keverjük össze, és azokat vetjük ki a sorközbe, és pont azt nézzük, hogy a rovar diverzitása, a rovar sokféleségre milyen hatással van. Tehát a hasznos rovarokat, amelyek akár ugye mondjuk a kártevőket gyérítik, arra milyen hatással van, illetve ugye ott az előbb említett megporzókra is milyen hatással van. És úgy tűnik, hogy már azzal, hogy nem szántjuk, vagy nem tárcsázzuk az összes sor közt ugye a gyümölcsben, vagy a gyümölcsösben, vagy a szőlőben, hanem valamilyen virágzó keverékkel betelepítjük, egyértelműen megnöveljük a diverzitását a rovaroknak, meg a hasznos és haszontalan élőlényeknek, de ezzel egy egyensúlyt tudunk beállítani, és kevésbé fertőzöttek a gyümölcsfáink. A másik, ugye az nem a növénytársítás, hanem egy nagyon klasszikus védekezési mód, az a tyúkok a gyümölcsfák alatt, mert hogy például a gyümölcslegyek nyílt utána a talajba húzódnak be, és a talajból fogják újból fertőzni a fákat, hogyha tyúkokat engedünk a gyümölcsfák alá, ez vidéken inkább jellemzőbb lehet, mint a fővárosban vagy a nagyvárosokban, akkor ott az egy nagyon komoly növényvédelmi tevékenység vegyszer nélkül. De mondjuk ennyire konkrét növénytársítás, mint amilyen a zöldségesekben jellemző, a gyümölcsösökben kevésbé van. Van egy klasszikus példa, Magyarországon mondjuk kevésbé használják, Franciaországban elterjedt, vagy akár az amerikai borvidékeken, hogy rózsát telepítenek a szőlősorok végébe, mert hogy a rózsának hasonló betegségei lisztharmateronoszpóra van, mint a szőlőnek, és viszont hamarabb jelzi, tehát érzékenyebb, mint a szőlőfajták, és így tulajdonképpen a rózsa az egy indikátor, egy jelző növény, ami mutatja a gazdának, hogy érdemes egy védekezést elkezdeni, mert kezd megjelenni az a kórokozó, ami a szőlőt is majd károsítani fogja. Tehát jelző növényként vannak, de ennyire klasszikusan, mint a zöldségben nincsen. Ugye volt gyümölcsösben is igen hagyományosan, hogy a szőlőtőkék közé mondjuk babot vagy tököt vetettek, aminek az előnye az nagyon racionális paraszti észjárás volt, hogy ha már úgyis megkapálom a szőlőt, mert ugye minden szőlősort kapáltak, akkor azzal együtt már a tököt is megkapálom, és az mind a kettőnek nagyon jó, és kihasználom tulajdonképpen az üres teret, ami a szőlőben van, tehát mást is tudok termeszteni, nem csak a szőlőterem. És így mondhatjuk, ez is egy vegyes társítás, mert itt a fizikai munkaerőt, amit beleteszünk, azt akkor már kettős hasznosítással tudjuk használni.
2: Egy dologról nem beszéltünk még, ugye a talajról beszéltünk, de a talajbolygatásról nem. Ugye az is nagyon fontos, hogy ezt minimálisra csökkentsük, például az ásást.
3: Igen, erről nagyon sokféle vélemény van, nagyon sok fórum van, pro és kontra, hogy talajbolygatás, ásás. Ugye elsősorban itt a forgatás és a lazítás a két nagy nézet, ami között zajlik a vita. Ugye egy ásásnál, amikor belegondolunk, ugye belenyomjuk az ásót a talajba, kiemeljük azt a talajdarabot vele, és megforgatjuk, tehát az alulról jövő réteg fölülre kerül. A lazításnál például egy ásóvillát használunk, és az ásóvillával nem forgatjuk, csak beleszúrjuk a földbe, és így meglazítjuk, akkor nem forgatjuk föl a talaj felszínre a mélyebb rétegekben lévő gyommagvakat vagy mikrobákat. Tehát ez a kettő között a különbség. De azért szokták az ásást, illetve a talajforgatást támadni, mert hogy a talajban élő baktériumok és mikroorganizmusok és minden élőlénynek megvan a szerepe és megvan a rétegzettsége, hogy melyik milyen talajrétegben, talajmélységben helyezkedik el. Fölül vannak azok a mikroorganizmusok, amiknek sok levegőre van, oxigénre van szükségük a működésükhöz, ugye ezek lebontók, aztán ahogy haladunk mélyebbre, más típusú, más feladatot végeznek el a talajban. És amikor megforgatjuk a talajt egy ásással vagy egy szántással, akkor ezt a réteget, ezt tulajdonképpen teljesen fölforgatjuk. Ugye, aki alul volt és alul érzi jól magát, az fölkerült fölülre és fordítva, és egy csomó időt és energiát von el a talajból is, meg a mikroorganizmusoktól is, akik nekünk hasznos segítőink, hogy ezt megint minden visszakerüljön a helyére. És ebből a szempontból ugye, hogy ez nem jó a talaj számára. De azért hozzá kell tegyük, hogy vannak olyan esetek, amikor annyira tömörödött talajunk van, hogy nem biztos, hogy csak egy sima lazítóval meg tudjuk lazítani. Nyilván az a legszerencsésebb. Ilyenkor ugye van olyan, hogy mély lazítást használnak, tehát egészen mélyre le tudnak hatolni a talajba, és meglazítják, megmozgatják, de nem forgatják ki. Nyilván ez egy kis kertben, egy sima kerti ásóval azért nem hoz már más eszköz kell, de az biztos, hogy a talajélet szempontjából a legkedvezőbb, hogyha csak lazítunk. És ezért egy ásóvilla az az egyik legjobb eszköz a kertész vagy egy hobbi kertész számára.
2: Ezek a hasznos tanácsok, ötletek, hogy hogyan kell tervezni egy biokertet, mifán terem egyáltalán biokert, ezekhez segítséget kaphatnak a laikusok, ha például ellátogatnak az Önki oldalára?
3: Igen, az Önki oldalán, a tudástár fül alatt számos hasznos információ, ugye növényvédelmi információk vannak, de kerttervezéssel kapcsolatos információkat is, kis videókat is találnak az érdeklődők.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a növénytársításokról hallhattak.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadunk el, melyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket azt követően, hogy 3 évig az előző kormány semmit nem csinált, már évek óta egyáltalán nem is akartak kompromisszumot kötni az Európai Bizottsággal, tette hozzá. A magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, akár a közlekedési infrastruktúrának, akár az egészségügynek, akár a lakhatás ügynek az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzünk finanszírozást, vagy arra tudjuk majd elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat is, emelte ki. Hozzátette, az újjáépítési alapban 10,4 milliárd euró, tehát csaknem 4000 milliárd forint volt kiosztva Magyarország számára. Szó van ezen felül a kohéziós pénzekről is, ami még 7 milliárd euró, továbbá a 16 milliárd eurós védelempolitikai hitelről is jegyezte meg. Magyarország érdeke, hogy ezek a törvényi módosítások átmenjenek, szólt az EU-val megkötendő megállapodásról Magyar Péter. Már nem szorul lélegeztetésre az a súlyos égési sérült beteg, aki Tiszaújvárosból a MOL telephelyén történt robbanás sérültjeként Debrecenbe szállítottak. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, a korábban lélegeztetésre szoruló beteg állapota is javult, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja kedden. Közleményükben azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos állapotuk stabil. A MOL petrolkémiai tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. Pro Urbe kitüntető címben részesült Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén vármegyei szervezetének vezetője. A hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartottak a Nemzeti Színházban, ahol a Miskolci Önkormányzat kitüntető címeket és díjakat adományozott a város kiválóságainak. Grubert Roland 15 éve vezeti a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetét, több évtizedes közösségi szolgálata, humanitárius elkötelezettsége és Miskolcért végzett kiemelkedő munkája elismeréseként adományozták neki Miskolc Pro Urbe díját.
2: Rendtentően megtisztelő. Úgyhogy nyilván a díjátadó az már nem volt meglepetés, hiszen előtte ugye vannak ennek jogi folyamatai, amikor tájékoztattak arról, hogy engem erre jelöltek, akkor nyilvánvalóan nagyon meglepődtem. És utána született ez a döntés az önkormányzat, vagy a kuratórium részéről, vagy gondolom az önkormányzat részéről. Úgyhogy nagyon izgultam a díjátadónál, inkább ugye a másik oldalon szoktam más szerepben lenni, de nagyon megható volt, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt támogatta. Készül egy kisfilm ilyenkor, már korábban, ugye ezt leforgatták korábban, én nem láttam a kisfilmet, csak hát ugye nyilván szereplője voltam, de maga azt az 1 percet, vagy 1/2 perc, nem tudom mennyi ideig tart, azt előzőleg nem láttam, a színpadról mi ezt nem is láttuk igazándiból, úgyhogy ezt utána néztem meg, de nagyon megható pillanat volt, úgyhogy mondom még egyszer, nagyon szépen köszönöm, biztos egy meghatározó élmény eddig életemben. Nekem az életem valahogy úgy alakult, hogy minden a Vöröskereszthez kapcsolódik, nyilván a életem összes ilyen mérföldköve ide kapcsolódik, azért mert 16 éves korom óta valahogy úgy alakult ki, hogy ez egy elsődleges elhivatottsági pont lett a Vöröskereszt már középiskolás koromban is, és utána is már fiatal felnőttként is, és utána a Vöröskereszt mellett végeztem el a főiskolát. Tehát, hogy mindent oda tudok kapcsolni, hát akkor az volt a Vöröskereszt, amikor nem tudom, ide költöztem. Egy szempontból én szerintem biztos nehézség, vagy lehet, hogy egy ilyen beszűkültség is, a másik oldalon viszont az, mondom, a minőségnek viszont ez a javulását, tehát a jó minőséget viszont ezt tudja. Tehát én egyáltalán nem bánom azt, hogy nekem egyetlen munkahelyem volt eddig.
1: Május 22-én rendben befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal kedden a honlapján. Közleményük szerint a tanév rendjében meghatározott 15 vizsgai

0: A napon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján, írták hozzátéve, hogy szombat óta valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen. Közölték azt is, a vizsgák szervezése a megszokott rendben zajlott. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Az ingatlan.com adatai szerint javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, a budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások átlagbérleti díja a becsült nettó bér 41%-a. A korábbi években 44-50% között volt ez az arány, ami viszont nem jelenti azt, hogy a bérlők sokkal olcsóbbnak tartanák az albérleteket. Az elemző kiemelte, a megfizethetőbb albérletpiachoz arra lenne szükség, hogy hosszú távon tartósan gyorsabban nőjenek a nettó bérek, mint a bérleti díjak. Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A vármegye székhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki, mindkét városban 44%-os a medián bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. Debrecenben a 200 ezer forintos medián lakbér 450 ezer forintos becsült nettó bérhez viszonyul, Nyíregyházán pedig a 170 ezer forintos bérleti díj 385 ezer forint nettó becsült keresettel. A legalacsonyabb érték Békéscsabán látható, ahol a 105 ezer forintos medián bérleti díj a 381 ezer forintos becsült nettó bér 28%-át teszi ki, áll az ingatlan.com elemzésében. Elindult a Bringázza Suliba program az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében. Az aktív közlekedést népszerűsítő projekt során a tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program május 29-ig tart, összesen 19 tanítási napon keresztül, mondta Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztály vezetője.
1: Ez egy két részletben zajló kampány, amelynek az első része az most májusban zajlik, a második pedig majd ősszel. Arról szól, hogy az iskoláknak, az általános iskoláknak szeretnénk még inkább a figyelmébe ajánlani az egészséges életmódot, az aktív közlekedést szeretnénk népszerűsíteni, ezáltal a mindennapos mozgást, és természetesen az aktív közlekedéssel a környezetbarát fenntartható közlekedést. És egy felhívást tettünk közzé az iskolák körében országszerte, amelyre lehetett jelentkezni. 200 általános iskola tudott csatlakozni ehhez a tavaszi programhoz. Ahogy betelt, ezt sajnos így le is kellett zárnunk, és a program maga ebben a hónapban, májusban zajlik, összesen 19 tanítási napon keresztül, és arról szól, hogy ez idő alatt az iskola minél több gyermeket igyekezzen kerékpáros vagy nem elektromos rolleres közlekedésre motiválni, minél többen érkezzenek ugye ezekkel a járművekkel aktívan az iskolákba. A motiváció az tulajdonképpen úgy, motivációt azt úgy segítjük, hogy matricákat adtunk az iskoláknak, és azok a gyerekek, akik becsatlakoznak ebbe a programba, ők matricafüzetet kapnak, az osztályok pedig egy közös plakátot, és ilyen matricákat mindenki gyűjti saját magának is. Vannak borsodi iskolák is, a Balázs Győző Református Gimnázium, Szaggimnázium és Általános Iskola, ő a miskolci iskola.
0: Folytatódik Miskolcon az útfelújítási program, mely során megkezdődött az Avas főútjának teljes körű felújítása. A Miskolci Városgazda tájékoztatása szerint a munkálatok érintik a Szent György út, Miskolctapolcai és a Gesztenyés utca közötti szakaszának jobb oldalát, a Szilvás utca és a Mennyenszky utca közötti szakasz bal oldalát, valamint a Klapka György utcának Kölcsei és a Pattantyús utca közötti szakaszt. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásokra, sávszűkítésekre kell számítani, hívták fel a figyelmet. Kérik a közlekedőket, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek. A városban egyébként még számtalan helyen közterületbontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak, óvatosan közlekedjenek.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, Simon Döme András vagyok, a besenyődi leveleki magyi gyülekezetek lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, annak is a 13. részének az első 7 versét. Így szól hozzánk Isten igéje. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik pedig szembefordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az előjáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell, nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel, annak a tiszteletet. A mai bibliai ige szakasz a különböző felettesekhez, elöljárókhoz való kapcsolat rendjét mutatja be. A keresztény ember Pál apostol tanítása szerint része a társadalomnak, része ennek a világnak, és megvannak a maga kötelességei, feladatai, amelyeket nem vehet félváról, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Kedves testvérek, ez semmit sem változott Pál apostol kora óta, ez a mai napig igaz. Nekünk is megvannak a kötelességeink, amelyeket teljesítenünk kell. Az iskolában, a munkahelyeinken, a feletteseink, vagy éppen a kollégáink irányába. Te vajon, szeretett testvérem, teljesíted azokat a kötelességeidet, amelyek rád vannak bízva? Vállalod felelősséggel mindazt, amivel megbíznak, vagy keresed a kiskapukat és az egyszerűbb megoldásokat? És a világi kérdéseket követően, én azt szeretném tőled kérdezni, hogy teljesítetted-e már a kötelességeidet, mondjuk Isten irányába? Pünkösd ünnepe után vagyunk, abban az időszakban, amikor arra emlékeztünk, hogy megszületett az egyház. Kedves testvérem, ennek az egyháznak már rengeteg tagja volt veled együtt. Azért vagyunk a tagjai, mert hálásak vagyunk, elsősorban nem az egyházért, hanem az egyház által hirdetett üzenetért. Hogyha hálás vagy a te egyházadért, a te saját gyülekezetedért, a hálán túl tettél már valamit érte? Mit vállaltál ezért az egyházért? Nem fenyeget időnként a kísértés? Mindent elintézel, minden kötelességedet végrehajtod, de valahogy az Isten iránti kötelességed, küldetésed mindig napolva van, vagy elfelejtve. Nem lehet, hogy időnként mindenkinek próbálsz megfelelni, csak az Úristennek nem. És az Isten iránti feladatait, kötelességeit csúsznak szét, vagy el. Gondold át, hogy vajon te rád mit bízott az Úr? Gondold át, hogy mi lehet a te szolgálatod, a te feladatod, akár a mai napon is. Gondold át, hogy hol van olyan terület most az életedben, ahol nagyon számítana rád az Isten. Krisztus számít rád. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, tényleg sok mindennek próbálunk megfelelni, kollégáknak, főnöknek, osztálytársaknak, osztályfőnököknek, sok mindenkinek. Próbálunk úgy élni, többé vagy kevésbé, hogy nagyjából mindenkinek megfeleljünk, vagy ne legyen már rólunk rossz a véleménye. És amikor azt kell átgondolnunk, hogy olyan az te irányodba való kötelességeinket teljesítettük-e, akkor lehet, hogy vakarjuk a fejünket, mert mintha az mindig úgy a fontossági listának a vége lenne. Mintha az mindig úgy tolva lenne, hogy majd holnap, majd jövő héten, és el tudjuk képzelni, hogy ilyenkor mennyire csalódott vagy. Segíts, hogy ne így gondolkodjunk, hogy majd megoldjuk, majd elrendezzük, majd megcsináljuk, hanem engedd meg, hogy a mai napon, a mostban kezdjük el azokat a kötelességeinket, amelyeket ránk bíztál. Lelked segítségét kérjük, hogy ez így legyen.

Reményik Sándor. Kegyelem. Először sírsz. Azután átkozódsz. Aztán imádkozol. Aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz. Eget ostromló akarattal s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyát. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak. Mindegy. Mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Gyöngyharmat, Palkó. Palkó útnak indul. Volt egyszer egy legény, akit úgy hívtak, hogy Gyöngyharmat Palkó. Nem volt neki se apja, se anyja, se senkije, csak egy öreg anyja. Olyan öreg volt, mint egy csikorgó, nyikorgó, kenetlen vén szekér. Egyszer aztán letelt az ideje az öregasszonynak. Oda hívta magához Palkót, és így szólt. Érzem én, fiam, hogy közelget a halálom órája. Mostantól fogva árva leszel egészen. De egyet se búsulj, ügyes vagy és erős, az eszed se hibázik. Hát csak nézzél bátran szembe közzé a világnak. Házat, földet, kincset nem hagyhatok rád, mert magamnak sincsen, de nem is e félébe rejlik a boldogság, hanem adok neked egy jó tanácsot, s ha azt megfogadod, akkor ember leszel, és másokat is talpra segítesz. Menj, járjál, keljél a világban, mert idehaza a semmiből úgyse lesz valami. És addig meg ne nyugodjál, még nyomára nem akadsz kacska ringi bújtorjának. Ő egy igen-igen nagy úr, több a szolgája, mint a rosta lika, istrázsája meg, mint csillag az égen. S azon felül méreg a szava, gyilkos a gondolatja, még a sóhajtása is gonoszság. A palotájában, annak is a legbelső szobájában van egy nagy vasláda, abban egy ezüstláda, az ezüstládában aranyláda, az aranyládában gyémántláda, és abban megtalálod azt, amit keresel. Mi van abban a gyémántládában, öreg anyám? Hajolt hozzá Gyöngyharmat Palkó. Ha nem tudom én azt, édes fiam, csak annyit tudok, hogy valami nagyon nagy kincs lehet. Úgy beszélték apád, meg öreg apád, hogy nincs is annál nagyobb kincs a föld hátán, és ha aztat valaki megszerzi, akkor annak a segítségével boldoggá tesz minden szegény embert. Te azt a kincset vedd el kacskaringi bújtorjántól, ha lehet szép szóval, ha kell ravassággal, ha úgy sem megy erővel. Úgy jutsz el odáig, a te dolgod, rajtad áll, hogy mit csinálsz vele, te tudod, én meg nem mondhatom. Még az öregapám öregapjától maradt rám, hogy akkor jutunk valamire, ha nyomára akadunk kacskaringi bújtorjának, és megszerezzük a gyémántládik a kincsét. El is indult az öregapám öregapja is, meg azóta is minden atyád fia, ököd, déded, meg az apád is. Mi történt velük, minden el nem gondolhatom, de haza egy se került. Most már csak egyes egyedül te maradtál. Se anyád, se apád, se senkit. Azt mondom, átadon a házad, kebleden a kenyered, azt indulj. Keresd meg kacskaringi bújtorjánt. Azzal lehunyta a szemét a nagyanyó, és meghalt. Gyöngyharmat Palkó megsiratta, el is temette, aztán fogta, amilyen volt, tarisznyába tette, a tarisznyát a vállára akasztotta, botot vett a kezébe, és rálépett a ház előtt kanyargó útra. Meddig ment mendegélt, én azt el nem mondhatom, de annyi szent, még a vándor botja is úgy elkopott az úton, hogy a térdéig sem ért. El is hajította. És elévette a bicskáját, gondolta, vág egyet az út mentén levelező mogyoró bokorról. Alig mélyeztette belé kését, hát a bokor jajdult egy nagyot, keserveset. A legény még a kését is elejtette nagy álmélkodásában. Jaj, jaj, jaj, jaj, könyörülj rajtam, ne medzd le zsenge ágamat. Palkó lehajolt, felvette a bicskáját, becsattantotta, és becsúsztatta a lájbia zsebébe. Köszönöm, hogy megkegyelmeztél, Palkó, látom jó a szíved. Járt itt már más is előtted, a te öregapád apja?
1: De annak hiába jajgattam, bizony, lehasította a legszebbik ágamat. Nem hallgatott rám, és megjárta, de úgy megjárta, nem tért vissza soha többé. De te egyet se félj, jó tett helyébe jót várj. Ha bot kell neked, hát én elárulom, hol találsz, de olyat, amilyen több nincs is ezen a világon. Menj be itt ebbe a fekete erdőbe, annak is a kellős közepébe. Vigyázz, le ne térj az ösvényről, majd találsz egy vénségtől megfacsarodott somfát. Arra másszál fel, s vágd le a legfelső ágát. Ne törődj vele, hogy gírbe-gúrba, görcsös, bütykös, ágas-bogas, mert az olyan fütykös, hogyha azt mondod neki, szabjad, messed, kanyarítsd, mindenkit lever, aki reáttör.
0: Gyöngyharmat Parkónak nem kellett egyéb. Megköszönte szépen a jó tanácsot, és nekivágott a fekete erdőnek. No hát, ha az az erdő fekete volt kívülről, milyen lehetett belülről? Azt még elképzelni is rettentő. Nem is látott semmit az ég világán, még saját magát sem. Csak a baglyok szeme világított az írtóztatóan sötét feketeségben. Hallani sem lehetett semmit, csak egy-egy keserves nyivákolást, nyöszörgést. Rossz lelkek lehettek, vagy még el akarták ijeszteni Palkót, ha nem egyéb, de ő csak ment, rájuk se füttyentett. Egyszer csak kiabálást hall a sűrűségből. Hát, mintha a nemrég meghalt öreganyja hívogatná. Palkó, Palkó, fiam, erre, erre! Ügyet sem vetett Palkó a mogyoróbokor intésére, hogy az ösvényről le ne térjen, hanem törtetett befelé a sűrűségbe. A hang meg csak hívogatta, csábítgatta. Nem lépett ám még tized sem, hát beléje akaszkodik mindenféle gizgazd. Csalán csípi, folyondár folytogatja, bogáncs tépi, tövis marcangolja. Kínnal, bajjal szabadult meg tőlük, de takarodott is vissza menten az útra. Azon túl el nem bolondíthatta senki, semmi, pedig hallott mindenfélét, oroszlánbőkést, bikabömbölését, éhes farkas ordítását, jajgatást, hahotázást, mintha az egész erdő eszét vesztette volna. És nem is fák állnának benne, hanem lidércek, rossz lelkek, boszorkányok bolyonganának szerte széllyel. Azok hát, azok, az ő bajuk nem az övé.
2: Fáradt vagyok, lenyugszom, álmos szemem bezárom. Én Istenem, tarts szemmel, őrizd meg egész éjjel. Ami rosszat ma tettem, bocsáss meg én Istenem, Jézus véres kegyelmet, mindent jóvá tegyenek. Amen.

Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

kezdetben volt az Isten, az Isten volt az Úr. Azután jött a tűzvíz, az ég a kék az Úr. Majd jöttek a királyok, s azok lettek urak. Azután előzték őket, kiírtva magjukat.

0: szabadság,
1: s akkor az lett az Úr.
0: Azután jött a terror,
1: s a terror lett az Úr.
0: Azután jött az ínség,
1: s az ínség lett az Úr.

0: vállalati adóról hívta fel a figyelmet kedden a hivatal. A számviteli beszámolót május végéig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak. A beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhettették hozzá. A NAV kiemelte, a fejlesztési adókedvezményt igénybevevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük, módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre, emlékeztet az adóhivatal. A NAV nyomatékosan figyelmeztetett, a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal számon tartja a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küld a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket, tették hozzá. Folytatódik Miskolcon az útfelújítási program, mely során megkezdődött az Avas főútjának teljes körű felújítása. A miskolci városgazda tájékoztatása szerint a munkálatok érintik a Szent György út, Miskolc-Tapolcai és a Gesztenyés utca közötti szakaszának jobb oldalát, a Szilvás utca és a Mennyánszki utca közötti szakasz bal oldalát, valamint a Klapka-György utcának Kölcsei és a Pattantyús utca közötti szakaszt. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásokra, sávszűkítésekre kell számítani, hívták fel a figyelmet. Kérik a közlekedőket, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek. A városban egyébként még számtalan helyen közterületbontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak, óvatosan közlekedjenek.
1: Az időjárásról.
0: Csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Phono Folk and Verse Music Selection válogatáslemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

2019-ben a Fonó ismét elnyerte a Magyar Brands díjat. A Magyar Brands program olyan magyar vonatkozású márkákat jutalmaz, amelyek méltó képviselői Magyarországnak az országon kívül.

A nemzetközi szakmai elismerések szinte folyamatosan érkeznek, lengyel fonogram díjat azonban talán még nem kapott a fonólemez, márpedig most ez történt Lajkó Félix és a Volosi Ködös albumával.

Nem véletlen, hogy ennek egyik darabja került fel elsőként erre a válogatáslemezre, ahogyan az sem, hogy olyan művészek sora kapott helyet rajta, akik a 2012-es kompiláción is jelen voltak. Herzko Ágnes, Csik János, a Cimbeli Band és a Párnográszt, továbbá a Besodrom, a Bobán Márkovics Orkesztra és a Muzsikás.

0: Zenes Álló című műsorunkat hallották, melyben a Phono Folk and World Music Selection válogatás lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Már nem szorul lélegeztetésre az a súlyos égési sérült beteg, aki Tiszaújvárosból a MOL telephelyén történt robbanás sérültjeként Debrecenbe szállítottak. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, a korábban lélegeztetésre szoruló beteg állapota is javult, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja kedden. Közleményükben azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos állapotuk stabil. A MOL petrolkémiai tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. Május 22-én rendben befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal kedden a honlapján. Közleményük szerint a tanév rendjében meghatározott 15 vizsganapon, 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta.